0: Rádió 88.
1: I don't wanna fight and I'll be your star.

0: Ha most ébredezel, készülj arra, hogy nagyon hideg van, 4 fokot mutatnak a hőmérők, úgyhogy a kabátokra, és hát szomorú ezt kimondani, de talán már a sapkákra is szükség lehet. Délután viszont 25 fokig melegszik a levegő. A sport szerintem ilyen kellemes időben esik a legjobban, a héten pedig a sporttal hívják fel a figyelmet a merrák elleni küzdelemre. Erről is hallhatsz a hírekben. Sporttal, zumbával és jógával hívják fel a figyelmet a merrák elleni küzdelemre Szegeden. Október 11-én ismét érkezik a Pink October nevű programsorozat a Pink Arénába, amelyre meghívást kapott Katus Attila, Canik Balázs és számos helyi fitness guru is. Süli András, a szervező Csongrád megyei Szabadidősport Szövetség elnöke elmondta, a mozgásos programok mellett szűrővizsgálatokkal és workshopokkal várják az érdeklődőket.
1: Nyilván, hogy amivel a fitness fogja majd a főszerepet játszani, azért a részvevőknek váltócipő és polifóm ajánlott, illetve a program ugye a merrák és a daganatos betegségek megelőzése érdekében létrejött országos rendezvénysorozathoz is kapcsolódik, így elengedhetetlen jelképe a rózsaszín, aki teheti, öltözékében viselje ezt a színt.
0: Szegedi rendezvényen tűnt fel Novák Katalin. Szombaton rendezték meg az első egészségfesztet Szegeden, ahol az ingyenes szakorvosi szűrések és előadások mellett különleges egészségügyi gép bemutatókat is tartottak. A rendezvényen a korábbi köztársasági elnök is megjelent, aki az egyik kiállító cég csapatában egy mesterséges intelligenciával támogatott edzőgépet mutatott be a jelenlévőknek. 120 ezer forintra emeli a Tisza kormány az öregségi nyugdíj minimumot 2027. januárjától. Az összeg 2008 óta változatlan volt, 28.500 forint. Kármán András pénzügyminiszter azt is elmondta, hogy 2027-ben sávos nyugdíjemelést is végrehajtanak a legalacsonyabb nyugdíjak felzárkóztatása érdekében. Ez azokat érinti, akik 146 ezer forint alatti összeget kapnak. És az R.E.M. 25 éve kiadott Reveal című lemeze újra megjelenik. A 2011-ben feloszlott világhírű amerikai rock csapat mostani kiadványának egy korábban kiadatlan párizsi koncert felvétel is a része. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.

0: Na ki az a sumák, aki már fönn van?
1: Jó reggelt!
0: De hétfő van!
2: Ez a Mega és ez a hétfő. Köszönjük szépen, szavaztok mindenkinek, szervusztok! Itt van Ági, itt van Gedzó, és itt vagyunk mi
0: itt
2: is.
0: Van, itt a Dani is, itt van, van természetesen. Na kérem szépen, hát a hét indítása van erősen, és hát ma is lesz egy csomó minden érdekes dolog. Mivel, hogy nincsenek sporthírek, én azt gondoltam, már most abszolút nullánál.
2: Hogy sporthírek kezdenél, mert hogy a busz, vagy bíz.
0: Nem, nem, az nem érdekes. Az nem érdekes? Szegedieket mondok én, kérlek szépen. Kezdjük akkor onnantól, hogy pénteken idegenbe tudott nyerni az OTP Bank Pixeget 27-35-re. Ferencváros otthonába Fradikát megverték.
2: De felnőtt csapatot?
0: Felnőtt sikerült? Csapatot, felnőtt csapatot megverni, úgyhogy 27-35, az egy 8-as, hát azért az az erőteljesebb. És akkor kérem szépen, első hazai győzelem is megvan a Szedáknál, ha már itt voltak.
2: Hála jó Istennek!
0: Pénteken 77-71-re sikerült a Fótot megverni. Azért maradjunk annyiba, hogy vég a Fót vezetett, szóval nem volt
2: nem
0: az
2: ilyen. Nem mondom.
0: De utolsó negyedben volt egy kis pitty-puty.
2: De te kim voltál legalább?
0: Persze, kimentem megnézni a srácok, hogy muzsikálnak. Hogy muzsikálnak? Engem?
2: Megismertek, aha.
0: Nem.
2: Hát a vendégeink, akik
0: ja,
2: voltak.
0: Ja, hát nem. Velük nem találkoztam, de... Hát ott egy millióan voltunk. A csarnokba esett, ott elvesztünk. Ott
2: azért kérdez, hogy ez a pár szóval, évet átláttad.
0: Nem, szóval azt történt, hogy úgy nyertünk a végére, aztán... Nem azt mondom, hogy... Nem azt mondom, hogy magabiztosak.
2: Értem
0: ezt. Hát miért? Akkor azt én így mondom, na hát akkor örülj neki.
2: Szóval, aki ugyanúgy lokálpatrióta szegedinek érzi magát, mint a Gedzó, hogyha egy szegedi csapat nyer, akkor azt kell mondani, hogy mi. Tehát akkor nyertünk.
0: Nyertünk, jó? Így van,
2: ez
0: nyertünk.
2: Nagyon fontos.
0: És arra figyeltek, hogyha viszont vereség van, akkor kikaptak.
2: Kikaptak,
0: jó? Igen, tehát ez igen. A kettő van. Ebből lehet választani.
2: Magyar az ilyen bonyolult nyelv, így ragozásilag.
0: És akkor volt
2: ezt,
0: még...
2: Ezt tanuljuk meg először.
0: Ezt tanuljuk meg először. Azt még akartam mondani, hogy volt ilyen labdarúgó eredmény is, de azt nem tudom, mi volt.
2: Mi volt?
0: Volt valami, valakivel játszottunk.
2: De micsoda, Grosics?
0: Nem, a válogatott te.
2: Ja, a válogatott Grúziával?
0: Na, azt hiszem... egy nullra nyertünk talán?
2: Nem, én nyertek.
0: Ja, hogy te, ja, igen.
2: Nem, nyertük, igen. Azt hiszem Grúziát, és akkor a... De erről láttam valamit, hogy Kerkez fejes gólya volt? Hogy
0: na, ennyire már nem tudom. Ennyire nem tudom, de viszont na, lesz valami visszavágó ma. Az biztos.
2: Ma lesz a visszavágó? Hát igen. De ne, én nem akarom, hogy a fiaink elfáradjanak.
0: De nem a ukránok ellen.
2: Várjál, tehát, hogy akkor ilyen sűrűn játszik a...
0: Nem tudom, hogy már ez micsoda. Hát itt értek
2: egy hozzá. Nyertünk, igen.
0: Na, ugye.
2: Nyertek, bocsánat.
0: Nehéz azért.
2: Mindjárt mondom, hogy kirúgta. De nem tudom, mert én úgy tudom, hogy a Kerkez... És akkor ezért volt ez nagyon fontos, és akkor le is nyilatkozta.
0: Én vagyok,
2: hát az, hogy Kerkez rúgta, de többször szólaltatták meg a Szoboszlacit.
0: Azt hittem, hogy többen rúgták, de most csak a Kerkez.
2: Többen. Úgyhogy azt mondja, feltámadta, imádom. Tehát a magyar sportújságírás az egyik kedvenc műfajom egyébként országos szinten.
0: Na igen.
2: Feltámadta a magyar válogatott. Egyetlen egy meccset nyertünk meg Georgia ellen. Egy góllal.
0: Hát de most támadtunk föl.
2: Feltámadtunk.
0: Hát hallod? Hát valamikor fel kell. Majd most megnézzük a következő meccset, mindjárt megnézem, itt az interneten még a hírek lesznek.
2: Nézzük már utána, mondjuk... hogy kirúgta azt a nyomorút gott, mert...
0: Jó, lehet, mindjárt megnézzük.
2: De azt bírom, hogy a magyar válogatottban bármi történik, a Szoboszlait kérdezik meg.
0: Tehát, hát ő a csapatkapitány, hát kit kérdezzenek
2: de meg? Nem
0: Szertáros,
2: játszik
0: Szertáros mit mondjon?
2: De nem játszik abban a nyomorút csapatban más?
0: De játszik, csak nem tudom, nem beszélnek olyan jó. Ő már így rá van ízulva, hogy kell beszélni. Többiek nem tudnak. Mondj egy időjárást, legyél kedves, mert most ugye már most megváltozott itt az eleje is.
2: Elképesztően hűvös volt, amikor bejöttem.
0: 3 fok volt biciklin, tudod, ami hidegnek érződött az?
2: Így van, jelen pillanatban egyébként 6 fok, maximum 25 lesz, és részben felhős.
0: Hát így indulunk neki, jó reggelt!
3: Ez a Gedzó meg a Dani a Rádió 88-ban.
4: Támogatja a Bodrogi Bau Kft. A tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője.
5: A Volt hallgatóinak indít új rendezvénysorozatot a Szegedi Tudományegyetem. Az Egyetem Napja programhoz kapcsolódva szervezik meg idén az Alumni Festet november 13-a és 15-e között, ahol előadásokkal, közösségi programokkal, workshopokkal adnak teret a találkozásoknak, a tudásmegosztásnak és az egyetemi emlékek felidézésének. Schwimmer Tóth Tíme, az STE Alma Mater Alumni szakmai vezetője elmondta, az előadásokkal olyan gondolkodásokat, gondolatokat szeretnének elindítani a résztvevőkben, amiket a tankönyvekből nem feltétlenül ismerhetnek meg.
6: Igazából ez egy kisebb népünnepének, vagy egy ünnepségnek szántuk. Ez a 20 éves évfordulónknak az egyik központi eleme lesz. Azt az érzést is szeretnénk a szakmaiság mellett megmutatni, hogy mennyire fontos emberi kapcsolatokat és útravalót adhat, hogy egy ilyen egyetemi közösségnek a része vagyunk.
5: Épül a vásárhelyi Szőnyi Benyámin református általános iskola új épületszárnya. A háromszintes bővítésben 6 tanterem és 4 kiszolgáló helység kap helyet. A kivitelezést a Szegedi Ferroép ZRT végzi. A beruházás csaknem 864 millió forintba kerül. Az új épületet a tervek szerint a 2027-28-as tanév kezdetére adják át. A bővítéssel minden diák egy helyen tanulhat, és diák könyvtár is készül. Szupergyors vonat kötheti össze Budapestet Nyugat-Európával. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter elmondta, hogy 3 kiemelt vasúti fejlesztéssel pályázik Magyarország uniós forrásokra. A tervek között szerepel az új Gubacsi vasúti híd építése, a gyékényesi deltavágány előkészítése, valamint a Budapest-Győr nagysebességű vasútvonal engedélyezési tervezése. Amint egy 31 milliárd forintos Gubacsi híd kivitelezése hamarosan elindulhat. És egynapos újévi fesztivált hoz össze a Strandfesztivál 2026. december 31-én Budapesten az MVM Dómban. Az este fő fellépője Betonhofi lesz, mellette fellép még mások mellett Méringer, Sisi, Gyuris, az Airi Mafia, K. Kevin, Lil Frak és Molly Wood is. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Berni, köszönjük szépen az információkat.
2: Nagyon szépen köszönjük. Kedves ember vagy.
0: Hogy hívják az embert? Kerkez Milos.
2: Kerkez Milos. Nem, egyébként úgy hívják, hogy Taylor Swift.
0: Taylor Swiftnek írja.
2: Jó reggelt, ez a Mega hétfő van. 5:58.

0: Get Hold Us, McLemore-iket hallottuk itt a nyolcajózó. Jó reggelt kívánok mindenkinek, szasztok! Ma rettenetesen James Bondozni fogunk máma.
1: Vagy de egyébként előtte, ma. Még mielőtt belemerülnénk.
0: Kicsit ezt lejjebb húzom már.
1: Előtte tisztázzuk ezt az Európa Liga mérkőzést.
0: Na nézzük meg, mert már most mert Tominak hogy... köszönjük szépen, hogy írta. Megírta, jó volt az első.
1: Mert hogy mi elkezdtük itt csúnyán Grúziának hívni. De nem Grúzia, hanem Georgia, ugye? Mert ez 2011-ben egyébként változott, és miért? Mert hogy az orosz elszakadás miatt, tehát az akkori grúz kormány 2011-ben kérdezte, hogy mi lenne, hogyha nemzetközileg is inkább Georginának hívnák, vagy Georgiának. Hát most jó, hát ez új még nekem is.
0: Zsigmond.
1: Mert hogy azért 2008-ban volt egy grúz-orosz háború, és akkor utána úgy gondolták, hogy minden erejükkel el szeretnének szakadni Oroszországtól. Ők így gondolták, mi meg ugye pár évig dörgőztünk hozzájuk, 56 az olyan apróság, meg egy 89-es rendszerváltás nem számít. Mi azért kicsit dörgülöztünk, ők nem akarnak. Szóval hivatalosan is Georgiának.
0: És akkor ők akkor georgiai lakosok, tehát nem grúzok most már?
1: Szerintem maga a név az szerintem grúz maradt.
0: Tehát, hogy ez ilyen vármegye megye? Valami hasonlót képzeljünk el?
1: Valami ilyesmi. Hát ez figyelj, szerintem lehet, hogy őket is Lázár János nevezte át.
0: Hát ezt nem tudom, hogy nekik mennyire kellemes, vagy kellemes.
1: Egyébként Szent György nevéből van a Georgia. Szóval minden erejükkel próbáltak elszakadni ettől az egésztől. Teljes joggal egyébként szerintem.
0: Egyik érthető, csak.
1: Az teljesen hülye, aki az oroszoktól nem akar elszakadni úgy az egész történelmük alatt. Szóval ez teljes baromság.
0: Szegény oroszok, most gondolj bele, pedig biztos ott is vannak jó fejek.
1: De vannak, hát
0: te voltál most, már ott Oroszországban.
1: Én voltam.
0: És találkoztál jó fejekkel?
1: Igen, persze. Szentpéteráron voltam, és egyébként az oroszokról azt kell tudni, hogy túl őszinték. Szóval ő a magyar sem egy ilyen small talkos, csevegős fajta ember. Szerintem egyébként tényleg, tehát hogy én azt látom, hogy itt is vannak nyilván, akik nagyon szeretnek csevegni, és akkor az időjárásról... Hát azért, mert tudod, ez csevej. Tehát amikor időjárásról kezdesz beszélgetni egy vadidegennel, az csevej. Én utálom, tehát én nem tudok small talkolni.
0: Akkor te Amerikában nagyon jól érzed magad.
1: Én rendkívül jól érzem magam, mert úgy hallom, hogy ott viszont főleg az van. Szóval, hogy
0: ott mindenki jó pofa.
1: Ott meg igazából normális beszélgetés nincsen. Na, Amerika a skála egyik végén van, a small talk skála legmagasabb. Az orosz a másik oldal. És nekem kifejezetten szimpatikus volt egyébként, mert ott az orosz biztonsági őr, akit így kirendeltek mellénk már az utolsó nap a hotelben, mert úgy gondolták, hogy jobb lenne, hogyha ott lenne.
0: Na hát, nem is tudom, mi lehetett a
1: probléma. Hát ő itte meg a legtöbb vodkát. Nehogy azt hittem, hogy zavarta bármi egyébként. Azt hiszem 17-ben voltam, és akkor már azért bőven volt ez a Majdan ott az ukránoknál ez a felkelés, amiből egyébként a mostani háború kiindult, és nagyon érdekes volt, hogy ott volt egy srác, egy ukrán srác, Misa, azt hiszem.
0: Hát Misa?
1: Ő, aki nem vodkázott, hanem teljesen más csinált, és nem tudjuk, hogy mit. Tehát azt nem láttuk, hogy mit vett be, csak az volt biztos, hogy bevett, és nem adott. Na ez volt a tuti.
0: Ilyen világító tablettákat hoztak neki, még Csernobilból, azokat kapkodtak.
1: Na, az, és egyébként látszott is, hogy van hatása, szóval
0: jó, de a sötétben is lát. Azért vannak dolgok, amiken segít.
1: Hát amiről múltkor beszéltünk, hogy megevett egy kiló csernobili karfiót, majd rátolta ezt a kis tablettát. És akkor ő ott elképesztő lendülettel táncolt egyébként. Kérdeztük, hogy Misával mi a gond, mondták egyébként, hogy semmi. Tehát a Misának ez az alapműködése.
0: Elemcsere volt.
1: Így van, de majd elkezdték mondani, hogy egyébként ő Kijevből jött. És akkor így mi magyarok, tehát azt gondolnánk, hogyha elindul itt mondjuk Pestre, most tegyük fel, hogy a Majdan az egy tér, a Kossuth téren elindul egy ilyen forradalomszerű, hogy mi föllázadunk az oroszok ellen, és akkor az oroszok meg bejönnek, és akkor elkezdenek ott rendet rakni, tehát ugye, mert akkor az volt, hogy jelöletlen orosz katonák, vagy hát valószínű esetét azok így bementek, és akkor ott elkezdtek lövöldözni, meg. Tehát katasztrófa volt az egész, és hogy nem az jutna eszembe első körbe, hogy átszökök Oroszországba, nem?
0: Hát melyik irányba indul?
1: Igen, na most Misa úgy gondolta, hogy oda megy, és akkor kérdeztük, hogy de hogy nem probléma, hogy egyébként most ugye népét lövik otthon meg ilyen. Tehát, hogy tudod, ilyen nagyon, nagyon furabb volt az egész. És akkor az orosz biztonságőr mondta, hogy nem. Tehát, hogy ez mi? Hát ők testvérek. Tehát most az, hogy az egyiket ukránnak hívják, a másikat orosznak, az mindegy.
0: És belharc.
1: Igen, de nem az hogy ők testvér nemzet, ők teljesen mindegy, ők így gondolkoznak, vagy legalábbis az oroszok így gondolkoznak, azt a Misát nem kérdeztük meg, mert nem tudott beszélni nagyon. De hogy az orosz biztonság biztos, hogy így gondolkozott, hogy ők egy vér, egy nemzet, az, hogy most éppen az egyiknek ez van a papírjában, a másiknak, az teljesen mindegy.
0: Mi van, hogyha Misa Kane volt?
1: Az biztos, hogy

0: Nem volt az haver.
1: Na, az, igen?
0: Az biztos, hogy nem volt az. Az Dr. No volt. Az
1: de hogyha annyira elhitett találtak, hogy ő nem titkos ügynek, és közben az volt, mert ugye egy jó titkos ügynek.
0: Hogy mondjam, egyébként igazad van, mert nem, valószínűleg nagyon jó titkos ügynök lehetett, ha az volt, mert a viselkedésével teljesen elhitette, hogy nem is tudja, hogy hol van. A beszédével nem tudott semmit elhitetni, mert nem tudott beszélni. Szóval, érted? Úgyhogy nagyon érdekes volt, nekem nagyon tetszett például Szentpétervár, de hogy utána olvasott a történet, azt is így oda rakták, szóval ott nem volt semmi, az egy lápvidék volt, és akkor a első Miklós orosz cár azt mondta, hogy na, nekem ez az öböl kell, mert hogy ott a svédekkel ott a...
1: Azok nem akkor is ilyen problémák voltak, minden kellett nekik, nem?
0: Igen, az azért kellett egyébként, mert hogy az öböl ott, tengeri védelmét, tehát meg akarta szervezni az orosz tengeri védelmét annak az egész területnek, mert hogy ott azért eléggé uralkodók voltak a svédek, meg stb., és akkor azt gondolták, hogy akkor nekik is kell egy tengerészet, és hogyha lesz itt egy nagy bázis, akkor nekünk az nagyon jó lesz, de akkor már ő olasz rajongó volt, ezért hívott egy rakás olasz építészt, és az egész várost nulláról fölépítették olasz építészetekkel. Tessék, én azt akarom, hogy így néznek ki. Ott van. Ez Szentpétervár.
1: Van rá két hónapotok.
0: Hát kb. Ennyire. Nagyon-nagyon szép város. Tényleg tele csatornákkal, csatornaparti, gyönyörű, hatalmasan van építve. Tehát 6 millió ember él Szentpéterváron. Ez neked nem tűnik föl. Szóval
1: elveszik
0: olyan
1: benne 6 millió.
0: Elképesztően nagyra van építve, hogy nem tűnik fel. Az, hogy a belváros közepén hadsávos út van, az alap. Tehát ott az egyik csatorna parton, mit tudom, hadsáv egymás mellett, és akkor az le volt zárva egyébként, akkor mert valami nagy űrge haladt át rajta autóval és a teljes konvojával, és azt csak így fogták, és Szentpétervár kellős közepén, akkor itt ebben ez a hadsávot most ne használd, jó? Mint hogyha itt nálunk lezárnák az összes mindent. Tehát, mint hogyha...
1: A nagykörúton belülről senki.
0: Igen, sem nagyon jó volt. És akkor egyébként tényleg jó élmény volt Szentpétervár, elképesztő tisztaság van. Tehát, hogy mindig folyamatosan takarít valaki. De ezt nem látod, hogy ki, tehát hogy utcaseprőt nem látsz, de hogy valaki mindig takarít, az valami döbbenetes.
1: Lehet, hogy éjszaka szegények megeszik, nem lehet?
0: Mit? A szemetet? Hát.
1: Oké, zenéljünk egy kicsit feloldásképp, jó?
0: Fú.

0: Nincs idő meghalni.
1: Na
0: ez azért nagyon fontos, mert ez a Mega, a Rádió 88-on, itt van Gedzó, itt van Ági, itt van, mert hogy ma reggel van a nemzetközi James Bond nap egyébként, és erről fogunk majd később beszélgetni, de szokásunkhoz szíven csapongunk.
1: Össze-vissza beszélgetünk mindenről. Ugye múlt héten második az milyen nap volt? Pénteken volt, kérem szépen, 40 éve, hogy bemutatták a macskafogót. Miért fontos ez? Vagy kötjük ezt ide? Hiszen az is egy titkos ügynökös.
0: Hát
1: csodálatos.
0: Igen, ugye Grabowski.
1: Így van, így van. És vasárnap egyébként meg lehetett nézni Nagyvászon a Belvárosi moziban, nem tudom mennyien voltak, én sajnos nem tudtam odaérni. Úgyhogy ezt nagyon, nagyon sajnálom, de hogy ez is egy ilyen, egy magában az ilyen titkos ügynökös dologban, hogyha valaki még nem látta volna, hát hogy mondjuk nincs olyan ember szerintem.
0: Aki a macskafogót nem látta.
1: Hát ha van olyan, az szégyellyezze magát.
0: A világon vagy az ország?
1: Az országban elég.
0: Képzeld, nem mindenki szereti. Én mondjuk kifejezetten szeretem, szerintem nagyon szórakoztató ott a Mr. Tájfellel, meg mindenkivel együtt.
1: Igen.
0: Szerintem csúcs.
1: Én úgy tudom, tehát hogy nekem vannak olyan filmek, amiket így kívülről tudok, mert annyiszor láttam. Na, a macskafogó ilyen, és rettetes idegesítő velem ezt megnézni, mert én ott közben mondom a szöveget.
0: Meg ilyen a Szomszédok, azt nehéz volt megtanulni, mert nagyon sok rész volt.
1: Sok volt, de az mondjuk úgy élethelyzetben úgy beleillik, tehát hogy azt így tudtam azonosulni a Vágási Ferivel abban a pillanatban.
0: Hát azért, mert egész nap kecsőzte is.
1: Hát kijövök a nyomdából, aztán megyek kecsőn.
0: És mész kecsőn, hogyha valaki még nem élt volna, amikor a Szomszédok létezett, az egyik legjobb magyar sorozat volt szerintem, amit gyártottak. Ezt még a 80-as évek végén kezdték el gyártani, 90-es évek közepén, azt hiszem már vége is lett, vagy a 80-as évek elején, 90-es, teljesen mindegy. És abba tűnt fel, ugye a Kulka János például ott még fiatal volt, mint Magenheim doktor, ugye mentőorvos volt, Lenke nénitől kezdve, tehát nagyon...
1: Taki bácsi,
0: Zente Ferenc játszott a Taki bácsit, és az a lényeg, hogy a sorozat szerint, hogy a Taki bácsiék, ezzel indul az egész Szomszédok című sorozat, Taki bácsiék azért költöztek a gazdagréti lakótelepre, mert épül az M0-ás elkerülő, és ugye kisajátították a házukat, hát nem kisajátították, megvették, ugye azon a környéken voltak, éltek kertes házban. És ez akkor egy általános dolog volt egyébként, és ez volt az egész sztorinak a kiinduló alapja.
1: Na a forráspont.
0: A forráspont. Na most a sorozat, ami egyébként sokáig futott, tehát azt hiszem 8-10 évig ment ez a sorozat, miután véget ért, még 15 év volt, mire befejezték a nullás elkerülőt. Szóval régen se siettek ám sehova. Tehát, hogyha valaki azt hiszi, hogy ez ilyen új magyar jelenség, hogy a dolgok egyszerűen csak nem készülnek, nem.
1: Nagyon rettenetesen nehezen mennek.
0: Ennek nálunk gyakorlatilag nem múltja, hanem hagyománya van.
1: Így. Már egy közben azt akartam megnézni, hogy ez meddig volt. 87-től 99-ig, kérlek
0: szépen. Azt mondom, nagyon tényleg sokáig ment, és én imádtam, nekem volt egy munkahely, meg a Szote Klub, és akkor ott ilyen programszervezés, meg marketing volt a másik feladatom az éjszakai munka mellett, és a kollégámmal mindig fönnültünk, vagy volt egy ilyen galéria az irodánkban, mindig fönnültünk, ő mögöttem szeret, én csináltam a dolgomat, és ment non-stop, mert fönn volt a YouTube-on az összes rész, ment non-stop a Szomszédok. Én imádtam. Gyakorlatilag bármilyen közhelyes mondat, ami ma elhangzik az országban, az elhangzott a Szomszédokban is. Tehát az, hogy drágább lett a parizer, ezt tuti, hogy elhangzott benne, Lenke néni elmondta.
1: 87. május 7-től 99. dec 30-ig 331 fejezet volt.
0: Egyébként jöhetek az SMS-ek 06-32-99-88-88. Mindenki elküldheti a Szomszédokkal kapcsolatos, vagy macskafogóval kapcsolatos, vagy pedig James Bond-dal kapcsolatos történeteit. Például, hogy ki a kedvenc főgonosz, ugye nagyon fontos.
1: Hát az egyik legfontosabb. Én annyira elmeháborodott vagyok ilyen, mert be akartam hozni, de mondom, minek? Mert ez mégiscsak egy rádió. Nekem vannak kártyáim.
0: Hát az tényleg hülyeség lett volna ide behozni.
1: Kártyáim.
0: Gondolkozott el, amikor elindulzott?
1: Dehogy. Szerinted csak akkor gondolkoznék, míg elindulnék otthonról. Én semmikor nem gondolkodok. Különben lenne értelme. Annak meg ugye semmi értelme. Maradjunk annyiba. No, tehát James Bond nap, James Bondról beszélgetünk, kedvenc filmekről is beszélgetünk, sorozatokról, macskafogóról, tehát minden, ami filmmel vagy sorozattal kapcsolatos a mai napra esett.
0: Ha azt hittem volna, hogy lemaradt lennem, mert Szentpétervárosról beszéltünk, de most visszahozom, hogy jó hely.
1: Na mondjál nekünk időjárást, a szép férfi.
0: Kérlek szépen, 25 lesz a maximum, 6 fok van jelenleg. Vegyél pulóvert, elindulsz otthonról, míg délután pedig ugyanezt vedd le.
1: Így.
2: 3 után kivezet.
3: Ha te, akkor a Lucky Let's Go neked szól.
2: Este 7-ig segítünk. Merre indulj, mi történik a városban. Közben Szeged kedvenc zenéit hallhatod.
3: Szóval, 3 után kivezet. vezet.
2: A 88-ban Szeri Csaba vagy Bálint Kágergő.
3: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Lecserélni egy nyílászáróidat, de nem tudod kihez fordulj? Keres minket, mert neked a német nyílászárókra van szükséged. De ha éppen építkezel, akkor is jó helyen jársz. Ha neked fontos a minőség, megbízhatóság, garancia, vagy legyen bármi, akkor Német Nyílászárók Gyomaendrőd. www.németkft.hu. Helyszíni beépítés az egész ország területén.
4: Klíma, hőszivattyú, persze, hogy délklíma. www.délklíma.hu.
5: A világ leghíresebb kosárlabda csapata, a Harlem Globetrotters idén 100 éves. A világkörüli turné elképesztő trükkjei, cselezései és zsákolásai október 30-án a Szegedi Városi Sportcsarnokban. Jegyek broadway.hu. Október 30-án a Szegedi Városi Sportcsarnokban a Harlem Globetrotters.
6: Titkok, félreértések és fergeteges helyzetek egy paplakban. A Fórum Színház bemutatja a Botránya paplakban, avagy a Hasznos Futás Nem Szégyen című vígjátékát. Főbb szerepekben Pikali Gerda, Beleznai Endre, Németh Kristóf és Vanya Tímea. Október 9-én pénteken 19 órakor Szegeden, az IH rendezvényközpontban. Jegyek fórumszínház.hu.
7: A régóta nem működő mikró, használt mosógép vagy egyéb elektronikai eszköz csak a helyet foglalja. A Kalométransz megkezdte az elektronikai hulladékok átvételét is. A hagyományos vagy színes fém akú és papír hulladékok miatt is keressen minket Makón, az Újvárosi vasútállomásnál, valamint Szegeden a Cserjesor 5 szám alatt. Kalomé, ahol a hulladékból új érték születik.
8: Halmozd a TAR kedvezményeidet! Vásárolj készüléket! Most 100 000 forinttal olcsóbban!

0: hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon.
1: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj gosztaszainknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát, vagy üzleteid utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
2: Ki mondta, hogy a munkaruha nem lehet stílusos? Indul az őszi szezon, és a munkában sincs megállás. Az MV Store új őszi kollekciója kényelmes fazonokkal és friss színekkel vár a legkeményebb munkanapokon is. Nézd be hozzánk szegedi üzletünkbe az Ápad utca 3 szám alatt, vagy válogass a webshopunkból. mvstore.hu.
3: A Faterenfa árubolt ősszel is áll a rendelkezésére. Kiváló minőségű kerítés és szegőlécek az őszi munkálatokhoz. Lépcsőlapok, rútkapaszkodók, korlátelemek nagy számban kaphatóak. Várjuk a Gergely köz 1 szám alatt a Rókusi víztorony mögött. Faterenfa árubolt. Széles a kínálatunk, mint egy mamutfenyő. www.fakötőjelterem.hu.
4: Hamarosan az ön postaládájában is ott lesz a város ingyenes heti lapja, a Szegedi Tükör. Mi történt Szegeden? Mi történt a szegediekkel a múlt héten? 12 oldal tartalmas és szórakoztató olvasnivaló.
5: Heti lapszámunkból. Már most a BYD beruházás a legnagyobb adófizető Szegeden. Az önkormányzat pályázati támogatást nyújt társasházaknak és lakásszövetkezeteknek dekoratív falfestmények készítéséhez. 60 000 árvácskát osztanak ki az önkormányzati képviselők október végéig.
4: Szegedi Tükör. A város és lakói.
6: Sötétben tapogatózol az utakon?
7: Lásd tisztán a B99 autó segítségével!
6: Akár kiégett a régi izzót, akár nagyobb fényerejű modern LED világításra váltanál. Nálunk a legjobb kezekben vagy. Szakértő csapatunk segít kiválasztani a számodra tökéletes megoldást. B99 autó, a Szegedi Ozram márka képviselet. Keresd minket Szegeden a Kormányos utca 5 szám alatt.
8: Gyönyörű barna bőr, amikor csak akarod. Próbáld ki Szeged legújabb vörösfényterápiás szoláriumát, az Amánit éjjel-nappal 0-24-ben. Fizess egyszerűen bankkártyával és töltődj fel. Amáni, a Novotel mellett.
9: Újra itt a Cinema City filmünne. Október 8-a és 11-e között újra a mozizási a főszerep. Régóta várod, újra nézni? Lemaradtál róla? Gyere és moziz extrán kedvezményes 1690 forintos jegyáron. Premier előtti vetítések, premierek, közönség találkozók, meglepetés és még filmes mörcsvásár is. Jegyvásárlás cinemacity.hu.
10: Elszállítatná építési hulladékát? Tudta, hogyha hulladékát engedélyekkel nem rendelkező szállítóra bízza, ön is bajba kerülhet? Ha fontos önnek, hogy szabályosan, a környezetvédelmi jogszabályok maximális betartásával történjen az elszállítás, rendeljen konténert a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-től. Velünk most igazán megéri a kevert és szelektált építési hulladék elszállítatása, ráadásul a tiszta beton esetében csak a szállítási díjat számoljuk fel. Rendelés és további információ 0662 777 205 vagy kattintson az skht.hu weboldalra. Bízza meg a KHT-t, hogy a törmelék ne az árok parton végezze.
4: Ez reklám volt.
11: Több száz rászorulónak osztottak ki szeretett csokit a Centerkében Szegeden. Fél órával a kezdés előtt már kígyózott a sor a közösségi tér ajtaja előtt. Az őszi élelmiszerosztás alkalmából a legkisebbeket játékkal is meglették a Matrix Alapítvány bohóc doktorai. 120 000 forintra emeli a Tisza kormány az öregségi nyugdíjminimumot 2027. januárjától. Kármán András pénzügyminiszter azt is elmondta, hogy jövőre sávos nyugdíjemelést is végrehajtanak a legalacsonyabb nyugdíjak felzárkóztatása érdekében. Ez azokat érinti, akik 146 000 forint alatti összeget kapnak. És a harmadik évaddal érhet véget a Wednesday című sorozat. Jenna Ortega dublőre Instagram oldalán osztott meg egy adag képet az elmúlt évek emlékeiből, amelyek leírásai nagyon is azt sugallják, hogy ez lehet az utolsó évada a nagy sikerű szériának. A Rádió 88 híreit Nagy Hágitól hallottad.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
12: Köszi Ági! Közlekedési infók érkeznek már is. Egyelőre nem tudunk még valami durva dolgot mondani, hála jó égnek, de hát most még nincsenek is olyan sokan az utakon, hogy ebből bármi gigszer legyen, majd lesz. Szeged még jól közlekedhető. Ha valami dolgod van esetleg, akkor most indulj el, mert később nagyon rossz lesz. Jó? Hajrá!
4: Támogatta a fedex.hu az emelő hátfalak szakértője.
12: Kérem szépen, hát egyes perc múlva lesz fél.
13: Igen. Justin Bieber érkezik egyébként, meg Lézer polgármester úr.
12: És a hideg vízzel.
13: Jönnek a hideg vízzel, tessék. Jó reggelt, ez a Mega.

0: jó reggelt kívánunk mindenkinek, kellemes ébredést, bármilyen élethelyzetben, akár egy jó reggelizés közben vannak, akik melyikkor reggeliznek. Ugye, Krisztóf barátunkat innen is üdvözöljük, aki nem hallgat minket, hiszen 9-kor kell.
1: Igen, de ennek az a sztori, hogy gratulált neked, hogy visszakerültél a reggeli
0: van,
1: adásba.
0: Nagyon jó, gratulálok.
1: Mondta, hogy neki mindegy, mert 9-kor kell, de örül a sikerednek. Hát ilyen barátaink vannak.
0: Igen, hát nem van maga. Hát ez teljesen normális egyébként szerintem, hogy össze-vissza van az embereknek az élete. Na most képzeld, hogy mindenki egyszerre csinálna mindent. Reggel egyszerre menne mindenki dolgozni. Hát milyen káosz lenne az utakon?
1: Várjál,
0: nem jó. Ez nem jó példa volt, várjál, nem jó kezdve.
1: Mi lenne, ha az iskola kezdés is akkor lenne, amikor megy mindenki dolgozni?
0: Mekkora ötlet, de mindenhol 8.
1: Igen, de igen, ez ezért hülyeség, mert akkor mekkora dolgok lennének a városba? Hát de ugye erre már gondoltak a városatják. A világ vezetői, országok vezetői. Nem minden egyszerre kezdjő, de várjál.
0: Nem.
1: A másik kedvencem, tudom, hogy majd egyébként James Bondról fogunk beszélgetni, mert hogy egyébként nemzetközi James Bond nap van, és pontosan...
0: Na, ezt is elmondjuk majd, hogy miért van most, mi pont most van James
1: hát
0: Bond?
1: Hát azért, mert pontosan 64 éve jelent meg egyébként a Dr. No. Szóval igen, valószínűleg ezért.
0: Köszönöm, hogy lelőtted a poént.
1: Ez poén volt?
0: Mindegy, és ez csak mondani, igen.
1: Hát jó, de nyilván valamiért James Bond nap van, ez gondolom.
0: Hát igen,
1: a hallgató is tudja, aki most hallgatja, hogy valamiért
0: hát
1: James Bond nap van.
0: Hát csak ezt akartam később elmondani.
1: Ja, bocsánat. Jó, akkor azért van James Bond nap, mert ezen a napon jelent meg a Love Me Do's, a Beatles-től. De tényleg, ugyanezen a napon jelent meg az egyik legendás albuma a Beatles-nek. Szóval a másik kedvencem, hogy én nagyon szeretem nyilván ki a franc nem szereti Magyarországon a mediterrán országokat.
0: Biztos van olyan.
1: Biztos van olyan, aki nem szereti.
0: Én tudok egyet biztos.
1: Na.
0: Te is ismered. FG a monogramja. Majd mindegy, igen, ismerem egy is.
1: Na mindegy, nyilván mindenki szereti a mediterrán országokat, imádjuk valamiért Olaszországot, imádjuk valamiért Horvátországot, nem is valamiért, azért, mert gyönyörűek,
0: meg
1: jó idő
0: tenger.
1: Van. És amikor oda megyünk, valószínűleg, amikor mi oda eljutunk, akkor éppen pihenünk, és egész évben arra az egy nyaralásra spóroltunk. Valószínűleg ezért szeretjük, nem? És
0: lehet,
1: akkor oda mész, és elkezdesz nézni ott albérleteket, hogy mennyibe kerülhetne, ha ide költöznél, vagy elkezded nézni, hogyha esetleg itt vennél egy nyaralót, milyen gyorsan hoznál vissza az Airbnb az befektetett pénzt. Szerintem ezt nagyon sokan csinálják. Én valahogy már üzleti tervet is írtam Robinba, így ültem, és akkor számoltam, hogy egyébként EU-s ország, akkor valószínűleg itt megéri majd elmenni a bankba, és mindegy, teljesen egyetlen. Na most a mediterrán országban gondolnak arra, hogy ugye siesta van. Napközben azért, mert nagyon meleg van, tehát hogy ha Horvátországban nem is, de Olaszországban biztos, meg Spanyolországban is van siesta. Leül, jó, ott nincsen, nem történik semmi. Hazamegy, mindenki pihen, és majd utána, délután 3 körül folytatódik az élet, vagy 5 körül. És ez azt jelenti, hogy akkor nyílnak az üzletek is, és amik éjszakáig nyitva vannak. Na most nálunk nem. Tehát nálunk úgy van, hogy mondjuk egy átlagos munkanap 8-tól 4-ig, vagy 9-től 5-ig tart. Mikor van nyitva a kormányhivatal? Hát neki is akkor van munkaideje, a hivatalnoknak. Tehát, hogyha te el akarsz intézni valamit, ki kell venni egy szabadnapot. Mikor így van orvos? A házi orvosod? Ugye? Vagy délután, vagy délután? A vagy B hét? Páros vagy páratlan? Te mikor tudsz orvoshoz menni?
0: Én.
1: Munkaidőben. Tehát ez a nagyon jó benne, hogy ebben az országban így mindenki egyszerre dolgozik. Tehát konkrétan idősávban is mindenki egyszerre dolgozik. És ezért ez egy jól menedzselhető dolog. Van mondjuk pár nap szabadságod még az évbe.
0: Azt ki tudod venni
1: ilyenekre. De mondjuk megbetegedsz, de erre tökéletesen ki tudod venni, vagy ha lejárt a személyed vagy a jogosítványod, arra is el tud menni egy. És
0: igen,
1: ezért jó, mert mindig van, hogy így...
0: Mert tudjad intézni. Van. Figyelj, én pénteken voltam benne egy ilyen, ami áram és gázszolgáltató. 19-en voltak előttem, amikor kihúztam a sorszámot. Ők úgy vannak ott nyitva, hogy 2-ig. Tehát egész héten 2-ig, szerdán vannak este 8-ig. Mikor fognak sokan menni? Ez a kérdés, ugye matematikai szöveges feladat. Ha egy héten, csak egy napot vannak tovább nyitva, az emberek tömege mikor fog menni? De teljesen mindegy volt, mert pénteken is 19-en voltak előttem. Odaértem, mondták, hogy de ez a papír, ez nem jó, meg ez még kéne. De már másodjára voltam. Én mondom, köszönöm szépen. Ja, és lány rám nézett, mondom, segítséget szeretnék kérni, mert ilyen papírt kell kitölteni. Rám nézett, és tudod, ezt a hülyét.
1: Igen.
0: Neve, születési neve, hogy nem tudja kitölteni, mi ilyen barom. Majd mondtam neki, hogy mi a problémám, hogy gyemség is egyébként, mert jó, egy pillanat, azt megkérdezem. És ebben megkérdezem, mert nem tudta. Akkor látszott rajta, hogy igen, azért nem, valószínűleg nem teljesen vagyok hülye, de olyan rubrika nem volt, amit nekem kellett volna kitölteni.
1: De az a jó, hogy amíg el nem mondtad, hogy mit szeretnél, addig te voltál a hülye.
0: Igen, hát addig
1: szóval addig fixen te hát voltál.
0: Látszott, hogy ez teljesen normális, gondolta ő. Aztán utána így kibekütünk. Nem volt semmi, csak hogy ahogy látta, hogy nyugtázta.
1: Nekem a másik ilyen kedvencem ilyen ügyintézésnél, amikor így mondják, hogy jó, akkor az egyik ügyintéző mondja, hogy ezt a papírt kell kitölteni. Jó, tehát biztos, hogy ezt. És akkor így nézel rá, hogy de tudja, hogy csak ennyi. Szóval én azt szeretném, hogyha a másik ügyintézőtől már úgy jönnék el, hogy ez kész van. Biztos, hogy csak ezt kell kitölteni? Igen. Átmész a másik ügyintézőhöz, ez nyilván lassabban zajlik, mint ahogy most elmondtam, tehát ez napok, időpontokat kész, húzószámot, 50 ezer várakozó előtted, stb. Végre leülsz, és ugye az alaptanul sem mindig az, hogy aki előtted van, ő másfél órán keresztül intéz dolgokat. Neked 2 perc mindig, nem? Tehát mindig, amikor te oda kerülsz, hirtelen kipörgetnek. Aki előtted volt, az nézze, már akkor, amikor megérkeztél oda, már ő ült előtted. Lényegtelen? Leülsz, és azt mondja, hogy hát én nem tudom, hogy a kollega miért mondta, hogy ezt kitölteni, mert nem ezt kell kitölteni, mert ezt kell kitölteni.
0: Van Szegeden egy ilyen.
1: És várjál, és ezt most ki tudom tölteni, és akkor oda tudom mondani, nem, mert ezt haza kell vinni, mert a könyvelőinek még meg kell mutatni.
0: Van Szegeden egy hely, nem mondom meg, hogy melyik. Ott voltunk ügyet intézni, hasonló mutatvány, 11-szer kellett bemenni, szerintem 8 különböző ügyintézőnél voltak, minden 8 mást mondott. Tehát, hogy nem ok nélkül kell 11-szer menni. Ezt tessék már meg, és akkor meg. Visszaértünk, ugyanez, amit te mondasz. Ugyanez. Jó napot kell. Ezt akkor hoztuk, ezt a papírt. Az nem kell.
1: Igen.
0: De hát a,
1: hát másik kollega azt
0: kollega mondta, hogy ez kell.
1: De nem, az nem ide kell. Az akkor kell, hogy majd ezt az ügyet máshogy akarja elintézni. Ha majd ezt az ügyet hátrafelé, háttalálva.
0: Igen, úgyhogy ha egy cipője van csak a lábán, akkor jó, akkor kell az a papír.
1: És hogy közben szózatot szavaljon, akkor kell ez, de a szürke részt akkor se töltse ki, mert azt majd én töltök. Igen.
0: Viszont nagyon fontos, hogy a kisbetűst olvassa el.
1: A másik meg azt mondja, hogy a szürkét miért nem töltötte ki. Hát mert azt mondta az ügyintéző, hogy azt ő tölti ki. Nem, ezt magának kell. Ezt a sötét szürkét tölti ki az ügyintéző.
0: Igen. De ezt ahogy nem tudod?
1: Igen, de hogy ezt neked tudni kéne. Jó, bárkinek van hasonló élménye. 0-30-299-88-88.
0: Számlákat meg ne fizess, ne kell felejtsük a befizetni.
1: Ügyintézésről várunk infókat. Szülinapos tortákat, azt nem várom, de jön.

0: Lunch Money Louis, hallottuk ezt a Beatles itt a 88-ban. Jó reggelt kívánunk mindenkinek.
1: Jó reggelt, ez a Megaszi Ági, szia Gedzó.
0: Hello Dani.
1: Hello.
0: Na, hát itt már ma reggel már voltam minden megint. Legyen egy online lapszám.
1: Legyen egy online lapszám, kérlek szépen. A szegeder.hu írta meg, hogy Rusin, Sandy, Romulus feljelentést tett a Szerbiának eladott harci járművek ügyében. Az előző honvédelmi vezetés egy olyan értékbecslő céggel becsültette fel a harci járművek értéket, amely korábban ingatlan becsléssel foglalkozott.
0: Hát becslés, nem?
1: Innen én
0: nem
1: tudom, hogy mi. Az elmúlt 16 évet. Már. Én köszönöm. Jó, szeged.hu.
0: Szeged.hu, már beszélgettünk arról, hogy 77-71-re legyőzte a Szedeák a Fót csapatát, kosárlabdáról van szó természetesen, és hogy ez hogy is nézett, azt már mondtam, hogy ezért annyira nem mentünk jól, de hogy ez hogy is nézett ki a gyakorlatban, egy csodálatos cikket Csomás Sanyi írt, aki ott ütt mellettem végig a mérkőzésen, tehát biztos vagyok benne, hogy láttam a meccset.
1: Nem figyelt, végig a telefonját nyomkodta.
0: Írt a cikket meg között, hogy...
1: egy másik meccs,
0: hogy ez hogy is, igen, hogy ez hogy is nézett ki, ki hogy játszott, ki mennyi pontot dobott, akit az érdekel, szeged.hu-n van erről a cikk. Jó olvasgatást kívánunk hozzájuk.
2: Támogatta a Clean Star Complex Kft. Az intézménytakarítás felsőfokú szakértője.

0: Ők voltak a Weekend. Vagyis, hogy egyedül volt a Weekend.
1: Ha nem érzem az arcomban, még. Mint amikor én chili szószt főztem, majd lidokainos krémmel masszíroztam, majd megvakartam az arcomat.
0: És ezt mind a szemedbe kented a
1: végén. Igen, egyébként ez történt, és ugyanezt éreztem, hogy nem érzem az arcom. Akkor én voltam a Weekend. 6 fok lesz, 25 a maximum, ennyi felhős. Front nem.
0: Nem 6 van, nem? Nem 6 lesz.
1: 6 fok van.
0: Hírek, jó reggel!
2: Támogatta Stuxi Otthon és Kert Kft. A zuhanykabinok és csaptelepek szakértője. Stuxi.hu.
3: Ez a Gedzó meg a Dani a Rádió 88-ban.
2: Támogatja a csúcsminőségű karbonát hőszigetelés szegedi gyártótól.
3: Emlékszel, amikor a Rádió 88 miatt elkerülted a dugót?
2: Amikor egy hallgató segítségével visszakaptad, amit elvesztettél?
3: Vagy amikor együtt bulisztunk egy felejthetetlen estén?
2: A Rádió 88-al rengeteg élményt éltek át a szegediek.
3: Most mi számítunk rád? Szeretnénk még több ilyen pillanatot adni neked, és még jobbá tenni Szeged legszegedibb rádióját. Tudjuk, hogy tele vagy marketing hívásokkal. Ha mostanában felhívnak, ez a hívás most fontos.
2: Néhány perc, amivel sokat segít.
3: Ha telefonon keresnek, vedd fel. Ha SMS-ben kapsz egy linket, töltsd ki. És mondd el, hogy mint mindig, most is a Rádió 88-at hallgatod.
2: Most te jössz. Rádió 88. Az életünk része. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Tisztelt szegediek! A Setaf Kft. Megkezdi a lakóházak fűtési rendszereinek felkészítését a következő fűtési idényre. Arra kérjük Önöket, hogy a munka zökkenőmentes elvégzése érdekében minden radiátoron teljesen nyissák ki a termosztatikus szelepeket, biztosítva ezáltal az épületek légtelenítését. Köszönjük az együttműködésüket! Setaf Kft.
5: Átírás, ügyintézés, eredetiségvizsgálat, gyors és precíz munka.
6: VLKR Kft.
5: Fonógyári út 11. Hívja a 458-692-es számot.
7: A számmisztika szerint, ha egy edzőtermen egy tucat személyi edző dolgozik, akkor az egyik kompatibilis veled. Személyi edzésedhez szakképzett, tapasztalt kollégáink várnak a Fit World-ben, Szeged belvárosában, a Dózsa György út 12 szám alatt.
8: Egy mosoly mindent megváltoztat. A Hattyas Dentálnál tudjuk, hogy a fogpótlás nem csak esztétika, életminőség. Ha fontos, hogy mosolya újra természetes legyen, a Hattyas Dentál implantációs és fogpótlási kezelései ezt a magabiztosságot adják meg. Szakértelem, odafigyelés, természetes végeredmény. Hattyas Dentál. Mosoly, amire jó ránézni. Jelentkezzen most! hattyasdentál.hu.
9: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
10: Megnyílt a Líra könyvesbolt a Szegedi Árkádban.
11: Szegedi Árkádban.
10: Újdonságokkal, széles könyvválasztékkal és minden korosztálynak szóló olvasnivalókkal várunk. Térj be hozzánk, nézz körül, és találd meg a következő kedvenc könyved. Líra könyvesbolt. Mostantól a Szegedi Árkádban.
12: Életlen a kép? Elmosódnak a részletek? Itt az ideje egy ellenőrzésnek a prágai látszerészetben és a Butik Optikban. A látás hónapjában ingyenes látás ellenőrzéssel, szemüveg ellenőrzéssel és szaktanácsadással vágyjuk mindkét üzletünkben. A készleten lévő optikai keretekre 20%, napszemüvegekre 30% kedvezményt adunk október 31-ig. Az ingyenes szolgáltatásokért telefonos időpontfoglalás szükséges. Élesítse ki a mindennapjait és csatlakozzon a látás hónapjához. Prágai látszerészet és Butik Optik a Bartók téren.
2: Ez reklám volt.
13: Sporttal, zumbával és jogával hívják fel a figyelmet a merrák elleni küzdelemre Szegeden. Október 11-én ismét érkezik a Pink Október nevű program sorozat a PIK Arénába, amelyre meghívást kapott mások mellett Katus Attila, Canik Balázs és számos helyi fitnessguru is. Süli András, a szervező Csongrád megyei Szabadidősport Szövetség elnöke elmondta, a mozgásos programok mellett szűrővizsgálatokkal és workshopokkal várják az érdeklődőket.
11: Nyilván ugye, mivel a fitness fogja majd a főszerepet játszani, azért a részvevőknek váltócipő és polifóm ajánlott, illetve a program ugye a mellrák és a daganatos betegségek megelőzése érdekében létrejött országos rendezvénysorozathoz is kapcsolódik, így elengedhetetlen jelképe a rózsaszín, aki teheti, öltözékében viselje ezt a színt.
13: Németh Marcell szobrász művész vehette át a 72. vásárhelyi őszi tárlat fődíját, a tornyai plakettet. A kiállítás történetében immár 8. alkalommal odaítélt életműdíjat pedig Gál József festőművész kapta vasárnap az Alföldi Galériában. A tárlat megnyitóján 14 elismerést adtak át. Ezek közül a Hódmezővásárhely városa és a Magyar Művészeti Akadémia által közösen alapított Rudnai Gyula művészeti ösztöndíjat Laviv Laura nyerte el. A fiatal képzőművészek névódíját Dobi Réka grafikus művész kapta. A december 6-ig tartó kiállításon 149 művész 185 alkotásával találkozhat a közönség az Alföldi Galériában. A vezetés közbeni mobilozást ellenőrzi a héten a rendőrség. A Figyelj az útra elnevezésű akcióban a rendőrök Magyarországon is fokozottan ellenőrzik a vezetés közbeni mobiltelefon használatot és minden olyan tevékenységet, amely elvonja a járművezető figyelmét. Ebbe a körbe tartozik menet közben bármilyen elektronikai eszköz használata, illetve kép vagy szöveges adatok megtekintése, mivel ezek súlyosan veszélyeztethetik a személy és vagyonbiztonságot. És végül mesterséges intelligencia segítségével mindössze 6 óra alatt sikerült megfejteni azt a titkos írást, amelyet Bonaparte Napóleon használt, hogy rejtjelezett üzeneteket küldjön a tábornokainak. A vizsgált levél összesen 1300 karakterből és 55 különböző szimbólumból áll. Megfejtése azért fogott ki egészen máig a kódfejtőkön, mert egy-egy latin betűt akár több különböző szimbólum is helyettesíthet benne, és egy szimbólum akár egyszerre több latin betűt is lefedhet. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Köszi, Ági, közlekedés ügyek. Azon gondolkodtunk, hogy hogy lehet az, hogy az aljajút már kifelé is be van állva, nem csak befelé.
1: Nekem az volt a tippem, hogy valaki menekül.
0: Lehetséges, simán előfordulhat.
1: Nagyon sűrűsödik a forgalom a Mokai úton, sűrűsödik nagyon a Szőregi úton, Dorozsmán is kezd egy kicsit beállni a helyzet, és a régi ötösön Szeged felé is, valamint hát gondolom a szokásos is van, hogy a székely sor is kezd talán.
0: Na.
1: Még nem biztos.
0: Most akkor talán, vagy...
1: Nem, még nem.
0: Ja, jó. Kérem szépen, hát teli találat, hiszen egy film zenével megyünk tovább. Érkezik napindító zenénk.
1: Ez a Will Smith, a Man in Black.
0: Bizonyám.
1: Hogy hívták a Man in Black-et?
0: Ki volt az?
1: Nem, country előadó volt.
2: A napindító zene támogatója az Árcsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.

0: Jó, 62. október 5, igazad volt, Gedzó.
1: Látod,
0: elnézést.
1: Ez csak a hülye. Jó, szóval 62. október 5-én mutatták be a Dr. No című első hivatalos James Bond filmet, és aztán utána ebből lett folytatás, méghozzá nem is kevés, 25 hivatalos, már hogy 25 hivatalos film van, és van egy nem hivatalos, ez is Sean Connery főszereplésével készült, ez a Never Say Never Again című történet, a 80-as években, ennek külön sztoria van, hogy ez miért nem hivatalos egyébként.
0: Akkor mondd el.
1: Nem mondom, nyolc után.
0: Na, egyébként baromi érdekes, tehát Ian Fleming írta, ő alkotta meg James Bondnak a figuráját, akit úgy alkotott meg, nem maga a figura, hanem hogy a névválasztás, az például az volt, hogy ő ismert egy ornitológust, bizony. És hogy az ő nevét adta James Bondnak, mert azt mondta, hogy a világ legunalmasabb nevét szeretné adni neki, hogy a véletlen se tűnjön föl senkinek, tehát amikor azt mondja valaki, hogy James Bond, akkor ne üsse meg senkinek a fülét, hanem szépen el tudja fölötte siklani, hogy ez az ember jó, vagy James Bond, oké.
1: És van egy ilyen Dr. James Bond nevezető ornitológus egyébként.
0: Így
1: volt
0: van,
1: ilyen.
0: Volt, és róla kapta a nevét, de ami még érdekesebb, hogy az egyik fő gonosza, ugye a James Bond filmeknek, az Goldfinger. Ennek nem, hogy magyar vonatkozása van, hanem, hogy ez teljesen magyar vonatkozása, teljesen. Goldfinger Ernőről kapta a nevét, az egyik legnagyobb durva főgonosz a James Bond történelemben, a James Bond univerzumban, hogyha mondhatunk ilyet, mert szerintem 27 film után mondhatunk ilyet. Kérlek szépen, ő egy angliai, egy Londonban élő építész volt, Goldfinger Ernő, és ő brutalista volt. Tehát ez azt jelenti, hogy ilyen nagy beton épületek, jó nagy, ilyen egészen külön stílus a brutalizmus egyébként, de azért a beton az például nagyon nagy alkotó eleme, és hát nyilván akkor ez egy teljesen új, modern stílusnak számított. Fleming pedig nem különösebben kedvelte ezt az építészeti stílust, ő inkább ez a klasszikusabb vonal volt, tehát ez a, hogy mondom, a régi klasszikus polgári arisztokrata vonalat képviselte, és közös lakótelep, hát nem lakótelepen, közös kertvárosban éltek, és akkor a Goldfinger Ernő eldöntötte, hogy ő már pedig ide, a saját telkére fölhúz két épületet a brutalista stílusban. És ezt annyira gyűlölte a Fleming, de annyira gyűlölte, hogy konkrétan ő lett az egyik fő gonosza, amit hát mivel a név nemhogy hasonlít, hanem teljesen egyezik, ezért az Ernő, az teljesen fölháborodott az ember, is perelte őket, és végül egyébként megegyezés született, tehát az, mindjárt mondom, hogy mi volt a megegyezés, az, hogy megijedt a pertől a kiadó, mert hát az eléggé, hogy mondjam, szilárd alapokon állt a vád, és akkor megegyezett az építésszel, kifizették neki a jogi költségeket, nyilván azért a magáról a perről, és akkor kapott 6 tisztelt példányt, és a regénybe bekerült egy apróbetűs nyilatkozat, hogy miszerint az minden egyezés a valóság, az a véletlen műve. Tehát ez lett végül a dologból.
1: Amit aztán olvashatunk filmekben is, hogy ha véletlen, ne adj Isten, valaki tényleg magára ismerne valami, az csak pusztán a véletlen.
0: Igen, mert hogy a Goldfingerről tudni kell, hogy ilyen, ugye ilyen gátlástalan, megszállott, ilyen aranymániás ember mint főgonosz a könyvben, és hát ezt is róla, és egyébként annyira, hogy ugye amikor megfenyegette először a Fleminget, akkor Fleming még mondta is, hogy jó, akkor megváltoztatja a nevét Goldprickre, tehát az arany férfi szerszámra igazából. Igen, és akkor ebből már teljesen elborult az agya, de hogy nagyon jó, mert az összes főgonoszt valami ilyenről nevezte el, tehát valami ellenségéről. Például a Scaramanga az etoni fiú iskolában volt az osztálytársa, és ott folyamatosan szekálta és verte a fiatal Fleminget, tehát ő így lett egyébként a főgonosz, vagy a Blofeld, ugyanúgy az etoni magániskolában jártak együtt Fleminggel, és ő például a legdurvább ilyen bullyingolója volt a Flemingnek, tehát ő is egy főgonosza lett. Úgyhogy ezt imádom a csávot, tehát mindenki, akit utált, azt így kiírta magából a könyvben, névváltoztatás nélkül, úgy, ahogy jött, mindenki gyűlök, ők a főgonoszok, kész.
1: Fura egyébként, hogy Magyarországon nem jelent meg csak 4 könyve, ugye 11 darab regénye van a Flemingnek, a James Bondos. 4 jelent meg, az is még valamikor a 90-es években, vagy ott a 80-as évek végén, ilyen, hát ilyen ponyt, ez a klasszikus ponyva kiadás, hogy ilyen,
0: igen, puha, ilyen fedeles, vékony.
1: Igen, ugye se abból se született, és akkor 62 óta készülnek a filmek folyamatosan, és akkor ugye van egy nem hivatalos James Bond film, meg van egy előzmény film, amit beszéltünk itt adáson kívül, hogy ez ilyen tévére gyártott valami történet volt, hát ott ugye az a Casino Royale nevezetű volt, aminek aztán később lett is egy ilyen, már ugye a Daniel Craig-es érába lett egy ilyen című film is, de hogy az eredetibe ott ugye Woody Allen is beleírt ebbe egy kicsit, és hát ott minden karakter James Bondnak hívnak, csak hogy összezavarjanak mindenkit. Azzal tudunk menni így megailag, nem?
0: Én szerintem a Woody Allen az a mega. Akkor sem volt. Tehát, hogy ő az ős meg, az ős forrás.

0: szerintem a mi ősforrásunk. De hogy egyébként, ugye, mert a Casino Royale volt az első könyv, és hogy ebből született egy tévéváltozat, először 54-ben, és akkor az első nagy mozifilm, ami a Dr. No, a 62-es, hülye vagy a 62-eset, arról beszélünk, 62-es, hogy erre azért kellett várni pár évet, de ez az első hivatalos James Bond film. És a Casino Royale-t írta meg először, ami szerintem annak a keletkezés történt, és zseni. Tehát, hogy akkor házasodott, 43 éves volt, amikor ezt írta, és akkor házasodott, és Jamaikában volt egy ház, egy birtoka, és mindig ott alkotott. És egyszerűen annyira szorongott az esküvőtől, annyira gyűlölt a tényét is, hogy neki ezt végig kell csinálnia, de nem az esküvővel volt vagy a feleségével, hanem maga az, hogy maga a tényével ezt csinálnia kell, hogy elkezdett szorongani, és elkezdte írni a saját emlékeiből ezt a Casino Royale-t, vagy hát a saját emlékeit ötvözve ugye a fantáziával, és ebből született meg az első James Bond.
1: Na, de hogy mit is csinált, azt mindjárt elmondjuk. Ez a jó Ian Fleming. Azon kívül. Egyébként most jelenleg, ha minden jól megy, akkor 7 fok van, és olyan 24 körül lesz, és egész héten marad ez a jó idő.
2: Támogatta a Varga Alku Kft. Partner a biztosítás.

0: Bruno, azt hallottuk itt a 88-ban. Szép öreget kívánunk mindenkinek.
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Púcsiba indulj el. 6 fok van jelenleg, 25 lesz a maximum. Ennyi felhős, front nem lesz.
0: Így van. A 47-esen befelé és kifelé is van némi torlódás. Az 55-esen befelé, még a Makai úton szintén van némi nemű torlódás, illetve a Nagykörút teljes hosszában gyakorlatilag már azért sűrűsödik a forgalom. Óvatosan tessék vezetni, az a stabil.
2: Rálátunk a szegedi közlekedésre. Partnerünk a több évtizedes tapasztalattal rendelkező Prágai Látszerészet. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Rihannát hallottuk itt a 88-ban. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. James Bond-nal kapcsán beszélgetünk az öreg titkos ügynökről, már most azért idősebb. Bár mindig ugyanúgy néz ki a filmekben, hihetetlen, nem? Milyen fiatal?
1: Elképesztő.
0: Teljes őrület. Milyen idő lesz ma, Dani? Tudod?
1: Jelen pillanatban 8 fok, 25 a maximum, front nem lesz. Ennyi felhős, de szép napsütés.
0: És tudja.
2: Támogatta a Gyomándrődi német nyílászáró gyártó és forgalmazó Kft. Ajtók, ablakok, közvetlenül a gyártótól.
3: Napközben dolgozol? Mi is?
2: Amíg te a munkáddal foglalkozol, mi figyelünk minden másra.
3: Mi történik Szegeden? Mi van a világban? Játékok, jó sztorik és Szeged kedvenc zenéi, ismétlés nélkül, hogy a délelőtt ne csak a munkáról szóljon.
2: Hello Szeged, Bürgés Dáviddal, hétköznap 9-től 1-ig
3: a Rádió 88-ban.
2: Támogatja az Input csoport. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: A szép szebb, a jó jobb, ha a kocsid kívülbelül ragyog. A Szeged Pláza Autómosó csapata egy óra alatt elvégzi a munkáját. Kárpit tisztítás esetén belefér, hogy a klímán ózonos tisztítást végeznek, és dobnak a kocsidra egy külső vaxot is. Hívd őket időpontért a 75-60-90-20-as számon. A Szeged Pláza mélygarázs kijáratánál várják a kocsidat. Autódról gondoskodó Szeged Pláza Autómosó.
5: Az Ácsfa Kft. Tetőt készít az álmoknak. Rugalmas ügyintézés, helyszíni felmérés, gyors gyártás, ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Látogass meg weblapunkat és keresd akcióinkat. www.ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Szeged, Vásár utca 12.
6: Mozognom kellene, de drága, fizetős a parkoló és feszengenék is.
7: A házgyümben biztosan nem. Modern, tiszta környezet, ingyenes parkolás és szuper csoportos órák várnak.
6: És a segítség kell?
7: Segítőkész csapatunk végig melletted áll. Igazán otthon érezheted magad.
8: Házgyüm & Fitness Szeged, Szabadkai út 9/B. Az utazás önmagad legjobb verziójához itt kezdődik.
9: Felújítasz? Szétvisz az ideg? Csak annyit mondok, Stuxi. Minden, ami a fürdőszobád felújításához kell, nálunk megtalálod. Csaptelepektől az épületgépészeti szerelvényekig, minden egy helyen. KS helyett X, a Stuxinál jó helyen vagy az fix. Stuxi otthon és kert, Algyői út 7. Stuxi.hu.
10: Motorra pattannál, autót vezetnél, vagy a hivatásod lenne a volán? Ne keresd tovább! A Szegedi Stopp Autós Iskolánál több mint 25 éve segítünk célba érni. Több kategóriából választhatsz, a motortól, a személyautón át, egészen a teherautóig. Tanulj profiktól, készülj fel online klasszel a saját tempódban, és szerezz magabiztos tudást modern járműveinken. Stopp Autós és Motoros Iskola, Szeged, Londoni körút 10, az Árkáddal szemben. stoppautosiskola.hu.
11: Pepperoni pizzéria és biliárd már Vásárhelyen, ahol a koktélok keverednek, a bulik dübörögnek, és az élet pezseg.
12: Október 10-én megmutatjuk, hogy Vásárhely is lehet Ibiza. A lemezjátszóknál a Spanyol-sziget hangulatával Dante.
11: Részletek a Pepperoni web és Facebook oldalán. Hódmezővásárhely, Andrássy út 10-12.
13: Lecserélnéd nyílászáróidat, de nem tudod kihez fordulj?
14: Keresd minket, mert neked a német nyílászárókra van szükséged.
13: De ha éppen építkezel, akkor is jó helyen jársz. Ha neked fontos a minőség, megbízhatóság, garancia, vagy legyen bármi, akkor Német Nyílászárók Gyomaendrőd. www.németkft.hu. Helyszíni beépítés az egész ország területén.
15: Klíma vagy hőszivattyú? A megoldás Délklíma. www.délklíma.hu.
16: Na anyu, te most beleharaptál a gyalmába?
17: Bele bizony. Ragasztó nélkül, csúszkálás nélkül, szégyenkezés nélkül.
18: A BPS teljes kivehető fogsor egyenre szabottan svájci technológiával készül, vákumosan tapad. Élethű, kényelmes, 3 év garanciával egy hónap alatt kevesebb, mint 500 000 forintért. És most jön a legjobb rész, 15% kedvezmény egész hónapban. Dentalá fogászat Szeged és Algyő. Hívjon 0620-333-0313.
17: Kérjek neked is egy időpontot lézeres fogfú vagy mikroszkópos gyökérkezelésre.
18: Élj át újra a felhőtlen mosoly, a magabiztos étkezés élményét, és váltson a jövő fogászati megoldásaira.
19: Az IKV ZRT pályázatot hirdet 33 darab lakás költségelven történő bérbeadására. A lakások megtekintésére 2026. október 5-én és 6-án van lehetőség. A pályázati dokumentáció szeptember 28-a és október 9-e között térítésmentesen átvehető az IKV ZRT ügyfélszolgálatán, illetve www.ikv.hu honlapról letölthető, benyújtásának határideje október 22-e 12 óra. További részletek és a pályázati felhívás a Szegedi Tükörheti Lapban, a www.ikv.hu és a www.szegedingatlanok.hu weboldalon, az IKV ZRT Facebook oldalán, a 0662 563 122-es telefonszámon, vagy személyesen a Szeged Dáni utca 14-16 szám alatti ügyfélszolgálaton. IKV ZRT, a szegediekért vagyunk.
20: Fedezd fel, milyen egy nemzetközi általános iskola Szegeden. Az IPS Szegedi Nemzetközi Általános Iskola vár egy iskola bemutató beszélgetésre október 7-én szerdán 17 órakor a Lidicei téren. További információ és regisztráció www.szegedips.com.
21: FedEx Kft.
22: Emelőhátfalak teljes körű javítása, felújítása és karbantartása. A német bérkargolit típusú emelőhátfalak kiemelt prémium márka szervize, továbbá márka független professzionális emelőhátfaljavító központ. FedEx Kft. Az emelőhátfalak szakértője.
23: Ez reklám volt.
24: Az Európai Innovációs Tanács vezetője érkezett az Alchemicals szegedi központjába. Janáki Csaba, a cég tudományos igazgatója elmondta, a látogatás célja az volt, hogy bemutassák a vállalat szén-dioxid elektrolízis technológiáját és konténeres ipari rendszerét. Nem lesz holnap meleg víz több szegedi lakásban. A Szetáv azt írta, holnap reggel 8 és este 8 óra között a Lugas utca, a Budapesti körút, a Zöldfa utca, a Sás utca és a Szilléri sor által határolt területen karbantartás miatt szünetel a szolgáltatás. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsmenetrendi terhelést szimuláló tesztelése szombatról vasárnapra virradó éjszaka. A tesztet a következő napokban értékelik ki. És több mint 24 ezer követőt gyűjtött a Twitch-en egy skót nagymama. Cat Bowie-t, a Guinness most megjelent portréja a platform legidősebb női Fortnite streamereként mutatja be. A játékot 2017-ben ismerte meg az unokáján keresztül, a következő évben pedig már saját fiókot készített. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
23: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Köszönjük Ági az autóban is a Rádió 88 szó.
1: Igen, ha valaki ott ül és hallgatja, akkor ott van.
0: Na, tudsz mondani valami izgalmasat, vagy kapcsolom a tempó taxit?
1: Igen, tudok, de inkább kapcsolod a tempó taxit.
0: Jó reggelt!
25: Sziasztok, jó reggelt! Sok autó tart ma reggel a város irányába a Bajai úton, illetve az Algyői úton Szegedre igyekvőket a Diadal utcai lámpás csomópont akasztja meg. A Sándorfalvi út irányából is rengeteg autó érkezik, a Makkosházi és Rókusi körút kezd telítődni. A Tiszalajos körút már is túlterhelt, a Duganics tér és az Árvízi emlékmű között szinte csak lépésben járható. A Makai és Szőregi út kocsi sora feltöltözte a Székely és Népkert sort, valamint a Temesvári körutat, a Bártalan hídon jelenleg gyorsabb az átjutás. Az Algyői úton rendőri ellenőrzésre, a Budapesti úton pedig sebességmérésre számíthatnak az arra közlekedők. Mindenkinek balesetmentes és jó utat kívánunk!
0: Oda még egy kávé majd mindenképp. Jó reggelt!
1: És küldd át, hogy mi volt ez a csengő hang, mert nagyon tetszik, be akarom állítani én is.
0: Lady Gaga jön és Ariana Grande.
1: Ez a Rain on Me, jó reggelt, ez a Mega. Kettő perc múlva, fél nyolc.
0: Jó reggelt!

0: Aha, jó reggelt kívánok mindenkinek. No, kérem szépen, Dániel, mondjál valamit, mert látom, hogy már tiszta ideg vagy, tessék.
1: Lesz most is zene meg a szöveg játék, úgyhogy küldjétek el nekünk SMS-be, vagy küldenek nekünk SMS-be 0632998888 azt a szót, hogy James Bond.
0: Lehet fonetikusan is, jó, J-vel
1: hallva. James Bond, teljesen mindegy, küld el SMS-ben,
0: ja,
1: és a
0: Classic
1: Grill szerb étterem játékában fogsz járni. Ha ügyes vagy, és kitalálod a szöveget, és az vagy a dalcímet és az előadót, akkor 10.000 forint értékű utalmány lehet a tiéd. Úgy egyébként. Jó, ez fog történni majd, SMS-eket várunk.
0: Nagyon gyorsan küldjétek az SMS-en, mindjárt játszunk. Mert kaptunk egy másik SMS-t is, Széksósin szondáztatnak. Hopp,
1: tehát aki hívott és úgy vezet, az ne arra menjen.
0: Az, hát azonnal szálljunk a kocsiba, ott ahon van. Jó? Na, mi nem csinálunk ilyet, hogy megyünk így ittasan, mint a hétfőn ráadásul, jó?
1: Egy irányba megyünk.
0: One Direction, vagy Direction. Jó.

0: Ez ott a vége, jó reggelt kívánunk mindenkinek, akár reggelizés közben is lehet minket hallgatni. Milyen jó, azt gondolj bele, miközben nyammogod a jó fincsit, a tojást rántottát reggel, és közben mi szólunk.
1: És miközben nyammogsz, közben elmondjuk, hogy egyébként nyammoghatsz máshol is, mert hogy van egy játékunk 06 32 99 88 88-ra, várjuk azt a szót, vagy inkább nevet, hogy James Bond, mert hogy nemzetközi James Bond nap van ma, ezt küldjétek el, és akkor részt vesztek majd a zene meg a szöveg játékon, a klasszik grill szervételem játékán 10 000 forintos meghívást lehet oda nyerni, úgyhogy küldjetek, és akkor nagyon egyszerű a játék, a dalcím előadó az, amire szükségünk van, és akkor mit tudom én, azt mondod majd, hogy mondjuk a zenét akarod hallani, akkor a zenéből játszunk le 10 másodpercet onnan, ahonnan kérted. Tehát a 3-20-at és te azt mondod, hogy 1-10-től akkor onnan.
0: Fél, segítek, 3-31-e majd a dalunk, jó? Tehát, hogy jó, ezt még ennyit tudtam segíteni, még annyit segítek, hogy magyar.
1: Innen, és akkor el tudjátok kezdeni keresni a neten az ilyen hosszú dalokat.
0: 3-31 az milyen, melyik lehet? Rádió edit verzió, és akkor abból már ki is tudjátok talán gyorsan. Nem.
1: Na, így történik.
0: Jó.
1: Illetve... és egyébként lesz játék majd, na, ugye a Bürkés Dávidnál is, majd 9 óra után érkezik ő, és akkor oda majd szülinapos játéka is lesz. Ugyanide várjuk a szülinapos köszöntéseket, hogyha valaki tortát akar nyerni. Ebbe is beleírhatjátok biztos, hogy James volt, hogy tudjuk, hogy hallgattok minket, és nem a tortáért írtok csak SMS, jó? Tehát létszíves, nem, ez nem egy feltétele a játéknak, mert most már tényleg a nyakomra fognak taposni. Nem feltétele, de mi örülnénk neki, mert akkor legalább tudjuk, hogy figyelsz.
0: Hogy itt vagytok. Nem? Jó. A másik dolog, ugye James Bondról beszélgettünk, és hát Dani elkezdte mondogatni, hogy Ian Fleming, aki írta magát a James Bond regényeket, ő ugye a, hát az ilyen haragosai, vagy nem is tudom, hogy mondjuk, akiket így nem különösebben szeretett, azokról mintázta a James Bond főgonoszokat. A kérdésünk az lenne, ha már itt nagyon SMS-eket írtok nekünk, írhattak olyan SMS-t is, hogy ti kiről? Tehát főnökötökről, szomszédotokról,
1: anyósotokról, apósotokról, testvéreitekről.
0: Gondolom ebben egy anyós főgonosz.
1: Anyós főgonosz, szerintem az teljesen valid.
0: Azt gondolj bele. És azt mindenképpen éretek mellé, hogy mi lenne neki az, ami miatt, ugye, tehát az történik egy James Bond filmben, hogy mindig a főgonosz az világhatalomra akar törni. Tehát, hogy vagy aranyat akar ellopni valamire, vagy valami kémlistát akar. Tehát, hogy mi legyen az, amit mondjuk, hogyha az anyósotok lenne a főgonosz, a főnökötök, a szomszédatok, mindegy, bárki, akit utáltatok általános iskolába, hogy mit szeretne eltulajdonítani, vagy mit szeret, milyen hatalomra szeretne jutni ő.
1: Vagy hát, hogyha az életedben van egy főgonosz már, úgy érzed, hogy már van egy ilyen
0: főgonosz. Már van egy, akkor ő mit?
1: Azt is küldem mindenképp, jó? Mert várjuk ezt. Neked ki lenne az ultimate főgonoszod? Igazából nem csak azt kell tudni hozzá, hogy ki lesz a főgonosz, hanem hogy ugye még kettő dolgot említettél. Tehát a cél, hogy mit akar elérni
0: így
1: a főgonosz.
0: Van, így van,
1: és ugye, ami mindig kell, az a motiváció. Tehát mi a motiváció, mi a célja, és ki a főgonosz? Tessék, a tiéd kicsoda.
0: Nekem, hogyha nekem lenne egy főgonoszom, az biztos, hogy ha akár férfi, akár nő fúfruja lenne, az majdnem, hogy biztos, hogy
1: igen. Ez, tehát, ez hogy... jó, eddig, ezzel eddig tudok menni. Igen?
0: Tudsz ezzel jönni? Szerintem legyen az, hogy ő ilyen de neki ne legyen anyagi, hanem ilyen világuralom, tehát hogy tényleg az, hogy mindenkit leuraljon.
1: Tehát nem akar gazdag lenni, igazából csak a hatalomban él hajtja.
0: Így van.
1: Jó, eddig majdnem úgy ugyanaz a főgonoszunk.
0: Oké. Az még az kérdés, hogy milyen nemzetiségű legyen. Tehát legyen orosz, mert ugye ez onnan indult ott a nagyon jó ki, hogy ezt a meg rá tudták húzni nagyon szépen a hidegháborús dolgokra,
1: hát
0: is.
1: Hát a hidegháború környékén írt a például, persze.
0: Így van, tehát hogy ez az legyen, hogy legyen akkor az oroszoknak a vezére. Vagy ne.
1: Meg hogy van-e valami...
0: Legyen valami. Legyen a Taki bácsi.
1: Te ultimate főgonoszod a Taki bácsi.
0: Igen, és ő a taxiával valamit csinál rettentően a szomszédokból.
1: Ha már itt tartunk, nekem a Taki bácsi szimpatikusabb volt, mint a Lenke néni, szóval az én ultimate főgonoszom inkább a Lenke néni, mert hogy az, hogy nekem minden nap meg kell hallgatnom valami bölcsességet a helyi közértben, attól biztos, hogy hülyét kapnék. Tehát, hogy nem, tudom, hogy drágább a paliza, kezdi csak, nem tudok vele mit csinálni, mit csináljak vele. Megyek tovább, majd másra szavazok legközelebb. Szóval azért mondom, hogy de az én főgonoszom az, hogy ezt nem merem mondani, mert
0: hallgatja.
1: Nem, biztos, hogy nem hallgatja, de én még egyszer mondom, én örök ellenzéke vagyok, és nekem 16 évig volt egy főgonoszom.
0: És az, én gondoltam arra is, de azt nem mertem, mert meghagytam neked.
1: Aki még mindig a főgonoszom, csak most már egy kicsit erejét vesztett, szóval így megkopott a fénye egy picit. De nekem ő az ultimate.
0: Neked ő?
1: Hát igen.
0: És így akkor ráküldened a James Bondot erősen.
1: Lennék a James Bond.
0: Lennél James Bond a pozitúba?
1: Lennék az a James Bond, aki rám megy arra az ős ellenségre, igen.
0: Jó, oké. Okay. Szóval várjuk, hogy nektek milyen fő ellenségetek van, vagy kiről neveznétek el leginkább. Ó, itt már azért érkeznek SMS-ek. Jó lesz ez, jó lesz
1: és
0: ez.
1: És hogy miért pont róla? Jó, de egyébként a játékunk is zajlik. Zene meg a szövegjáték egy étterem meghívásért. 0-32-99-88-88.
0: James Bond, ezt így írjátok bele. Na most, hogy gyorsan szétnézünk műveság az utakon. Azt hittek itt nekünk korábban, várja, vissza kell kerestem, Széksósin szondáztatnak ott óvatosan. Hát egyébként, ha ittunk, akkor már ne jöjjünk kocsiba. Nagyon egyszerű.
1: Így van, az ötös útnál, ott miért fölmész az M43-ra, ott be van dugulva rendesen, a Dorozsmai út is, az Algyői út oda és vissza, azt nem tudom, hogy
0: az a 47-es, ott mi történik? Ott még a budapesti körút és a Nagykörút közti szakasz is irgalmatlan befelé.
1: De biztos vagyok benne, hogy a Kecskésen, a Szabadka úton is hallgatnak minket a dugóba, biztos vagy benne, hogy a Temesvári úton is. A Makai és a Szőregi most már. egészen jó. Jónak tűnik.
0: Bejött mindenki, aki akart időben.
1: Ezt történik Szegeden a közlekedésben. Kitartás mindenkinek.
0: Várja, ezt itt át kell húznom ide.
1: 3-1-8 van, amikor ez történik.
2: Támogatta a Római Akkumulátor Kft. Hogy biztosan induljon és célba érjen.

0: Jó reggelt kívánom mindenkinek, 88 óra, ez a Rádió 88, benne pedig az Őrület reggel.
1: Ez a Mega, a klasszik grilli szervételmi játéka, és lesz majd, küld el SMS-ben nekünk a James Bond nevet, 06 32 99 88 88.
0: Úgy bizony, illetve, hogy mire készülök én James Bond nap kapcsán, az is kiderül a következő órában.
1: 25 fok lesz a maximum, enyhén felhős, front nem várható.
2: Támogatta a Ház Gym és Fitness. Az utazás önmagad legjobb verziójához itt kezdődik.
3: Ez a Gedzó meg a Dani a Rádió 88-ban.
2: Támogatja a Bodrogi Bau Kft. A tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője. Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
4: Micsoda?
3: Vagy ezt most találtuk ki?
2: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
3: Három szegedi sztori, egy kamu. Találd ki melyik?
2: És nyerd meg a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívását.
3: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
2: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Új magyar ősbemutató, féktelen Queen musical, operettsztárok és visszatérő legenda. Dés László és Geszti Péter debütáló Petőfi musicalje, a We Will Rock You, Csillagfény és Déli báb operettgála és a Miss Saigon várja a szegedi szabadtéri játékok nézőit. Találkozzunk 2027-ben is a Dóm téren. szegedi-szabadtéri.hu.
6: Indulj lendületből! Cube és Stevens Premium ringák egy helyen a Lendület kerékpár szaküzletben. Új Szeged, Derkovics Fasor 94, Új Lendület.hu.
7: Az otthon, amiről álmodott, most valósággá válhat. Deszken, mindössze 6 kilométerre Újszegedtől megépítjük új otthonát. Három hálószoba, amerikai konyhás nappali. Kulcsakészház saját telekkel, modern műszaki tartalommal, mindössze bruttó 1 millió forintos négyzetméter áron. Építő.kft. Ahol a minőség otthonra talál. További információ építő.com.
8: Retina fotózás és szűrővizsgálatok most ajándékba. Igen. A látás hónapja alkalmából most prémium látásvizsgálatot adunk ajándékba minden Zeiss szemüveg megrendelőnek. Gyors, kényelmes időpontfoglalásért és a választható kedvezményekről informálódj a lottika.hu oldalon. Élj a kivételes lehetőséggel. Válaszd a minőséget. Lottika Szalon, Szeged, Somogyi utca 21.
9: Hallod ezt? Ez csak egy része annak, ami október 10 és 11-én vár rád Hódmezővásárhelyen. Stonewall Tattoo Convention. Tetoválások, nemzetközi művészek, sók, koncertek és idén kiemelten a családoké a főszerep. Ingyenes arcfestés a gyerekeknek, programok az egész családnak. A Hónaj Mirigyes Sipos Peti és Kabai Laci Tumács podcastje élőben. Stonewall Tetováló Fesztivál. Október 10-11, Hódmezővásárhely, Feketesas.
10: Gyere Morzsi! Gyere Moxi! Fickó! Viti! Ül! Luna! Zserbó! Cézár, hozzám, mangó, pupák!
11: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
12: Az idő múlik, az érték örök, 1902 óta. A Babós Óra ékszerszalon megújult, elegáns környezetben várja újra Önöket Szeged belvárosában. Exkluzív ékszerek, prémium karórák és közel 125 éves szakértelem.
2: Ez reklám volt.
13: A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumba kerül a Szegedi Közlekedési Társaság 609-as pályaszámú FVV csuklós villamosa. A köznyelvben bengáliként ismert jármű 1964-ben állt először forgalomba Szegeden, és egészen 2002-ig járt menetrendszerűen. Az elmúlt évtizedekben nagyon leromlott az állapota, ezért az SKT pályázatot írt ki a bengáli közcélú hasznosítására, hogy megmentsék a villamost az enyészettől. Németh Zoltán Ádám közösségi közlekedési és vasútbiztonsági vezető elmondta, a közlekedési múzeum ugyan Budapesten, de mégis a legméltóbb helyen tudja kiállítani a járművet a jövő nemzedék számára.
14: Itt Szegeden az egyes villamosvonalra került, és ugye az egyes villamosvonal volt az egyetlen, ami egyirányú járműveknek a kiszolgálására volt alkalmas, úgyhogy igazából egészen 1964-től 2002-ig bezárólag végig az egyes villamosnak a törzsállománya volt, körülbelül 14-15 társával együtt.
13: Október 15-én rendezik meg a térség legjelentősebb gazdasági rendezvényét, a Top 100 gazdasági konferenciát a Szegedi Szent Gellért Fórumban. A Csongrád Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara, valamint az Enterprise Europe Network Szeged rendezvényén ezúttal is izgalmas témákkal és országos hírű előadókkal várják a vállalkozókat. Itt adják át az idei Top 100 elismeréseket, valamint a Top 100 kiadványt is. Átmenetileg szünetel majd több szolgáltatás is az Erste Banknál október 16-ától 17-ig, valamint október 29-én éjszaka. Nem működik majd a George App és Web, az azonnali átutalások indítása, fogadása, az internetes vásárlás, az Erste Telebank, a vállalati Netbank, az Elektra, az Erste Business Mobilbank, az SMS szolgáltatások, az API csatorna, az online termékigénylés és a lakástakarékpénztári befizetése online nyilatkozási felülete. És végül rekordmennyiségű ezüstpénzt találtak fémkeresősök Kelet-Norvégiában. Mintegy 5000 ezüstpénz került elő a földből, mielőtt véget ért volna a tavaszi szezon, és a területet át kellett adni a mezőgazdasági munkáknak. Betakarítás után azonban visszatértek, kezük nyomán pedig mára a norvégiai régészet történetének eddig legjelentősebb vikingkori éremleletét sikerült napvilágra hozni. A darabszám 5200-nál tart, a szakemberek jelenleg munkagépek segítségével távolítják el a felső talajréteget. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Ági, köszönjük szépen, mindenki egy piros pontot írjon be magának. Egészen jól lehoztuk ezt a ma reggeli őrületes közlekedést, ami általában szokott volt lenni. Most azért még mindig sűrű a forgalom mindenfelé, óvatosan tessék közlekedni, próbáljuk meg ezt a... Annyit csináljuk már, hogy ne az legyen, hogy elkiabáltam, jó? Tehát most még azért egy óra hosszán keresztül még azért mindenki nyugodjon meg.
1: Ami teljesen biztos, ahol még várható fennakadás, ez az Algyai út befele, kifele, Szabadkai út, valamint az 55-ös ott a Bajai útnál, úgyhogy még azért vannak torlódások, de alakul.
0: Légy óvatosan, kösz!
2: Támogatta a Stop Autós Motoros Iskola. Jogosítvány gyorsan, biztonságosan, gyakorlott oktatókkal.
0: Egy Coldplay-nyi zenéje még van mindenkinek, hogyha szeretne velünk játszani, akkor küldje el SMS-ben az, hogy James Bond.
1: 0-32-99-88-88, vacsora meghívás vagy ebéd, amikor mész, teljesen mindegy, 10 000 forintért ehetsz.
0: Jó reggel!

0: Out of We Pray, itt a 88-on, most pedig akkor játszunk egyet.
1: Jön a zene, meg a szöveg a Rádió 88-ban. A mai játékosunk
0: nem más, mint
2: Andrea, jó reggelt!
0: Hello, Andi!
3: Jó, sziasztok!
0: Hello, hello!
2: Sikerre küldtél nekünk SMS-t, úgyhogy most neked kell rájönni a dal címére és előadójára a zene meg a szöveg játékban.
0: No,
2: akarsz-e velünk játszatásra, mond, akarsz-e lenni?
0: Új, de szép. Oké, na azt mondja, hogy 3 perc, 31 másodperc a mai zenénk. Melyik sávot szeretnéd kérni belőle, a zenét vagy az éneket?
3: Éneket.
0: Az éneket szeretnéd, akkor a zenét kilövöm. Hova rakjam, honnan kezdődjön? 3:30.
3: 1:30-tól.
2: Lehet, hogy jó lesz.
0: Biztos?
3: Juha,
0: 1:30, 1:30, megmutatom az 1:30-at, figyelj, hallgass csak. Innen 10 másodperc. Na, hát... Ugye? És eddig tartott a 10 másodperc. Ott pont nincsen ének.
3: Akkor 2:10.
0: Jó, hát erre szoktam mondani egyik ismerős, hogy nem kívánság műsor. Na, az a 2:10, na ez jó, ezt figyelj csak akkor, mert mi vajszívőek vagyunk, meg egyébként is hétfőn, figyelj, az a innen akkor 2:10.
4: Az életet, ha megfakulna, s az égbolt beborulna, nem menekülts a színez újra.
0: Na hát ettől könnyebbet már viszont minden benne volt.
3: De nem ugrik be, tudom, cik.
0: Hát igen, és a dal címe mi volt? Azt tudjuk legalább? Dal cím? El is mondta benne a Mihály.
3: Ja, színezd újra.
0: Igen, és ki az előadó?
3: Színezd, beborulna. Bom, nem bombon.
0: Nem. Mihálynak hívják a férfit, aki éneket, a Daninak nagy barátja. Na?
3: Ó, nem ugrik be.
2: Én ezt azt mondanám, hogy...
0: Azt mondod, hogy megadjuk, mert rendesek vagyunk?
2: Persze. Úgy is tudja, csak most...
0: Igen. Mezőmisi, így segít.
3: Mezőmisi, igen, itt a nyelvemen. Csak nem látják.
0: Nyújts ki, hadd nézzük.
3: Már nyújtom.
0: Aha, jó, megadjuk, Magna Cum Laude volt. Magna Cum Laude, színezd újra.
2: De ez annyira közel jártál, hogy megkapod. Jó, gratulálom.
0: Ez volt a dalá. Na, maradj vonalban mindenképpen, jó? Leneted,
3: mert...
0: Oké, köszi, hello.
2: Mondanám, hogy ennyire könnyű velünk nyerni, de hát úgy látszik.
0: Annyira azért nem.
5: Támogatta a Classic Grill szervéterem Szeged első paráskonyhája.

0: Kájgó itt a 88-ban, jó reggelt!
1: Nincs idő meghalni.
0: Nincs idő.
1: Mindenkinek mondom, 8-8 perckor, 2 perc múlva 8-10.
0: Ezt mondta Dani. Ezt mondta Dani, hogyha valakinek ismerős lett a cím, ez egy James Bond filmnek a címe.
1: És ezt azért mondok, mert?
0: Mert 1962-ben, október 5-én, ember napon mutatták be a Dr. No című James Bond filmet, ez az első hivatalos James Bond film, ezért a mai napot James Bond napnak nyilvánították 2000 nem tudom mióta, ezt így ünneplik azok, akik néznek James Bond filmeket.
1: Úgyhogy, ha valakinek van James Bond-nal kapcsolatos élménye, nyugodtan küldjön nekünk SMS, mert hogy nekünk egyébként van egy rakástörténetünk, mert Ian Fleming ugye, ő a megalkotója a James Bond karakterének, és egyébként a legtöbb könyvnek is. Nem tudom, hogy egyébként a könyv és a filmek mennyire egyeznek, tehát mennyire követi mondjuk a film cselekmény a könyv cselekményét, erről sajnos fogalmam nincsen, mert én csak Daniel Craig-es James Bond néző vagyok egyébként.
0: Abszolút nem is láttam korábbi.
1: Semmi, nulla. Tehát én, amikor Daniel Craig lett a James Bond, én onnantól nézek James Bondokat, és azokat nagyon is szeretem. Na. Tehát ez olyasmi nálam, mint a Nolan film, amikor a Nolan átvette a Batmaneket. Tehát a régi Batmaneket már nem annyira néztem, de amikor egy kicsit olyan realisztikusabb világba rakta, akkor nekem akkor kezdett el tetszeni, és ugyanez van nálam a James Bondnál is, hogy értem, hogy még mindig nem realisztikus, mert még mindig vannak kütyüjei, meg nyilván, még mindig, amikor agyonverkizik, de azért ebben már volt másnapos, azért ebben már fájt a válla, azért itt már rosszul lőtt, tehát hogy valami
0: ilyen emberszerűt,
1: egy emberszerű karaktert alkottak, és hozzám ez sokkal közelebb áll. Valószínűleg azért belőlem ez hiányzik. Az emberség hozzám sokkal közelebb áll, mint mondjuk ez a jól fésült, Pierce Brosnan-es, itt a kis tenger alatt járóval áthasítunk a nem tudom milyen tenger alatt típusú akciós, nekem ez nem.
0: Krokodil formájú tenger alatt járó.
1: Igen, de úgyhogy nem, tőlem nagyon távol áll, de egyébként az íróról meg annyit, hogy ez egy igazi, szerintem korának pánkja volt. Ez a csávó biztos, hogy nem volt normális. Tehát ő egyébként a brit tengeri hírszerzésnek volt a tisztje. Tehát, hogy aki írta ezt az egészet, ugye azért írta, ahogy az előző órában már elmondtuk, mert annyira szorongott az esküvéről, hogy a jamaikai birtokán, hát hogy tudná enyhíteni a szorongását, hanem cigarettával, viszkivel, rummal és írógéppel, és akkor vetette papírra az első James Bond könyvet, a Casino Royale-t. Tehát eleve így indul. Az esküvője miatt egy jamaikai birtokon részegen, cigizve megírta az elsőt. Az összes főgonoszát ugye a saját életéből vett utált karakterekre, utált emberekre, valós emberekre építette. A Goldfingertől a Blofeldig mindenkit. És az első nagyobb honoráriumából, amit kapott ezért az egészért, egy arany írógépet vett. Hogyha van hülye a világon. Tehát, de én bírom az ilyet, tehát hogy ő volt az.
0: Nem színarany, de aranyozott.
1: Nem színarany, aranyozott írógép. A mai napig ezt egyébként meg lehet tekinteni egy James Bond múzeumban, és hogy, hát nem itthon, de meg lehet. És hogyha belegondolsz, amit az előbb beszélgettünk, hogy ez olyan, mint a, olyan hülye lehetett, mint a Neymar, nem? Hogy
0: aki Batmobilt akart
1: vásárolni, mert annyi pénze van. Őnek is sok pénze volt, ezért vett egy

0: aranyírógépet miért? Tudod, tehát semmi értelme nincsen.
1: Igen, de hát ő megteheti. Gondolom, akkor ez volt itt a motiváció.
0: És ami az egyik legérdekesebb sztori nekem az űrgével kapcsolatban, hogy volt, ugye a második világháborúban ő aktív tiszt volt. Egyrészt az egyik James Bond lányt, a Vespert, és egy valós lengyel ügynök nőről mintáztam. Ez az egyik, ez szerintem zseni. Tehát, hogy az igazi James Bond, mert állítólag volt ezzel a lengyel hölgyel egy kicsi kalandja. Igen, házasságban élt. Igen, én is elítélem. De igen, valószínűleg ezzel a lengyel hírszerző hölgyel neki bizony volt egy rövidke kis kalandja.
1: Hát attól függ, mennyire volt rövid, ugye?
0: Hát az ugye nem tudjuk, de hogy egyébként az a nő annyira komoly tiszt volt, hogy ő Winston Churchill kedvenc kémnője volt. Tehát, hogy ő nagyon-nagyon magasra jutott, és nagyon nagy küldetéseket teljesített, és nagyon jó hírszerzőnek számított, és az igazi James Bond lány karakterét az valószínűleg erről a hölgyről lett mintázva. A Casino Royale-ban volt ugye a Vesper, és ő valószínűleg őt erről a hölgyről sikerült. De a másik, ami a legjobb, hogy a második világháborúban volt ez a Operation Mindsmeet, ez a vagdalt hús hadművelet. Ezt ő találta ki, őtőle indult az alapötlet. Ez egy elterelő hadművelet volt a németeket, a szövetségesek, hogy amikor Szicíliába partra akartak szállni, akkor meg kellett téveszteni, hogy ne túl sok erőt azért ne koncentráljanak oda a németek, és ez sikerült. Na ez is tőle indult, ezt majd elmesélem, hogy mi volt.
1: Illetve a CIA-nál is, még mielőtt megalapították volna a CIA-t, ő ment át az Egyesült Államokba, és vázolta föl, hogy is kellene egy ilyen szervezetet csinálni, szóval, hogy a CIA alapításánál is ott volt az ember ennek a ötlet alapján. Azt tudod, de hogy mi 007-es a...
0: Én csak egy legendát hallottam róla, hogy a két nulla a szám elején az azt jelenti, hogy embert is ölhet anélkül, hogy meg kelljen, tehát hogy engedélye kelljen hozzá kérni.
1: De hogy ez onnan jött, kérlek szépen, hogy amikor írta leveleket a királynőnek, az egyik már meg nem mondom, hogy kicsoda konkrétan, az volt, hogy egy dupla nullát írt oda, hogy a királynő a saját szemével nézze, azért volt két nulla, és akkor, hogy ezt az lett aztán a dupla nullából így lett az, hogy a királynő, és akkor ez így alakult ki. Úgyhogy a kérdés az még, hogy ezt tekinthetjük sorozatnak, hiszen már itt beszélgettünk a Szomszédokról is. Ez sorozat végülis mégis 25 film, nem összefüggő, bár mondjuk a Daniel Craig-es érát azt így szépen összerakták egy, ugye ez 5 darab film, hogyha valaki nem tudná, és akkor azt úgy is zárták le, mint hogyha egy ilyen teljes történet lenne.
0: Jó, de a Daniel Craig-es film és a Daniel Craig-es lezárás ugye azért volt különleges, mert ez volt az első film, amiben meghalt James Bond. Tehát ez volt a legelső alert. Hát most mi, aki még nem látta egy 10 éves filmet, hát akkor bocsi, akkor tőle elnézést. Szóval az kezdje el a Breaking Bad-et, nagyon jó sorozat. Akkor gyorsan, jó? Van egy ilyen, hogy trónokarca, az is tetszeni fog. Na szóval, hogy ebben meghal, és ugye ez azért jó, mert hogy a következő sztorit, a következő filmet gyakorlatilag teljesen nulláról lehet indítani.
1: Vagy nulla-nulláról. Ez de rossz volt, bocsánat. Szóval, hogy igen, és akkor visszatérve ugye, hogy onnan, hogy ünnepeljük ezt, hogy ma van a James Bond nap, ugye első körben a Sean Connery volt a James Bond, őt választották, de ugye ott is volt, hogy akkor ki legyen, hogy azért mégse legyen a korának annyira nagyon népszerű színésze, hogy aztán ugye ezt, és aztán úgy sikerült berántani a Sean Connery, aki egyébként végig ilyen póthajakat meg egyebeket, mert nagyon korán elkezdett kopaszodni.
0: 30-es évei elején már kopaszodott.
1: És ilyen végig, az összes James Bond filmje parókás egyébként, hogyha azt így nem tudnák. Annak idején ez nyilván nem tűnt fel senkinek, hiszen a nők bárványa volt James Bond. Illetve hát Sean Connery,
0: tehát külön-külön
1: és akkor ezt ugye így sikerült. De az, hogy millió egy ilyen dolog van ezzel kapcsolatban, hogy milyen fegyvert használ, hogy milyen autóval jár, hogy milyen órája van neki. Tehát egy csomó minden ilyen dolog van. Egyébként a Pierce Brosnan is játszotta ugye többször is James Bond karakterét. Az ő szerződésében benne volt az, hogy másik filmben nem vehet fel smokingot. Kérlek szépen, mert hogy nehogy összekeverik a karakterrel, és az azt mondom, a Thomas Crawford-ban című filmben volt az, hogy kibontott nyakkendőve volt, hogy ne legyen neki megkötve, de smoking volt rajta, tehát hogy a maga a forma meg legyen, és ezt is beleírták a szerződésébe.
0: Ami még, mert most arról beszélgettél, akik eljátszották a James Bondot, de nagyon sok olyan van, aki visszautasította a szerepet, és ez még csak azért érdekes, mert én úgy tudtam, hogy ez szerződés szerint, vagy minden szerint úgy van, hogy csak és kizárólag brit, vagy hát az Egyesült Királyság ból származó színész játszhatja, ez ugye lehet ír, bármi. A Liam Neeson ennek megfelelő, ugye ő egy ír származású színész, de ő visszautasította, mert egyszerűen a mennyasszony azt mondta, hogy na nem. Tehát te nem leszel nőcsabász titkos ügynök, az biztos, amíg én, az biztos, hogy nem. Úgyhogy ő például visszautasította, de ez tök érdekes, hogy megkeressék a Clint Eastwoodot is, aki egyébként meg egy amerikai színész, és ő is visszautasította, és ő azért, mert ő azt mondta, hogy ez csak egy brit játszhatja el. Tehát ő, még ő is azt mondta, hogy ezt ő ezért nem vállalja. A másik érdekes, hogy Hugh Jackman, aki egyébként meg ausztrál, tehát nem tudom, hogy hogy jutottak ezekhez a nevekhez el. Hát ő is
1: honosították, honosították, mint a focistákat, tudod.
0: És ő pedig azért nem, mert hogy ugye Pierce Brosnan ér a vége felé keresték őt föl, és a Pierce Brosnan filmekre azt mondta, hogy neki ez, tehát hogy semmilyen realitása nincs ezeknek a filmek, igen, és neki ez így nem tetszik.
1: A Pierce Brosnan csak a főleg, ugye a korábbiaknál még azért egy kicsit realisztikusabb volt, amikor még nem voltak ennyi kameratrükk meg egyéb ilyen rettenetek.
0: És akkor a Hugh Jackman azt mondta, hogy ő már pedig bele fog szólni a James Bond film forgatókönyvébe, és aztán megtudta, hogy a főszereplő soha nem szólhat bele. A James Bond filmek forgatók semennyire se. Tehát ez egy akkora biznisz, hogy még neki se engedték, és akkor mondta, hogy akkor köszönöm szépen, inkább leszek farkas az X-Men filmekbe tovább. De tényleg, ez egy.
1: És az is lett egyébként. Nem hazudott a férfi.
0: Már hogy azt folytatta. Ez a mega.

0: is a ghost. Adam Lambert is a ghost, itt a Rádió 88-ban. Mindjárt érkezik Ági.
1: Így van, 9 perc múlva 8:30. Ennyi felhős, front nem lesz, 6 fok, és 25 a maximum nem az Ági, hanem az időjárás.
2: Támogatta a Solar Construct Kft. Napelem, energiatárolás, hőszivattyú.
3: Ez a Gedzó meg a Dani a Rádió 88-ban.
2: Támogatja a csúcsminőségű karbonát hőszigetelés szegedi gyártótól.
3: Mi előre összekeverjük, és jól esik minden délután. Lottika Mixer. A munka könnyed ritmusával várunk 1 és 3 között.
2: Támogatja a Lottika Optika. Több mint 30 éve elkötelezetten a CEISZ minőség képviseletében. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Motorra pattannál, autót vezetnél, vagy a hivatásod lenne a volán? Ne keresd tovább! A Szegedi Stopp Autós Iskolánál több mint 25 éve segítünk célba érni. Több kategóriából választhatsz, a motortól, a személyautón át, egészen a teherautóig. Tanulj profiktól, készülj fel online klasszel a saját tempódban, és szerezz magabiztos tudást modern járműveinken. Stopp Autós és Motoros Iskola, Szeged, Londoni körút 10, az Árkáddal szemben. Stopp Autós Iskola.
2: Fáj a nyakad, a vállad, a hátad vagy a térded? Ne hagyd, hogy a fájdalom határozza meg a mindennapjaidat. A Mozgás Klinika gyógytorna és manuálterápiás kezelésekkel vár már Szegeden is. Személyre szabott állapotfelmérés, manuálterápia, gyógytorna az ország legnagyobb gyógytorna hálózatának tapasztalatával, ahol már egészségkártyával is fizethetsz. Bejelentkezés a mozgásklinika.hu oldalon, vagy a József Attila Sugár út 108 szám alatt. Mozgás Klinika. A te fájdalmad a mi dolgunk.
5: Lecserélnéd nyílászáróidat, de nem tudod kihez fordulj? Keresd minket, mert neked a német nyílászárókra van szükséged. De ha éppen építkezel, akkor is jó helyen jársz. Ha neked fontos a minőség, megbízhatóság, garancia, vagy legyen bármi, akkor Német Nyílászárók Gyomaendrőd. www.németkft.hu. Helyszíni beépítés az egész ország területén.
2: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10.000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hozteszeinknél, forgass és nyerj akár 150.000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
6: Az IKV ZRT pályázatot hirdet 33 darab lakás költségelven történő bérbeadására. A lakások megtekintésére 2026. október 5-én és 6-án van lehetőség. A pályázati dokumentáció szeptember 28-a és október 9-e között térítésmentesen átvehető az IKV ZRT ügyfélszolgálatán, illetve a www.ikv.hu honlapról letölthető. Benyújtásának határideje október 22-e 12 óra. További részletek és a pályázati felhívás a Szegedi Tükörheti Lapban, a www.ikv.hu és a www.szegedingatlanok.hu weboldalon, az IKV ZRT Facebook oldalon, a 0662 563 122-es telefonszámon, vagy személyesen a Szeged Dáni utca 14-16 szám alatti ügyfélszolgálaton. IKV ZRT, a szegediekért vagyunk.
7: Ki mondta, hogy a munkaruha nem lehet stílusos? Indul az őszi szezon, és a munkában sincs megállás. Az MV Store új őszi kollekciója kényelmes fazonokkal és friss színekkel vár a legkeményebb munkanapokon is. Nézd be hozzánk szegedi üzletünkbe az Ápad utca 3 szám alatt, vagy válogass a webshopunkból. mvstore.hu.
2: Hamarosan az ön postaládájában is ott lesz a város ingyenes heti lapja, a Szegedi Tükör. Mi történt Szegeden? Mi történt a szegediekkel a múlt héten? 12 oldal tartalmas és szórakoztató olvasnivaló.
8: Heti lapszámunkból. Már most a BYD beruházás a legnagyobb adófizető Szegeden. Az önkormányzat pályázati támogatást nyújt társasházaknak és lakásszövetkezeteknek dekoratív falfestmények készítéséhez. 60 ezer árvácskát osztanak ki az önkormányzati képviselők október végéig.
2: Szegedi Tükör. A város és lakói.
9: Az idő múlik, az érték örök, 1902 óta. A Babós Óra ékszerszalon megújult, elegáns környezetben várja újra önöket Szeged belvárosában. Exkluzív ékszerek, prémium karórák és közel 125 éves szakértelem.
2: Tudja, milyen állapotban vannak a fogai? Most itt az alkalom, hogy megtudja. A GG Dent őszi mosolyvizsgálatán az állapotfelmérés és kezelési terv ingyenes, a digitális röntgen árát pedig levonjuk a következő fogászati kezelés árából. GG Dent Fogászat, Szeged, Fűfasor 30. GG Dent, ahol a személyre szabott megoldás a trend.
10: Már csak pár napig, október 9-ig biztosíthatsz magadnak egy egész évadnyi szórakozást. Jó estét nyár, jó estét szerelem, La Traviata, Victoria, Momo, Oliver, jövőre veled ugyanitt. Néhány cím, amelyekről garantáltan nem maradsz le, ha bérletet váltasz. Várunk a jegyirodában, hogy az új évadban is a Szegedi Nemzeti Színház legyen a napfénypontja.
11: Ez reklám volt.
12: A Volt hallgatóinak indít új rendezvénysorozatot a Szegedi Tudományegyetem. Az Egyetem Napja programhoz kapcsolódva szervezik meg idén az Alumni Festet november 13 és 15-e között, ahol előadásokkal, közösségi programokkal, workshopokkal készülnek. Informatikai fejlesztés miatt ma a megszokottnál hosszabb várakozási időre számíthatsz a Móra-Halmi kormányablakokban. A hivatal azt kéri, hogy amennyiben lehetséges, másik napon keresd fel a kormányablakot. Ma hallgathatja meg Szijjártó Pétert a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága. A volt külgazdasági és külügyminisztert a BYD kapcsán kérdeznék, mert távozása után rövid időn belül felsővezetői pozíciót vállalt az óriás vállalatnál, amelyel miniszterként maga is tárgyalt és stratégiai megállapodást írt alá. És végül kínos himnusz Baki vezette fel a Kanada-Peru barátságos meccset. Az O Canada című himnuszt a kanadai olasz énekesnő Alessia Cara adta elő, de egyszerűen elfelejtette a szöveget. A játékosok arcán látszott, hogy nem értik, mi történik, majd hirtelen lekeverték az énekesnőt és bejátszották a himnuszt felvételről. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
11: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Köszönjük szépen, Ági! Na, azt mondja, hogy közlekedés ügyben
1: a forgalom enyhül, de azért még mindig jelentős. Az Agyői úton például, de a Makai úszőregi út jól járható, most már a Temesvári körút is úgy néz ki, a régi híd, új híd, és ha jól látom, akkor a Székelysor és a bevezető utakon is enyhült a forgalom.
0: Ezzel kapcsolatban SMS-t nem kaptunk még, sem telefonhívást, úgyhogy egyelőre jók vagyunk.
1: Ez egy nagyon jó hír, mert úgy néz ki, hogy nincs baleset, de a bármi közlekedési info 06 32 99 88 88, és SMS-ben várjuk.
11: Támogatta az Első Beton, minőségi építőanyag, Schroeder, beton, betonacél egy helyen.
0: Másodperc, mi a 8:30?
1: Fiatalságom egyik nagy zenéjével megyünk tovább. A Megában egyébként. Szia Gedzó, szia Ági, szia Underdog Project. Ez a Summer Jam, jó reggelt kívánunk mindenkinek.
0: Hello, Dani.

0: Nagy Bogit és Dest hallottuk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Ez itt a Rádió 88-ban az őrület reggel.
1: Ez a mega jó reggelt.
0: Úgy. Na és akkor James Bond nap van a mai napon, és hát erről beszélgettünk egy kicsit, hogy mennyi mindenfajta érdekesség van James Bond karaktere kapcsán, az íróval kapcsolatban is, és hát arra jutottunk, hogy végül is mindenkinek van egy főgonosza, akit aztán szívesen oda képzelne.
1: Ez lehet a főnöke, lehet a volt iskolai szobatársa, bárki. Gyakorlatilag bárki lehet bárkinek a főgonosza.
0: Volt erre egy statisztika, még valamikor a 70-es években, hogy amikor a moziból kijöttek James Bond filmek után az emberek, akkor a férfiak jobban kihúzták magunkat, és sokkal többször néztek szét. Ezt kérlek szépen, ez egy tanulmány volt, mert hogy az ember ez ilyenkor ráragad, amikor ügynökös filmeket néz, és az teljesen mindegy, hogy a JB monogram az éppen most a Jack Bauer, vagy a Jason Bourne, de lehetne ugye a James Bond is, és akkor mikor ezt így megnézi egy férfi ember, akkor így kijön, és ő azt gondolja egy picit,
1: amit ez ő is lehetne.
0: Hogy ő egy kicsit azért James Bond, valamennyire.
1: This could be me, igen.
0: És így gondolna az, hogy bemegy valami, most gondolj bele, hogy kijössz a belvárosi moziba, és így bemész a várba, és kérsz egy vodka martinit felrázva, nem keverve. Mondjuk első körben hülyének néznek, az majd biztos.
1: És ennek is van értelme, mert ugye mindig így isz a James Bond az italát. Ugye, martini, vodka martini felrázva, nem keverve, és ez azért, mert hogyha felrázza, akkor egy jég gyorsabban oldódik benne, és sokkal több víz kerül bele, és ezért tovább marad józan. A keverés, ez pedig úgy csak finoman megkevered, akkor a tömény az nem higul olyan gyorsan. Ezt is utána néztem, nem? Azt hittem, hogy nem néztem.
0: És mindent tud a férfi, látjátok, ezt így kell csinálni.
1: Amit az előbb mondtál arra meg, hogy ez igaz az ilyen akciófilmekre, és egy kicsit jobban kihúzod magad, amikor mész, de arra is igaz, hogy tudod, amikor látsz valakit, aki nem húzza ki magát, és így neked, tehát ránézel, és feltűnik, tehát realizálod, hogy nem húzza, akkor is kihúzod magad, nem?
0: Ez én sajnos nem.
1: Látok valakit, aki nem tartja szépen magát, akkor én rögtön kihúzom magamat, mert látom, hogy milyen kívülről, és akkor rögtön izé. Ez a holnapi nap lesz a különbség, ahol a Sárközi Robi lesz a vendégünk, a Sárközi MMA team-nek a ugye alapítója. Mert amikor a Robira nézek, akkor mindig összébb megyek.
0: Holnap mindenféleképpen kisebbek lesz.
1: Igen, Robi pont az ellenkező hatás váltja ki bennem, akkor mindig kisebb vagyok egy kicsivel. Igen. Egyébként jó, hogy más filmeknél ez nem érvényesül. Most kézzed, hogy a régi Batmanbe megnézed a régi Batman és a Pingvin. Tehát, hogy akkor úgy néznék ki.
0: Na, én úgy nézek
1: Danny DeVito. Nem, azért nem. Nem, annyira nem vagy csak.
0: Annyira nem, de majdnem. Na, és akkor nekem az a projektem, most én kitaláltam, hogy hát 7 évvel ezelőtt, 7, több mint 7, 14 éve? Lehet, hogy 14 éve volt, már nem tudom. De minden esetre én James Bond hétfőket tartottam, és most úgy gondoltam, hogy ha már pont hétfőre esik ez a jó James Bond nap, akkor én innentől kezdve minden hétfőn megnézek egy James Bond filmet. Ezt nyomon követni egy mondat erejéig majd a Mozizgatunk című csodálatos podcastbe lehet majd. A Dani már teljes idegben van.
1: A lényeg, hogy legyenek céljaid.
0: Látod?
1: Én nagyon, nagyon örülök, hogy megtaláltad.
0: Nem tudok, az a baj, hogy nagyon szívesen elutaznék valahova, de
1: most körülbelül,
0: jelen helyzetemben nem tudok.
1: Most körülbelül fél évre megvan előre a programot.
0: Bizonyám, az 26. 26. James Bond film, az pont egy fél év. Tehát innentől számolva egy fél évig ilyen hétfőnként egy-egyet megnézek. Ha ez nem érdekel senkit, azt tisztáljuk el teljesen mértékben. Csak gondolom, elmesélem.
1: Amivel még tartozok egyébként, mert nem meséltem el, hogy ilyen Fleming,
0: nekem is majd James Bond, írjuk föl.
1: Jó, James Bond írója, hogy milyen hadműveletbe vett részt a második világháború, mert ő ugye a valóságban brit hírszerző tiszt volt, ráadásul a haditengerészetnél volt, és hogy ez a Mindsmith, tehát a vagdalt hús hadművelet, ez arról szólt, hogy a szövetségesek nem szerették volna, hogyha túl sok német van Szicíliában, amikor ők partra szállnak, görög a szicíliai hadműveletnél, és ez, vagy Szicíliában, amikor partra szállnak, ezért egy holttestet, szereztek egy holttestet, aki erre alkalmas volt, egy hajléktalant, hogy ne tudják, mi a személy azonossága, tehát a németek ne tudják azonosítani mondjuk az ő kémeik által a brit levéltárokból, és felszerelték mindennel, és Spanyolország partjainál így elengedték a vízben. És ugye a németek ezt kifogták, ezt a holttestet, és tele volt mindennel, de úgy, hogy annyira figyeltek a részletekre, hogy a brit hírszerzés még rakott el neki mozijegyet, használt mozijegyet, nyugtákat rakott a zsebébe, akkor az egyik kolléganőjüket lefotózták a Temze partján, és ráírtak a fényképre, ami akkor szokás volt, hogy akkor vőlegényemnek, nem tudom, szerető mennyasszonyod, nem tudom kicsoda.
0: Méri.
1: A világon minden, és annyira mindent, hogy raktak bele egy-két ilyen dokumentumot, ami arra engedett következtetni, hogy teljesen máshol akarnak ugye szövetségesek partra szállni, és ennek annyira bedőltek a németek, hogy amikor konkrétan már megvalósult ez a partraszállás Szicília partjainál, még akkor is azt hitték, hogy átverés, és még akkor is máshova koncentrálták a teljes hadi energiájukat. Csúcs egyébként. Na ez is ilyen Flemingtől ered.
0: Na hát ilyen történeteket talált ki. Emeltek ugye 11 van, aztán 25 hivatalos, meg egy nem hivatalos film is készült ebből, úgyhogy akinek így van kedve, az így csavarodjon rá a történetre. Mondjunk programokat, Dániel?
1: Mondjunk programokat.
0: Jöhet. Na nézzük, azt mondja, hogy ha már filmek, én a Diggert mindenképpen ma meg fogom nézni este 6 órától a Zsigmond Vilmos teremben, a belvárosi moziban. Ez ugye Iner Rutinak az új filmje, amiben a Tom Cruise úgy néz ki, hogy nem tudod, hogy ő a Tom Cruise.
1: Nagyon durva. Ideig. Mondták is, hogy lehetséges, hogy azért egy Oscart azért majd kapni fog. Nagyon kíváncsi vagyok. Nekem a trélere nagyon tetszik. Tehát, hogy az csúcs elmebetegség.
0: Nagyon megosztó, most utána néztem. Ilyen nagyon középszerűre a kritikusok középszerű rakják, az emberek meg ilyen 7 fölé egy 10-es listán. Nagyon kíváncsi leszek, hogy ez hogy néz ki, tehát este 6 órától a belvárosi mozi Zsigmond Vilmos termébe ez is nézhető.
1: Így van, az Agúrában pedig napúton, Csontvári nyomában ez október 9-ig, tehát a héten még meg lehet nézni, a Rögben pedig november 8-ig az áttetsző terek Botos Péter üvegszobrász életmű kiállítása van.
0: Na és ha már megettük Brad Pittet, a Vadon szíve a Cinema City-ben nézhető több alkalommal, és egykor is, illetve délután 3-4-kor is megnézhető, ez egy ilyen kutyás történet az öreg Brad Pittel.
2: Támogatta a Pingvin Patika, partner az egészségmegőrzésben több mint 30 éve.

0: David Gettát és Sziát hallottuk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez az őrület reggel.
1: Ez a meg a jó reggelt megjött, Bűtis Dávid.
2: Hello, sziasztok.
1: Szervusz, Dávid.
0: Hello. Te láttál valaha ever egy James Bond filmet is? Nem.
1: Mert jó, olyasmi alkat vagy, csak azért kérdezők. Hogy...
0: Igen.
2: Olyan James Bondos, olyan igen. Kijövök a moziból és kihúzom magam alkat.
0: Jelentkezhetnél simán egyébként a James Bond filmbe.
2: Aha.
0: Mondjuk nem a James Bondra.
2: Fának.
0: Igen, mondjuk, igen, mert vannak ebbe, akik elhallnak ebbe a történetbe. Na most, akik elhullanak, azok közül bármelyik lehetné.
2: Köszönöm szépen.
1: Ez egyik Pierce Brosnan film tartja egyébként a csúcsot, azt hiszem, hogy 135 gyilokkal, vagy abban tudtál volna lenni, hogy van 136.
0: Egy csomó rekord van egyébként, a legnagyobb robbantást egyébként ebben csinálták. Volt a Casanova-ban volt egy autós pörgetés, amiben 7-szer pördült meg a saját tengelye körül az autó, úgyhogy benőtt a kaszkadőr is, mondjuk, és az egy ilyen Guinness rekord lett, tehát hogy ezt egy hónap délután kettőig tudnánk ezt sorogatni, mi hogy merre, úgyhogy tartsa mindenki, aki
1: hagyunk neked egy listát, Dávid, és akkor soroljad, jó?
2: Jó, rendben.
0: Majd mondod, hogy mi, és akkor utána majd kiderül, hogy és mint.
1: Az érdekel, hogy mi fog nálad történni?
0: Mi fog nálad történni?
2: Hát lesz majd egy nagy bejelentés is például, kérlek szépen. Ez a social oldalainkon is érdemes lesz majd figyelni, illetve 10 óra után műsorban, mert hogy szombat este csatlakozik a műsorunkhoz egy új DJ, nem sokára mondom majd erről a részletek. Véletlenül, hogy elszóltam volna magam, mekkora lenne, nem? Nem, nyilván nem. Illetve a következő órában tortát is sorsolunk majd születésnaposnak, szóval igen.
1: Hát lesz minden.
2: Lesz minden.
1: Na, erre kell készülni.
0: Jó van, akkor mi megyünk, holnap reggel jövünk, holnap a Sárközőről lesz a vendégünk, ezt már emlegettük. Lehet, hogy a Dani majd egyedül fog sokat beszélni, mert ha már itt ugye mind a ketten a Dávid, de jó, egész jó fogba vagyunk. Én nekem majd bölcsesség, holnap reggel egy bölcsesség fog, a kevesebb lesz bennem. Úgyhogy ha így fog beszélni holnap reggel, akkor az amiatt lesz. Jó?
1: Ez jó, mert nem a szádból húzzák ki legalább csak. De mindegy, miért tartod ott, azt már.
0: Nem mindegy. Hülyeség. Viszontlátásra, Dávid, jó munkát.
2: Köszönöm,
0: mindenkinek jó rádiózást, szevasztok.
1: Szervusztok. Hello.

0: Ha élményeket szereznél több nyeremény formájában és kíváncsi vagy, hogy szombaton ki lesz az új Klub 88 DJ, akkor érdemes a Hello Szegeddel tartani. Üdv a fedélzeten, rajtulunk én Bürgés Dávid vagyok, hozom a jó zenéket, és a következő órában a születésnaposokat is köszöntjük. Jelenleg egészen hűvös van még kint, érdemes jól felöltöznöd. 13-14 fok található kint a városban, ma pedig maximum 24-25 fok lehet a napfényvárosában. Mindjárt 9 óra jönnek a hírek.
1: Támogatta a Horváth Szekker, a bádogos termékek boltja.
2: Ez a Hello Szeged a Rádió 88-ban.
1: Támogatja az Input csoport.
2: Kisrácként is benne voltunk a játékban. És most itt egy kihívás a 88-ban, ami felidézi az emlékeket. Amikor én még kisrác voltam.
1: Helyes!

0: sporttal, zumbával és jogával hívják fel a figyelmet a mellrák elleni küzdelemre Szegeden. Október 11-én ismét érkezik a Pink Október nevű programsorozat a Pikk Arénába, amelyre meghívást kapott mások mellett Katus Attila, Canik Balázs és számos helyi fitness guru is. Süli András, a szervező Csongrád megyei Szabadidő Sportszövetség elnöke elmondta, a mozgásos programok mellett szűrővizsgálatokkal és workshopokkal várják az érdeklődőket.
1: Nyilván ugye, mivel a fitness fogja majd a főszerepet játszani, azért a részvevőknek váltócipő és polifóm ajánlott, illetve a program ugye a mellrák és a daganatos betegségek megelőzése érdekében létrejött országos rendezvénysorozathoz is kapcsolódik, így elengedhetetlen jelképe a rózsaszín, aki teheti, öltözékében viselje ezt a színt.
0: Jelentős strukturális reformot hajtott végre az onkosebészeti betegek ellátási rendszerében a Szegedi Tudományegyetem sebészeti klinikája egy határon átnyúló projekt részeként. A daganatos megbetegedések kezelésében az idő az egyik legértékesebb tényező. A sebészeti klinika vezetése ezért döntött úgy, hogy alapjaiban gondolja újra és szervezi át az onkotímek sebészeti döntéshozatali és előkészítési folyamatait. Összesen több mint 387 millió forint közpénzt költöttek Sülyok Tamás külföldi útjaira 2024-ben és 2025-ben, derült ki a külügyminisztérium adataiból. A 33 út közül messze a 2024-es párizsi olimpiai látogatás volt a legdrágább, amely önmagában csaknem 232 millió forintba került. A volt köztársasági elnök az utak egy részére a feleségével utazott, több alkalommal pedig kormányzati tisztségviselők is csatlakoztak a delegációhoz. És a végéhez közeledik Shakira világ körüli turnéja. Az énekesnő azokra a rajongókra is gondolt, akik nem jutottak el, hogy élőben lássák a showt. Az október 3-ai fellépését élőben közvetítették, ez alkalommal pedig egy különleges meglepetéssel is készült. Nem más csatlakozott hozzá a színpadon, mint Dua Lipa, aki hasznát vette a spanyol nyelvvizsgájának, és spanyolul köszönte meg az énekesnőnek a meghívást. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Pár másodperc múlva 9 óra, jó utat a 88-al és balesetmentes közlekedést. Ne feledkezz meg róla, hogy a Bérkert utcában még mindig dolgoznak a szakemberek, illetve érdemes lehet figyelni kifelé a Sándorfalvi úton is. No, de zajlik a munkálat még a József Attila Sugárút belső szervíz útján is. Bármit láttál, hallottál, várjuk a tudnivalókat. 32998888, jó utat!
2: Támogatta a Creators nyílás zárószaküzlet, ahol a stílus és a minőség találkozik.
3: Hozok ebben az órában néhány program lehetőséget a munka utánra, illetve köszöntjük a születésnaposokat is, majd az Osan Áruház csokis kekszes tortájával. Az órát pedig indítom Ty Cruz és Trey McCoy közösével. Hozza a lendületet a munkához már is a Hájval. Rembürgés Dávid vagyok.

0: azért mondjuk. Rádió 88. Szeged kedvenc zenéi.
1: Hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem.

0: Follow the Flow zenélt itt a 88-ban, és minden nap segítünk egy picit a maradék megmentés témakörében most, éppen az ügyben, hogyha maradt otthon egy kis kalács. Hogyha megszáradni látszik már otthon és nem fog elfogyni, nem eszik meg az otthoniak, vagy éppen néhány zsemle, akkor ne dobjuk ki, mert készíthetünk belőle kiváló mágia rakást a mai ajánlás szerint. A péksüteményeket szeleteljük fel, áztassuk meg vaníliás tejben, majd rétegezzük egy sütőtába egy kis lekvárral. A tetejére jöhet a felvert tojáshab, aztán irány a sütő, amíg szépen megpirul, melegen és hidegen is finom, és a tegnapi száraz péksüteményből egy igazán szuper desszertet lehet rittyenteni. Ne feledkezzünk meg ezekről a jó kis praktikákról és a jó szegedi kedvencekről sem. Itt az újdonság először a 88-ban. Es és a Stop the Wedding.
1: Támogatta a nagy áruház lottózó. Esély, hogy a bevásárlás főnyeremény legyen.

0: Idol, ami pár éve Szegeden is megszólalt, ez volt az All the Things She Said itt a Rádió 88-ban. És hát vannak dalok, amik megszólalnak időről időre, a munkaidőn közben viszont 8 órán keresztül egy dal csak egyszer játszunk itt a Rádió 88-ban. Nem sokára Kesha zenéje is velünk lesz majd. 88. Érkezik majd a TikTok, a zenei sor pedig az Anadőr és a 54 Ultra folytatják. Szóval majd a Talk to You, 9:30 előtt járunk pár perccel. Szép napot!
1: Bármikor felismered a kedvenc dalaidat, akkor is, ha különjön a zene meg a szöveg,
2: játssz a Gedzó meg a Daniban,
1: és nyerd meg a Klasszik Grill szervéterem meghívását. Töltsd el, hogy a zenét vagy az éneket akarod hallani, aztán válaszd ki, hányadik másodperctől induljon a dal. Zene meg a szövegjáték minden hétköznap reggel a Rádió 88-ban.
2: Támogatója a Klasszik Grill szervéterem, Szeged első paráskonyhája. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Lecserélni egy nyílászáróidat, de nem tudod, kihez fordulj? Keres minket, mert neked a német nyílászárókra van szükséged. De ha éppen építkezel, akkor is jó helyen jársz. Ha neked fontos a minőség, megbízhatóság, garancia, vagy legyen bármi, akkor Német Nyílászárók Gyomaendrőd. www.németkft.hu. Helyszíni beépítés az egész ország területén.
4: A régóta nem működő mikró, használt mosógép vagy egyéb elektronikai eszköz csak a helyet foglalja. A Kalométransz megkezdte az elektronikai hulladékok átvételét is. A hagyományos vagy színes fém akú és papír hulladékok miatt is keressen minket Makón, az Újvárosi vasútállomásnál, valamint Szegeden a Cserjesor 5 szám alatt. Kaloméh, ahol a hulladékból új érték születik.
2: Fedezd fel, milyen egy nemzetközi általános iskola Szegeden. Az IPS Szegedi Nemzetközi Általános Iskola vár egy iskola bemutató beszélgetésre október 7-én szerdán 17 órakor a Lidicei téren. További információ és regisztráció www.szegedips.com.
5: Mi lenne, ha az új otthonába már csak költöznie kellene? Deszken, mindössze 6 kilométerre Újszegedtől megépítjük álmai családi házát. Az otthona megvalósítását biztos kezekben tudhatja. Tapasztalt szakemberek, komoly referenciák, garanciák és kimagasló minőség. Építő.kft. Ahol a minőség otthonra talál. További információ építő.com.
6: Megnyílt a Líra könyvesbolt a Szegedi Árkádban.
7: Szegedi Árkádban.
6: Újdonságokkal, széles könyvválasztékkal és minden korosztálynak szóló olvasnivalókkal várunk. Térj be hozzánk, nézz körül, és találd meg a következő kedvenc könyved. Líra könyvesbolt. Mostantól a Szegedi Árkádban.
8: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
9: Margit, hallottad, hogy szerda a legjobb nap a Szent Erzsébet gyógyfürdőben?
10: Na nem mond, Dilonkám. Szerdánként úgyis mindig ráérek.
9: Igen, Senior Szerda. 60 év felett 20% kedvezmény.
10: És a Mórahalmi gyógyvíz, hát az csodát tesz az ízületekkel és a derékkal.
9: Pontosan, Margit. Csobbansz, lubickolsz és feltöltődsz a gyógyvízben.
11: Senior Szerda Mórahalmon. 60 év felett 20% kedvezménnyel. A belépőjegy szerdánként 4500 helyett csak 3600 forint. Egészen november végéig. További infók a www.erzsébetfürdő.mórahalom.hu oldalon.
12: Figyelem, Szeged! Valami nagyon bajor költözik a kampuszba. Október 5-től 18-ig jön a Campus Oktoberfest. Csülök, bajor kolbász, perec, hidegsörök és hamisítatlan Oktoberfest hangulat. Két hét, amikor nem kell Münchenig utaznod a bajor hangulatért. Campus Oktoberfest október 5-től 18-ig Szegeden, a Vitéz utca 24-ben, a Campus Beer & More-ban. Te ott leszel?
13: Gyere Morzsi, gyere Moxi, Vicko, Viti ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozán, Mangó, Pupák.
14: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján.
15: OTP. Itt vagyunk.
2: Ez reklám volt.
0: Itt van néhány program a ma feltöltődni vágyóknak. Az MTA Szapszékház 110-es előadó termében 17 órától indul az Univerzum titkai sorozatban, a csillagászat a mindennapokban. Régen és ma dr. Szalai Tamás, Sófi ösztöndíjas csillagász tudományos ismeretterjesztő előadása hallgatható majd itt meg. Az STA Eötvös Loránd kollégium nagy termében este 7 órától Eötvös esték, ó, ti perverz gazok, vágyfokozó növényekről lesz majd ugyanis szó. Aztán segíthetünk is, várnak véradáson délután 2-ig Szegeden a Vérellátó központban, este 7 órától pedig indul nálunk a Klub 88, Peter Loner zenél majd, jó szórakozást!
2: Támogatta a vásárhelyi Pepperoni Pizzeria és Biliárd Bár.

Perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palotta vagy piszkosol. Az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeresd le is biztos úr. Tiszta sor. Az élet téged

Világomban vakot vezet, a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy segítsőr.

0: Eminem és a Houdinit a 88-ban a Hello Szegedben, ahol már is köszöntjük a születésnaposokat.
1: Ez a nap más, mint a többi. A mai nap születtei a 88-ban.
0: Nagyon boldog születésnapot kívánunk Szikoráné, Búza Piroskának, Madarász Benedeknek és Serrer Anettnek. Jójárt János, Svencel Vivien és Csada Zsuzsanna is ma ünnepelnek. Boldog születésnapot Tóth Leventének, Veres Ferencnek, Börcsök Riárnak és Bérdi Bence Leventének. Nagy Ferenc, Leszkován Ádám és Dezső Görög Anna is ma ünnepelnek. Nagyon boldog születésnapot nektek, illetve itt van egy üzenet, amit kiemelnék mindenképpen a többi közül. Az Osanáruház csokis kekszes tortáját ugyanis ma Jácint viszi el. Nagyon boldog születésnapot neked is. Az üzenet, amit kaptunk, 8 óra után pedig így hangzik. Párom unokaöccsének üzenem: húsom, boldog 32. születésnapot kívánok neked, mivel már 14 éve boldogítom a családod, és a szülinapunk között is csak 10 év 2 nap van persze a javamra, a nyeremény tortát is együtt fogyasztjuk el, csak szólok, husi, írta az üzenetet. Na hát, mintha megéreztétek volna. Gratulálok a nyereményhez, és még egyszer Jácinnak nagyon boldog születésnapot is kívánunk egyben.
1: Boldog születésnapot kíván a Rádió 88, az életünk része.
0: Közeledünk a 10 órához, ami egy nagy bejelentést jelent. 10 óra után ugyanis kiderül, hogy ki a Klub 88 egyik legújabb DJ-je. Hozzon majd az infokat, most pedig Kesha dalát. Tic-tac!
2: Feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Itt egy újabb dal, amelyet a Rádió 88 hallgatói az életünk zenéi közé választottak.
1: Online zenei teszt a Rádió 88.hu.
2: Rádió 88.
0: Az életünk része.
1: Az életünk része.

0: Itt a 88 és a Hello Szeged, már is 10 óra, ami azt jelenti, hogy nem sokára érkezik a nagy bejelentésünk. Kiderül, hogy ki a Klub 88 egyik legújabb DJ-je, aki szombaton debütál majd 7 órától a műsorban. Hozom ezt az infót is, több program lehetőséget, illetve kiváló szegedi kedvenceket, ezek mind-mind a Tarsolyban a következő órára. Ma 24-25 fok lesz a városban, érdemes lesz jobban felöltözni, de jelenleg is igazán hűvös van, 10 pár fokot mérhetünk Szegeden. Jönnek a hírek, friss infók, aztán én is vissza nem sokára Harry Styles dalával.
1: Támogatta a Netsurf távközlés. Bárhol, bárkinek, bármikor.
2: Ez a Hello Szeged a Rádió 88-ban.
1: Támogatja az Input csoport.
3: Dani.
4: Kedzo. Szerinted ezek átgondolták ezt?
3: Nem mindegy, újra együtt leszünk. Hát nem hiányoztam.
4: De, csak azt hittem már elmúlt.
2: Gedzó meg a Dani újra együtt.
1: Őszintén, humorral, Szegedről.
2: Gedzó meg a Dani minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
1: Támogatja a csúcsminőségű karbonát hőszigetelés szegedi gyártótól.

0: Az Európai Innovációs Tanács vezetője érkezett az Alchemicals Szegedi központjába. A látogatás célja az volt, hogy bemutassák a vállalat szén-dioxid elektrolízis technológiáját és konténeres ipari rendszerét. Ezek villamosenergia segítségével az ipari kibocsátásokból elfogott szén-dioxidot szén-monoxiddá alakítják, amely számos vegyipari termék és szintetikus üzemanyag alapanyagaként szolgál. Janáki Csaba, a vállalat tudományos igazgatója elmondta, az Európai Innovációs Tanács pályázatával egy olyan terméket tudnak létrehozni a rendszerükből, ami később az ipari szereplők palettáján is megjelenhet.
1: A vásárlónál annyi csapódik le, hogy a környezeti lábnyoma az kisebb a terméknek. Ugyanaz a szénmonoxid molekula épül be a későbbi termékekbe, mint korábban, csak ez egy zöld szénmonoxid abban az értelemben, hogy széndioxidból hoztuk létre, úgyhogy energiaforrásként csak megújuló energiát használunk vele.
0: Házi őrizetből szökött külföldre egy férfi, aki embercsempészés miatt kapott nyomkövetőt a lábára. Azonban megelégelte, hogy a nagytestvér mindent lát, ezért 2 éve karácsonykor eltávolította magáról a nyomkövetőt és Szerbiába szökött. Idén nyáron sikerült elfogni nemzetközi elfogató parancs alapján. Végül fogolyszökés miatt emelt vádat ellene a szegedi járási ügyészség. A vezetés közbeni mobilozást ellenőrzi a héten a rendőrség. A Figyelj az útra elnevezésű akcióban a rendőrök Magyarországon is fokozottan ellenőrzik a vezetés közbeni mobiltelefon használatot és minden olyan tevékenységet, amely elvonja a járművezető figyelmét. Ebbe a körbe tartozik menet közben bármilyen elektronikai eszköz használata, illetve kép vagy szöveges adatok megtekintése, mivel ezek súlyosan veszélyeztethetik a személy és vagyonbiztonságot. És végül olcsó festménynek hitték, végül kiderült, hogy egy vagyontér az örökség. Egy michigani hagyatéki vásáron $30 fizetett egy gyűjtő egy festményért, amely október 1-én $1.3 millió kelt el New Yorkban. A gyűjtő még a nyáron figyelt fel a képre egy sötét folyosó sarokban, és a művész aláírása miatt vette meg. Később egy katalógusban rábukkant a festmény archív fotójára, majd egy művészettörténész igazolta a mű eredetiségét. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Ha éppen kifelé autózol a városból és a reptérnél jársz az 55-ösön, akkor Dumaszékhez közeledve trafipakszal találkozhatsz, hajts itt is óvatosan. Kifelé a Sándorfalvi úton a vasúti átjáró és az autópálya felhajtó között még mindig dolgoznak, és az autópálya felhajtónál ugyebár nem is tudunk úgy hajtani, ahogy azt megszokhattuk korábban. Újszegedre átérve pedig a Bérkert utcánál is dolgozhatnak, itt is figyelj a szakemberekre nagyon. Hogyha pedig láttál valamit, várjuk a híreket. 30 299 88 88, jó utat! Nem sokára kiderül, hogy ki a Klub 88 egyik legújabb DJ-je, aki szombaton debütál majd 7 órától a műsorban. Azonnal hozom ennek részleteit, most pedig Harry Styles zenéjével folytatódik. Nálatok is a műszak a melóhelyen, remélem. Ez már az American Girls.

vagyunk Szeged kedvenc zenéivel. Miért ismételnénk őket? 9 és délután 5 között egy dal csak egyszer szól a Rádió 88-ban. Rádió 88. Szeged kedvenc zenéi.

A német klubok fene gyereke, óriási feldolgozásukkal, mint például ez is. Kijelenthetjük, hogy hatalmas szegedi kedvencek felelőse, több milliárdos összesített streaming lejátszási adatokkal. A DJ, aki folyamatosan megújul és hozza sikereket az új zenéiben is. A Klub 88 legújabb lemezlovassa, DJ Topic. Innentől kezdve szombatonként találkozhatsz vele is a műsorunkban. Most szombaton 7 órától debütál az első mixével konkrétan a DJ, és nagyon sok mindent megtudtunk már most róla, például hatalmas Forma 1 rajongó. Nemrég kiköltözött Dubájba, illetve még mindig megvan az első laptopja, amin az első nagy sikereit hozta össze. Ez a remek ember pedig szombatonként tehát a Rádió 88-ban is cserkeli a lemezeket, és hozza a legjobb szegedi kedvenceket innentől 7 órától. Érdemes tehát szombaton is a 88-ra tekerned, és hogyha már így a legújabb dalával végeztünk, akkor folytassuk is most ezzel a műsorban. Topi!

0: Szia, a Spyro újdonsága itt a Rádió 88-ban. Nem sokára 10:30, köszi, hogy velünk vagy, és érdemes kitekerni a hangerőt, mert a munkaidőt közben egy dalt csak egyszer játszunk le. 8 órában nincs ismétlés, ezért érdemes lesz majd jó hangosan meghallgatni ezt is. Shakira is velünk lesz, Whenever, Wherever című dalával, illetve a Train jó hangulatú dalával folytatjuk rögtön. Mind-mind nálunk a 88-ban. Én Bürgés Dávid vagyok, rádiózzunk együtt.
1: Három után kivezet.
2: Ha te, akkor a Lucky Let's Go neked szól.
1: Este hétig segítünk. Merre indulj, mi történik a városban. Közben Szeged kedvenc zenéit hallhatod.
2: Szóval, három után kivezet.
1: A 88-ban Szeri Csaba vagy Bálint Kágergő.
2: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Elszállítatná építési hulladékát? Tudta, hogy ha hulladékát engedélyekkel nem rendelkező szállítóra bízza, ön is bajba kerülhet? Ha fontos önnek, hogy szabályosan, a környezetvédelmi jogszabályok maximális betartásával történjen az elszállítás, rendeljen konténert a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-től. Velünk most igazán megéri a kevert és szelektált építési hulladék elszállítatása, ráadásul a tiszta beton esetében csak a szállítási díjat számoljuk fel. Rendelés és további információ 0662 777 205 vagy kattintson az skht.hu weboldalra. Bízza meg a KHT-t, hogy a törmelék ne az árok parton végezze.
5: Klíma, hőszivattyú. Persze, hogy délklíma. www.délklíma.hu.
6: A világ leghíresebb kosárlabda csapata, a Harlem Globetrotters idén 100 éves. A világkörüli turné elképesztő trükkjei, cselezései és zsákolásai október 30-án a Szegedi Városi Sportcsarnokban. Jegyek broadway.hu. Október 30-án a Szegedi Városi Sportcsarnokban a Harlem Globetrotters.
7: Pepperoni pizzéria és biliárd már vásárhelyen, ahol a koktélok keverednek, a bulik dübörögnek, és az élet pezseg.
8: Október 10-én megmutatjuk, hogy vásárhely is lehet Ibiza. A lemezjátszóknál a spanyol sziget hangulatával Dante.
7: Részletek a Pepperoni web és Facebook oldalán. Hódmezővásárhely, Andrássy út 10-12.
9: Ki mondta, hogy a munkaruha nem lehet stílusos? Indul az őszi szezon, és a munkában sincs megállás. Az MV Store új őszi kollekciója kényelmes fazonokkal és friss színekkel vár a legkeményebb munkanapokon is. Nézd be hozzánk szegedi üzletünkbe az Ápor utca 3 szám alatt, vagy válogass a webshopunkból. mvstore.hu.
10: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10.000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hostesseinknél, forgass és nyerj akár 150.000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
11: Hallod ezt? Ez csak egy része annak, ami október 10 és 11-én vár rád Hódmezővásárhelyen. Stonewall Tattoo Convention. Tetoválások, nemzetközi művészek, sók, koncertek és idén kiemelten a családoké a főszerep. Ingyenes arcfestés a gyerekeknek, programok az egész családnak. A Hunajmi Rigyes Sipos Peti és Kabai Laci Tumács podcastje élőben. Stonewall Tetováló Fesztivál. Október 10-11, Hódmezővásárhely, Feketesas.
12: Na, anyu, te most beleharaptál egy almába?
13: Bele bizony. Ragasztó nélkül, csúszkálás nélkül, szégyenkezés nélkül.
14: A BPS teljes kivehető fogsor egyenre szabottan svájci technológiával készül, vákumosan tapad. Élethű, kényelmes, 3 év garanciával egy hónap alatt kevesebb, mint 500 000 forintért. És most jön a legjobb rész, 15% kedvezmény egész hónapban. Dentalab Fogászat Szeged és Algyő. Hívjon 0620-333-0313.
13: Kérjek neked is egy időpontot lézeres fogfúrásra, vagy mikroszkópos gyökerkezelésre.
14: Élj át újra a felhőtlen mosoly, a magabiztos étkezés élményét, és váltson a jövő fogászati megoldásaira.
15: Újra itt a Cinema City film ünne. Október 8-a és 11-e között újra a mozizási a főszerep. Régóta várod, újra nézni? Lemaradtál róla? Gyere és moziz extrán kedvezményes 1690 forintos jegyáron. Premier előtti vetítések, premierek, közönség találkozók, meglepetés és még filmes mörcsvásár is. Jegyvásárlás cinemacity.hu.
16: Retina fotó és szűrővizsgálatok most ajándékba? Igen. A látás hónapi alkalmából most prémium látásvizsgálatot adunk ajándékba minden Zeiss szemüveg megrendelőnek. Gyors, kényelmes időpontfoglalásért és a választható kedvezményekről informálódj a lottika.hu oldalon. Élj a kivételes lehetőséggel, válaszd a minőséget. Lottika Szalon, Szeged, Somogyi utca 21.
17: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
2: Ez reklám volt.
0: Néhány gondolat az egészség megőrzés jegyében. A Kabai Patika szakemberei szerint az életkor előre haladtával vagy valamilyen sérülés, túlterhelés következtében a mozgásunkat segítő izületek porc felszíne elvékonyodhat, ami jelentős fájdalommal, izületi merevséggel, mozgáskorlátozottsággal járhat. Mivel a porckopásos folyamatok nem visszafordíthatók, nagyon fontos izületeink egészségének preventív védelme, panasz esetén pedig a betegség mielőbbi felismerése, szakszerű kezelése. Mind a megelőzésben, mind a kezelésben kifejezetten hasznos a rendszeres izületbarát testmozgás, akár a gyógytorna, fizikoterápia vagy az önállóan is végezhető úszás, kerékpározás. Jó egészséget!
2: Támogatta a V-Stream Visszér Klinika, hogy az élet gond nélkül menjen.

0: Király Szeged. Ez
1: új. Lengyel Johanna vagyok.
2: Lengyel Johanna.
1: Egyenes az út.

Shakira és a Whenever Wherever itt a 88-ban, most pedig néhány program lehetőség. Érkezik például a jövő olvasóköre, az új Fényesen ragyogtunk. Lesz majd terítéken este 6 órától a Megálló Közösségi Házban. Az Univerzum titkai sorozatban pedig az MTS Szapszékház 110-es előadó termében 17 órától a Csillagászat a mindennapokban régen és ma előadás érkezik. A Dr. Szalai Tamás Sófi ösztöndíjas csillagász tudományos ismeretterjesztő előadása lesz ez majd. Segíthetünk is, ma várnak Szegeden. Délután 2-ig a vérellátó központban, Makon pedig délután 1-ig, illetve indul majd a Klub 88 is 7 órától, Peter Lohner zenél majd nálunk. Jó szórakozást! Jön Post Malone és Morgan Wallen, I Had Some Help!

0: Ez a 88-ban a Hello Szeged, lassan 11 óra, ami azt jelenti, hogy érkezik az I Love Szegedi játékunk. Jelentkez most SMS-ben a 0630-299-88-88-ra, teljes nevedet és a rádió szlogenét kell elküldeni, és tiéd lehet akár a páros mozi egy a belvárosi moziba, vagy a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívása. Játszunk együtt a következő órában, én pedig játszom a jó szegedi kedvenceket, és érdemes játszadozni most már a ruhatárunk melegebb darabjaival is, egészen hűvös van kint, 10 pár fok Szegeden, ma pedig maximum 24-25 fokra van kilátás. Jönnek a hírek!
1: Ez a Hello Szeged a Rádió 88-ban.
2: Támogatja az Input csoport.
1: Emlékszel, amikor a Rádió 88 miatt elkerülted a dugót?
2: Amikor egy hallgató segítségével visszakaptad, amit elvesztettél?
1: Vagy amikor együtt bulisztunk egy felejthetetlen estén?
2: A Rádió 88-al rengeteg élményt éltek át a szegediek.
1: Most mi számítunk rád? Szeretnénk még több ilyen pillanatot adni neked, és még jobbá tenni Szeged legszegedibb rádióját. Tudjuk, hogy tele vagy marketing hívásokkal. Ha mostanában felhívnak, ez a hívás most fontos.
2: Néhány perc, amivel sokat segít.
1: Ha telefonon keresnek, vedd fel, ha SMS-ben kapsz egy linket, töltsd ki, és mondd el, hogy mint mindig, most is a Rádió 88-at hallgatod.
2: Most te jössz, Rádió 88, az életünk része. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Tisztelt szegediek! A Setaf Kft. Megkezdi a lakóházak fűtési rendszereinek felkészítését a következő fűtési idényre. Arra kérjük Önöket, hogy a munka zökkenőmentes elvégzése érdekében minden radiátoron teljesen nyissák ki a termosztatikus szelepeket, biztosítva ezáltal az épületek légtelenítését. Köszönjük az együttműködésüket! Setaf Kft.
4: Klíma vagy hőszivattyú? A megoldás Délklíma. www.délklíma.hu.
5: Hamarosan az önpostaládájában is ott lesz a város ingyenes heti lapja, a Szegedi Tükör. Mi történt Szegeden? Mi történt a szegediekkel a múlt héten? 12 oldal tartalmas és szórakoztató olvasnivaló.
6: Heti lapszámunkból. Már most a BYD beruházás a legnagyobb adófizető Szegeden. Az önkormányzat pályázati támogatást nyújt társasházaknak és lakásszövetkezeteknek dekoratív falfestmények készítéséhez. 60 ezer árvácskát osztanak ki az önkormányzati képviselők október végéig.
5: Szegedi Tükör. A város és lakói.
7: Figyelem, Szeged! Valami nagyon bajor költözik a kampuszba. Október 1-től 18-ig jön a Campus Oktoberfest. Csülök, bajor kolbász, perec, hidegsörök és hamisítatlan Oktoberfest hangulat. Két hét, amikor nem kell Münchenig utaznod a bajor hangulatért. Campus Oktoberfest október 5-től 18-ig Szegeden, a Vitéz utca 24-ben, a Campus Beer & More-ban. Te ott leszel.
2: Ez reklám volt.

0: Fesztivált rendez a Sándorfalvi Ipartestület szombaton. Az ingyenes eseményen a főzőverseny mellett zenés és táncos programokkal is készülnek. Az este csúcspontjaként a Coco Bongo együttes lép majd fel. Jenei Csaba elnök hozzátette, délután 4 órától egy óriási letfalon a Lecsó című animációs filmet is vetítik majd.
1: Egy órakor lenne egy megnyitó, a film után lenne a főzőverseny eredményhirdetése, és 22 órakor tervezzük a rendezvény zárását. Gyerekeknek is készülünk, természetesen lesz ugrálóvár és egyéb más gyermekjátékok.
0: Még mindig sok a szabadtéri tűz, illetve a mezőgazdaságot érintő tűzeset. A katasztrófavédelem azt írta, hogy száraz hű és aljnövényzet égett a Csongrád-Csanád megyei Nagytőkén vasárnap délben. Derekegyház térségében pedig 2000 négyzetméteren gyulladt ki az aljnövényzet és a nádas a 45-ös főút mentén. A lángokat a szentesi tűzoltók fékezték meg. Megérkezett a parlamentbe Szijjártó Péter. A Fidesz kormány volt külügyminisztere nem sokkal hétfő délelőtt 10 óra előtt jelent meg a Nemzetbiztonsági Bizottságban kezdeményezett meghallgatásán. A választási vereség után a kínai BYD-hoz szegődött és képviselői mandátumáról is lemondott volt külügyminiszternek a parlamenti bizottság előtt a BYD beruházásához az Orbán kormány által adott mintegy 70 milliárdos állami infrastruktúra fejlesztési támogatásról kell beszélnie. És végül Kid Rock október 17-én adja ki Halfway to Jesus című új albumát, amely kifejezetten a keresztény hit témájára épül. A korong egyik legérdekesebb közreműködője Eminem lesz, aki a Seven Sins című számában szerepel. A két detroiti zenész nem most dolgozik együtt először. Eminem már Kid Rock nagy áttörést hozó 1998-as albumán a Devil Without a Cause-on is vendégeskedett. Kid Rock az új lemezéhez írt előszavában külön kiemelte, hogy büszke Eminem részvételére. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Autóz 11 óra után is a 88-al balesetmentes közlekedést, hogy éppen most értél be Sándorfalvára, akkor a település közepén nagyjából kint van a Trafipaxerről szóltak hallgatóink, a 47-esen pedig a szokott helyen a Kastélykertnél ellenőrzik a sebességünket, de a 43-ason autózóknak is. Fontos információ lehet, hogy Ferencállás magasságában kint van a Trafipax. Bármit láttál, bármit tapasztaltál, jöhetnek a hírek. 30 299 88-88 itt hívni is tudod a stúdiónkat, de SMS-t is küldhetsz. Jó utat!
2: Támogatta a Diego Szeged. Jó utat kívánnak a Diego-s fiúk!
3: Nem sokára indul az I Love Szeged játékunk. Páros mozi egyet vihetsz el a belvárosi moziba, és a Trécs előkávézó és cukrászda páros meghívását küldd el a teljes neved és a rádió szlogenét SMS-ben. Én pedig küldöm most Dua Lipa zenéjét a munka mellé. Ez már az Illusion. 8.

0: Ez a 88-ban a Hello Szeged, ahol egy hallgatónk ismét számot a tudásáról. Jön az I Love Szeged játék.
1: Itt az I Love Szeged játék a Rádió 88-ban.
2: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda.
1: A mai játékosunk
0: Erika van itt velem a vonalban. Szia, köszöntelek a játékban.
3: Ja, én is köszöntelek.
0: Mennyire érzed magad Szegedből felkészültnek és up-to-date-nek?
3: Hát, majd meglátjuk.
0: Hát ebben biztos lehet. Na nézzük is a három állítást. A hamisat kell majd tehát kiszűrni, ahogy meg is beszéltük ezt adáson kívül. Nos, az első állításom az, hogy a Lechner tér közepén a Szent Rozália kápolna áll. A második állításom pedig az, hogy a körtöltés teljes hossza körülbelül 12-13 km. Az utolsó állításom pedig az, hogy a Mátyás templom Újszegeden található. Melyik a hamis?
3: A harmadik.
0: Bizonyám, itt van velünk szembe, szinte Alsóvároson. Ezt jól eltaláltad, gratulálok.
3: Köszönöm szépen.
0: Tiéd a páros mozi egy, a belvárosi moziba jó, és a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívása is. Dupla a nyeremény képzel.
3: Nagyon jó, nagyon szépen köszönöm.
0: Nagyon szívesen, feldobtuk ezzel egy picit a napod?
3: Teljesen.
0: Jól van, ennek örülök. Ez volt a célja ugyanis. Hát tartsd meg jó szokásod, és játszunk még, én azt kívánom, és az infokat pedig küldjük majd a számodra.

0: Rá jó?
1: Köszönöm szépen, köszönöm.
0: Sziasztok. Nincs mit, szívesen, szép napot.
2: Hálás Szeged játék. Játsz velünk holnap is.
3: Támogatja a Trécselő kávézó is cukrászda.
2: Rádió 88, az életünk része.

0: ez a 88-ban a Hello Sziget, hogyha éppen a munkahelyen hallgattok, akár többen is minket, akkor mutatok egy-két dalt, ami miatt mindenkinek érdemes lesz egy picit hangerőt tekerni a rádióra, hogy megjöjjön a jó munkakedv. Hozzér, és Take Me to Church velünk mindjárt! 88! Illetve egy nagy siker, folytatja mindjárt a zenei sor, David Guetta és Alesso jönnek! Folytatjuk már is, Never Going Home Tonight.
1: Dani.
2: Kedzo, szerinted ezek átgondolták ezt?
1: Nem mindegy, újra együtt leszünk. Hát nem hiányoztam.
2: De, csak azt hittem már elmúlt.
3: Gedzó meg a Dani újra együtt.
4: Őszintén, humorral, Szegedről.
3: Gedzó meg a Dani minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
4: Támogatja a Bodrogi Bau Kft. A tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Titkok, félreértések és fergeteges helyzetek egy paplakban. A Fórum Színház bemutatja a Botrány a paplakban, avagy a Hasznos futás nem szégyen című vígjátékát. Főbb szerepekben Pikali Gerda, Beleznai Endre, Németh Kristóf és Vanya Tímea. Október 9-én pénteken 19 órakor Szegeden, az IH rendezvényközpontban. Jegyek fórumszínház.hu.
6: Az IKV ZRT pályázatot hirdet 33 darab lakás költségelven történő bérbeadására. A lakások megtekintésére 2026. október 5-én és 6-án van lehetőség. A pályázati dokumentáció szeptember 28-a és október 9-e között térítésmentesen átvehető az IKV ZRT ügyfélszolgálatán, illetve a www.ikv.hu honlapról letölthető. Benyújtásának határideje október 22-e 12 óra. További részletek és a pályázati felhívás a Szegedi Tükörheti Lapban, a www.ikv.hu és a www.szegedingatlanok.hu weboldalon, az IKV ZRT Facebook oldalán, a 0662 563 122-es telefonszámon, vagy személyesen a Szeged Dáni utca 14-16 szám alatti ügyfélszolgálaton. IKV ZRT, a szegediekért vagyunk!
7: Megnyílt a Léla könyvesbolt a Szegedi Árkádban.
8: Szegedi Árkádban.
7: Újdonságokkal, széles könyvválasztékkal és minden korosztálynak szóló olvasnivalókkal várunk. Térj be hozzánk, nézz körül, és találd meg a következő kedvenc könyved. Léla könyvesbolt. Mostantól a Szegedi Árkádban.
9: Három a magyar igazság. Tempótaxi a ráadás. Hívjad, visznek, vonalas mobil, WhatsApp, Viber, bármi játszik. Tempotaxi.hu. Töltsd le a Tempotaxi applikációját, és hívd Szeged legrégebbi taxis csapatát. 490-490. Tempotaxi, vele megyek.
5: Új magyar ősbemutató, féktelen Queen Musical, operett sztárok és visszatérő legenda. Dés László és Geszti Péter debütáló Petőfi musicalje, a We Will Rock You, Csillagfény és Déli Báb operett gála, és a Miss Saigon várja a szegedi szabadtéri játékok nézőit. Találkozzunk 2027-ben is a Dóm téren. Szegedi-szabadtéri.hu.
4: Ez reklám volt.
0: Ha éppen azon gondolkodtál a munka közben, hogy merre lesz érdemes szétnézni a városban, akkor hoztam néhány lehetőséget. Például érkezik a jövő olvasóköre este 6 órától a Megálló Közösségi Házban, az Új Fényesen Ragyogtunk kerül majd jobban gorcsó alá. Az STA 5-ös Lóránt Kollégium nagy termében 7 órától 5-ös esték Óti Perverz Gazok vágyfokozó növényekről lesz majd ugyanis szó. Az MTA Szabszékházban pedig a 110-es előadóterem vár. Délután 5 órától érdekességekkel az Univerzum titkai sorozatban Csillagászat a mindennapokban régen és ma előadás vár. Dr. Szalai Tamás, Sófi Ösztöndíjas, csillagász, tudományos ismeretterjesztő műsora lesz ez majd. Jó szórakozást!
4: Támogatta a mindennapi vitamin forrásod lelőhelye, a Vitamin Szalon.

Király Viktor és a Fire hozta a hangulatot, ez a 88-ban a Hello Szeged, a munkaidő közben is veled vagyunk, közeledve az ebédidőhöz, mindjárt deletüt az óra, de addig van még jó néhány dal, amiről akár el is mondhatod a véleményed a radio88.hu/zene oldalra ellátogatva, kitöltheted a hétről hétre frissülő zenei tesztünket, minden szerdán adunk egy újabb 20-as zenei csomagot, amelyről 1-től 4-ig pontozva egy rövid dal részlet meghallgatása után elmondhatod a véleményed, tehát ma és holnap kitölthető még az aktuális szerdától, pedig egy újabb zenei folyammal várunk azért, hogy a munkaidő közben is azokat a dalokat tudjuk hozni, amiket nagyon kedvel az egész munkahelyi kollektíva akár, és folytatjuk is a sort egy vatói Taylor Swift-tel, itt a Patient Zero, most a 88-ban.

mellóz. Hogy milyen napod lesz a melóban, azt nem tudjuk. De egy biztos, ha a 88-at hallgatod, kétszer ugyanazt a dalt nem fogod hallani. 9 és délután 5 között nincs ismétlés. Rádió 88. A változatosság is az életünk része.

0: Carson Coma és az osztály találkozó itt a 88-ban, most már 20 fok fölé szökött a hőmérőinknek a higanyszálója, 24-25 fokra lehet számítani ma Szegeden, azért rétegesen öltözködjünk, biztos, ami biztos, meg ne fázunk, egyébként sok felhő nem lesz felettünk az égen, és holnap is hasonló időjárásra lehet számítani, a hajnalok most már igazán hűvösek, tehát ezt érdemes azért betervezni, hogyha korán indulsz, akár majd holnap is dolgozni, hogyha pedig éppen most már lassan az ebédlő felé veszed az irányt, akkor is van jó hírem, ugyanis a következő órában is érkezik majd a nap legmenőbb dala, egy újdonságot is bemutatok majd, tartsd délután is a 88-szal!
1: Támogatta a Dél Klíma, a Daikin Klíma berendezések és hőszivattyúk szegedi forgalmazója.
2: Ez a Hello Szeged a Rádió 88-ban.
1: Támogatja az Input csoport.
2: Mi előre összekeverjük, és jól esik minden délután. Lottika Mixer. A munka könnyed ritmusával várunk 1 és 3 között.
1: Támogatja a Lottika Optika. Több mint 30 éve elkötelezetten a CEISZ minőségével.

0: nemzetközi önkéntes találkozót hirdetett a hétvégén a Szegedi Talentum Alapítvány. A rendezvényen összesen 7 ország önkéntesei osztották meg egymással a tapasztalataikat. A szombat esti gálának kiemelkedő munkát végző önkénteseket is díjazták. Zsivkovicsné Gyenes Krisztina, az alapítvány ügyvezető igazgatója elmondta, az önkéntesek önmaguk közül szavazták meg a díjazottakat, akik elismerő oklevelet és ajándékot kaptak.
1: Minden országból 2 díjazott volt, az egyik szavazás alapján történt, a másik pedig úgy, hogy maguk a szervezetek, akik ide érkeztek, önkéntes szervezetek jelöltek olyan személyt, akit méltónak tartanak arra, hogy képviselje az önkéntességet. Szeretnénk, hogyha majd a jövőben a többi visegrádi országban is akár ez folytatódhatna.
0: Érezhetően visszaesett a véradó kedv az elmúlt héten Csongrád-Csonárban. A Magyar Vöröskereszt megyei szervezete szerint bár volt néhány nagyobb látogatottságú véradásuk, több helyen is elkezdték éreztetni hatásukat a szezonális megbetegedések. Szeptember 28-a és október 4-e között 344-en nyújtották karjukat, de legalább 580 főre lett volna szükség. Ezért azt kérik, hogy aki egészséges és teheti, jelentkezzen véradásra. Ismét pályázhatnak diákok ingyenes vonatbérletre. Az Európai Bizottság megnyitotta a Discover EU pályázat új körét. A 18 éves fiatalok október 15-ig pályázhatnak arra, hogy utazási igazolványt kapjanak és vonattal fedezzék fel Európát. Összesen mintegy 41 ezer utazási igazolványt osztanak majd ki. A nyertesek 2027 márciusa és 2028 májusa között utazhatnak majd, akár 30 napon át, és kapnak egy Discover EU európai ifjúsági kártyát is, amellyel bizonyos országokban kedvezményesen vehetnek igénybe többek között kulturális, oktatási vagy sporttal kapcsolatos szolgáltatásokat, szállást és közlekedést. És végül különös kísérletet kezdenek el hamarosan skót és japán kutatók, amely során azt szeretnék kideríteni, hogyan érlelődik a skót viszki a világűrben. A vizsgálathoz felhasznált viszki mintát 2 év múlva 2028-ban juttatják a világűrbe egy műholddal, amely 5 évet tölt majd orbitális pályán. A szakértők arra számítanak, hogy a viszki a különleges érlelődési körülmények miatt karakteres ízt kaphat az utazás végére. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallott.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Ha éppen Bordány és Üllés között autózol, akkor friss információkat hozott nekünk Zsolt SMS-ben, a 30-299-88-88-ra futott be ez. Hali, Bordány felől érkezve Üllés előtt nem sokkal baleset történt, 2 autó ütközött, szerintem útlezárás is lesz belőle. Köszi szépen Zsolti az információt, és hogyha te is jártál erre, akkor tőled is várjuk a híreket természetesen, akár az imént említett számunkon. Hogyha pedig az 55-ösön autózol, akkor Mórahalom és Ásotthalom között lesz kint a sebességellenőrzés, korábban pedig a 43-oson Ferencszállásnál is ellenőriztek. Várjuk az infókat, jó utat!
2: Támogatta a Szegedi Osan Áruház, a spórolás szakértője.
3: Töltsd a délutánt is a 88-al, meg a New Szegedi kedvenccel, és akár majd egy újdonsággal is. Olivia Rodrigo érkezik majd a nap legmenőbb dalaként. Nem sokára mondom, hogy melyikje, most pedig Rihanna és Calvin Harris kezdik a sort. Ez már a We Found Love. Szép napot!

0: Doja Cat, SZA és a Kiss Me More a Rádió 88-ban. Érkezik Olivia Rodrigo, aki néhány év alatt a Disney sorozatból induló fiatal énekesnőből nagy világsztárrá nőtte ki magát. 2026-ban pedig új korszakot nyitott. Ennek egyik első dala pedig a most érkező Drop Dead, amihez nem akármilyen helyszínt választottak. A videóklipje ugyanis egyébként egy versailles kastélyban lett leforgatva. A dalt ráadásul ugyanaz a Dan Nigro producer segítette, aki az első két albumának is meghatározó alkotótársa volt, tehát igazán jól megy nekik a közös munka, ez kijelenthető. És az újdonság nálunk is szól, tehát Olivia Rodrigo, Drop Dead, a szegedi kedvencek közül most az ebéd mellé.
1: Itt a nap legmenőbb dala a 88-ban.
2: A prémium kategóriás prágai butik optik támogatása.

0: Itt a 88 friss közlekedési infókat hozok. Kettő autó félfrontálisan ütközött Bordány és Üllés között. Most már teljes az útzár. Hallgatónk is mondta, és a rendőri megerősítés is megérkezett erről, tehát Üllés és Bordány között kell nagyon figyelni az arra utózóknak. Mindjárt jön a Bon Jovi! Ez lesz majd a You Give Love, Bad Name nem sokára. A zenei sor pedig rögtön Lady Gaga-val folytatjuk, és az Abracadabra-val.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Ha nap mint nap emberekkel találkozol, ügyfelekkel, vásárlókkal, partnerekkel, a mosolyod többet mond minden szónál. A Hattyas Dentál fájdalommentes, gyors kezelésekkel segít abban, hogy mindig a legjobb formádat mutasd. Egy magabiztos mosoly üzleti előnyt jelent. Hattyas Dentál, a fogpótlások és őszinte mosolyok szakértője. Jelentkezz most! hattyasdentál.hu.
3: Elszállítatná építési hulladékát? Tudta, hogy ha hulladékát engedélyekkel nem rendelkező szállítóra bízza, ön is bajba kerülhet? Ha fontos önnek, hogy szabályosan, a környezetvédelmi jogszabályok maximális betartásával történjen az elszállítás, rendeljen konténert a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-től. Velünk most igazán megéri a kevert és szelektált építési hulladék elszállítatása, ráadásul a tiszta beton esetében csak a szállítási díjat számoljuk fel. Rendelés és további információ 0662 777 205 vagy kattintson az skht.hu weboldalra. Bízza meg a KHT-t, hogy a törmelék ne az árok parton végezze.
4: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hostesseinknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
5: Hallod ezt? Ez csak egy része annak, ami október 10 és 11-én vár rád Hódmezővásárhelyen. Stonewall Tattoo Convention. Tetoválások, nemzetközi művészek, sók, koncertek és idén kiemelten a családoké a főszerep. Ingyenes arcfestés a gyerekeknek, programok az egész családnak. A Hónajmirigyes Sipos Peti és Kabai Laci Tumács podcastje élőben. Stonewall Tetováló Fesztivál. Október 10-11, Hódmezővásárhely, Feketesas.
6: Mozognom kellene, de drága, fizetős a parkoló és feszengenék is.
5: A házgyümben biztosan nem. Modern, tiszta környezet, ingyenes parkolás és szuper csoportos órák várnak.
6: És a segítség kell?
5: Segítőkész csapatunk végig melletted áll. Igazán otthon érezheted magad.
3: Ház Gym & Fitness Szeged, Szabadkai út 9/B. Az utazás önmagad legjobb verziójához itt kezdődik.
7: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoport 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
8: Hamarosan az ön postaládájában is ott lesz a város ingyenes heti lapja, a Szegedi Tükör. Mi történt Szegeden? Mi történt a szegediekkel a múlt héten? 12 oldal tartalmas és szórakoztató olvasnivaló.
9: Heti lapszámunkból.
10: Már most a BYD beruházás a legnagyobb adófizető Szegeden. Az önkormányzat pályázati támogatást nyújt társasházaknak és lakásszövetkezeteknek dekoratív falfestmények készítéséhez. 60 ezer árvácskát osztanak ki az önkormányzati képviselők október végéig.
8: Szegedi Tükör. A város és lakói.
11: Életlen a kép? Elmosódnak a részletek? Itt az ideje egy ellenőrzésnek a prágai látszerészetben és a Butik Optikban. A látás hónapjában ingyenes látás ellenőrzéssel, szemüveg ellenőrzéssel és szaktanácsadással vágyjuk mindkét üzletünkben. A készleten lévő optikai keretekre 20%, napszemüvegekre 30% kedvezményt adunk október 31-ig. Az ingyenes szolgáltatásokért telefonos időpontfoglalás szükséges. Élesítse ki a mindennapjait és csatlakozzon a látás hónapjához. Prágai látszerészet és Butik Optik a Bartók téren.
12: Indulj lendületből! Cube és Stevens Premium bringák egy helyen a Lendület kerékpár szaküzletben. Újszeged, Derkovics Fasor 94, újlendület.hu.
1: Ez reklám volt.
0: A szakértők szerint Szeged hosszú távon is vonzó ingatlan piac maradhat, amit a városban zajló lakóingatlan fejlesztések és a térség ipari beruházásai is erősíthetnek. A befektetőknek azonban ma már nem elég csak a vételárat figyelni. A felújítási, fenntartási és üzemeltetési költségeket is érdemes előre kalkulálni. A jó elhelyezkedésű, korszerű ingatlanok továbbra is értékálló befektetésnek számítanak, de a sikeres vásárláshoz vagy értékesítéshez egyre fontosabb a helyi piac ismerete, és akár szakértői segítség.
1: Támogatta az Art Home ingatlan. A te otthonod, a mi szenvedélyünk.

0: A Medjúz és a Good Boys közös Piece of Your Heart 3/4-1-hez közeledve itt a Rádió 88-ban, hogyha munkahelyen éppen azon gondolkodtál, hogy holnap mit csinálj majd, akár munka után, akár pedig szabadidődben, akkor erre a kérdésre hoztam néhány választ. Az STL Rektor épületben holnap este 7 órától például érkezik a 27. Nemzetközi Zenei Konferencia záró hangversenye. De érdemes lehet ott lenni a Grand Caféban is 6 órától Keller, ami Jerikó Rózsai kiállítás megnyitó és könyvbemutató lesz majd egyszerre, illetve a Szegedi Kortárs Balett a Lírt adja majd elő a Nagy Színházban este 7 órától, térkezik majd 5 órától a Pikarénában az OTP Bank Pik Szeged Csurgói KK összecsapás is. Jó szórakozást a holnapi programokhoz! Én pedig már a búcsúzom is, a mikrofonba Bürgés Dávid szólt, remélem, hogy holnap is együtt rádiózunk majd 9 után, most érkezik a Lottika Mixer, további szép napot!
1: Figyelj, Szeged!

0: Come on, Jack Jones és az I Got You. Milyen jól esett ez, nem? Miközben hallgatod a 88-at és süt a nap, ez a dal szerintem abszolút beleillett a repertoárba. Indul a Lottika Mixer. Amúgy tényleg meglehetősen kellemes időjárása. Picit én azt érzem, én ilyen bátor gyerek voltam, ma mondom, jó idő van, kinyitottam az ajtót otthon, odasütött pont a nap, hát mondom, ez rövid nadrágos idő. Picit azt érzem, hogy idebent épületen belül hűvösebb van, mint odakint a napsütésben. Úgyhogy szökni próbálok, de hát nem fogok, a következő néhány óra hosszában együtt rádiózhatunk. Rengeteg szegedi kedvenc társaságában tesszük mindezt, időjárásunk pedig most 23 Celsiusoknál tart ebben a napsütésben. Ez teljesen kellemes, szerethető, nagyjából egyébként ez már a maximum mai napra, holnap-holnap után viszont még picivel ennél több is lehet, már ugye a reggeli meglehetősen csípős időjárások után. Viszont mi meg a friss információk után valóban kezdjük a mixert.
1: Támogatta az Expert, a háztartási műszaki cikkek specialistája.
2: Ez a Lottika Mixer.
1: Támogatja a Lottika Optika. Több mint 30 éve elkötelezetten a CEISZ minőség képviseletében.
2: Kisrácként is benne voltunk a játékban. És most itt egy kihívás a 88-ban, ami felidézi az emlékeket. Amikor én még kisrác voltam.
1: Helyek, régi dolgok és egykori pillanatok, amiket most új élményekre cserélhetsz.
2: Játsz velünk munkanapokon délutánonként a Lucky Let's Go-ban, és nyerj családi belépőjegyet, hogy új kalandok részesei lehessetek. Ez az Amikor én még kisrác voltam játék.
1: Támogatja a Tisza Gyöngye rendezvénytere és játszóház. A felejthetetlen

0: fesztivált rendez a Sándorfalvi Ipartestület szombaton. Az ingyenes eseményen a főzőverseny mellett zenés és táncos programokkal is készülnek, az este csúcspontjaként a Coco Bongo együttes lép majd fel. Jenei Csaba elnök hozzátette, délután 4 órától egy óriási letfalon a Lecsó című animációs filmet is vetítik majd.
1: Egy órakor lenne egy megnyitó, a film után lenne a főzőverseny eredményhirdetése, és 22 órakor tervezzük a rendezvény zárását. A gyerekeknek is készülünk, természetesen lesz ugrálóvár és egyéb más gyermekjátékok.
0: Október 15-én rendezik meg a térség legjelentősebb gazdasági rendezvényét, a Top 100 gazdasági konferenciát a Szegedi Szent Gellért Fórumban. A Csongrád Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara, valamint az Enterprise Europe Network Szeged rendezvényén ezúttal is izgalmas témákkal és országos hírű előadókkal várják a vállalkozókat. Itt adják át az idei Top 100 elismeréseket, valamint a Top 100 kiadványt is. A vezetés közbeni mobilozást ellenőrzi a héten a rendőrség. A Figyelj az útra elnevezésű akcióban a rendőrök Magyarországon is fokozottan ellenőrzik a vezetés közbeni mobiltelefon használatot és minden olyan tevékenységet, amely elvonja a járművezető figyelmét. Ebbe a körbe tartozik menet közben bármilyen elektronikai eszköz használata, illetve kép vagy szöveges adatok megtekintése, mivel ezek súlyosan veszélyeztethetik a személy és vagyonbiztonságot. És végül mesterséges intelligencia segítségével mindössze 6 óra alatt sikerült megfejteni azt a titkos írást, amelyet Bonaparte Napóleon használt, hogy rejtjelezett üzeneteket küldjön a tábornokainak. A vizsgált levél összesen 1300 karakterből és 55 különböző szimbólumból áll. Megfejtése azért fogott ki egészen máig a kódfejtőkön, mert egy-egy latin betűt akár több különböző szimbólum is helyettesíthet benne, és egy szimbólum akár egyszerre több latin betűt is lefedhet. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Baleset történt Bordány és Üllés között, Ülléshez közelebb, amennyire tudjuk, továbbra is teljes útzár van érvényben azon a szakaszon, arra most nem tudunk közlekedni. Szerencsére más balesetről nem kaptunk jelzést. Egyelőre nyilván vannak olyan szakaszok, ahol picit több az autó, Szeged belvárosi részein, akár egyébként a klinikák körül, a Tisza-Lajos körúton, talán a Kálvárián is többen vannak. Ott nem kizárt, hogy némi munkálat is előfordul egyébként ott a Kálvánia tér, Katona József utca környékén, ez tovább lassíthatja egyébként arra felé a forgalmat. Ha útinformációt van, akkor pedig a segítségnek örülünk. 0632998888 a számunk. Már is kezdődik a lótika még szerint a 88-ban, 1 óra október 5-én, úgyhogy nincs más hátra, mint előre. Nekirongyulunk Szeged kedvenceinek, a kora délutánban Alex Warren és a Fever Dream. Vele kezdünk már is, üdv és köszi, hogy együtt rádiózunk a 88-ban a mikrofonnál. Szeri Csaba.

az Ajsa Tékonni, mert bizony itt a 88-ban, akár a 80-as évekből is előveszünk nagy szegedi kedvenceket. Meg tudod, mi a jó, hogy ha bár oké, most húzod az igát, bent vagy a mókuskerékbe, melózni kell, de ha hallasz, akkor szól a Rádió 88, és ez szerintem azért jó, mert Szeged kedvencei tényleg itt vannak egymás után, és ezek, ha hiszed, ha nem, nincs rá brit tanulmány szerintem, de biztos, hogy pörgetik a munkaidőt, és picit olyan, mintha gyorsabban telne a melóban az idő, úgyhogy ebben igyekszünk egyébként tényleg Szeged kedvenceit pörgetni, és ha már a kedvencek, akkor ne feledkezzünk el az online zenei tesztről sem, amely még a nyári időszakban indult, viszont hát ha már Vénasszonyok nyara van, akkor tart most is. Akár egyébként 20 olyan dal a rádió88.hu per zene oldalon most is van, amit tudsz értékelni. Akár By Alex Hullik című dala, Inától a Hát is ott szerepel rajta, vagy a Margaret Island Fest szereleme című felvétele, de mondjuk Sigma, Mohombi, Arash vagy a Paramore is képviseltetik magukat. De tudod mit, a Rádió 88 weboldalán gyorsan rátalálsz el, és tényleg gyorsan a végére lehet járni, hogy aztán elmondhassuk, hogy Szeged kedvencei itt szólnak. A folytatásban a One Republic érkezik, All the Right Moves. Ez a felvétel már itt az éterben, a Lottika Mixerben.

0: itt a 88-ban, aminek bizony némi magyar vonatkozása is van, és hát mondhatjuk, hogy világsláger lett, ilyenekből pedig nem lesz hiány a folytatásban sem. Hát a szint kihagyták, viszont nálunk itt lesz a Basti, és ha már dalok, akkor nem marad ki Elok, Eva Max, és a Car Keys sem, csak hogy majd ha melóból hazafelé tényleg megtaláld a kocsi kulcsot. Szeged kedvencei között a melóidőben viszont majd mindjárt szerepet kap a Délút STS Szedeák is, hiszen a srácok a hétvégén elrajtoltatták a bajnokságot.
1: Napközben dolgozol? Mi is?
2: Amíg te a munkáddal foglalkozol, mi figyelünk minden másra.
1: Mi történik Szegeden? Mi van a világban?
3: Játékok, jó sztorik és Szeged kedvenc zenéi ismétlés nélkül,
1: hogy a délelőtt ne csak a munkáról szóljon.
2: Hello Szeged, Bürgés Dáviddal, hétköznap 9-től 1-ig
1: a Rádió 88-ban.
2: Támogatja az Input csoport.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Klíma vagy hőszivattyú? A megoldás Délklíma. www.délklíma.hu.
6: Tisztelt szegediek! A Setáv Kft. Megkezdi a lakóházak fűtési rendszereinek felkészítését a következő fűtési idényre. Arra kérjük Önöket, hogy a munka zökkenőmentes elvégzése érdekében minden radiátoron teljesen nyissák ki a termosztatikus szelepeket, biztosítva ezáltal az épületek légtelenítését. Köszönjük az együttműködésüket! Setáv Kft.
7: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hozteszeinknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
8: A világ leghíresebb kosárlabda csapata, a Harlem Globetrotters idén 100 éves. A világkörüli turné elképesztő trükkjei, cselezései és zsákolásai október 30-án a Szegedi Városi Sportcsarnokban. Jegyek broadway.hu. Október 30-án a Szegedi Városi Sportcsarnokban a Harlem Globetrotters.
9: Pepperoni pizzéria és biliárd bár vásárhelyen, ahol a koktélok keverednek, a bulik dübörögnek és az élet pezseg.
10: Október 10-én megmutatjuk, hogy vásárhely is lehet Ibiza. A lemezjátszóknál a spanyol sziget hangulatával Dante.
9: Részletek a Pepperoni web és Facebook oldalán. Hódmezővásárhely, Andrássy út 10-12.
11: Na anyu, te most beleharaptál a gyalmába?
12: Bele bizony. Ragasztó nélkül, csúszkálás nélkül, szégyenkezés nélkül.
13: A BPS teljes kivehető fogsor egyenre szabottan svájci technológiával készül, vákumosan tapad. Élethű, kényelmes, 3 év garanciával egy hónap alatt kevesebb, mint 500 000 forintért. És most jön a legjobb rész, 15% kedvezmény egész hónapban. Dentalá fogászat Szeged és Algyő. Hívjon 0620 333 0313.
12: Kérjek neked is egy időpontot lézeres fogfúrásra, vagy mikroszkópos gyökérkezelésre.
13: Élj át újra a felhőtlen mosoly, a magabiztos étkezés élményét, és váltson a jövő fogászati megoldásaira.
14: Halmozd a TAR kedvezményeidet! Vásárolj készüléket! Most 100 000 forinttal olcsóbban!

0: részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon.
1: Fedezd fel, milyen egy nemzetközi általános iskola Szegeden. Az IPS Szegedi Nemzetközi Általános Iskola vár egy iskola bemutató beszélgetésre. Október 7-én szerdán, 17 órakor a Lidicei téren. További információ és regisztráció www.szegedips.com.
2: Ki mondta, hogy a munkaruha nem lehet stílusos? Indul az őszi szezon, és a munkában sincs megállás. Az MV Store új őszi kollekciója kényelmes fazonokkal és friss színekkel vár a legkeményebb munkanapokon is. Nézd be hozzánk szegedi üzletünkbe az Ápor utca 3 szám alatt, vagy válogass a webshopunkból. mvstore.hu.
3: Megnyílt a Léla könyvesbolt a Szegedi Árkádban.
4: Szegedi Árkádban.
3: Újdonságokkal, széles könyvválasztékkal és minden korosztálynak szóló olvasnivalókkal várunk. Térj be hozzánk, nézz körül, és találd meg a következő kedvenc könyved. Léla könyvesbolt. Mostantól a Szegedi Árkádban.
5: A régóta nem működő mikró, használt mosógép vagy egyéb elektronikai eszköz csak a helyet foglalja. A Kalométransz megkezdte az elektronikai hulladékok átvételét is. A hagyományos vas, színes fém, akku és papír hulladékok miatt is keressen minket Makón, az Újvárosi vasútállomásnál, valamint Szegeden a Cserjesor 5 szám alatt. Kaloméh, ahol a hulladékból új érték születik.
6: Már csak pár napig, október 9-ig biztosíthatsz magadnak egy egész évadnyi szórakozást. Jó estét nyár, jó estét szerelem, La Traviata, Victoria, Momo, Oliver, jövőre veled ugyanitt. Néhány cím, amelyekről garantáltan nem maradsz le, ha bérletet váltasz. Várunk a jegyirodában, hogy az új évadban is a Szegedi Nemzeti Színház legyen a napfénypontja.
7: Ez reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
8: Ha a zenei élményeket gyűjtenél majd az estében, akkor Peter Lawner gondoskodik erről a Klub 88-ban 19 órától. Az IH rendezvényközpontban Noel Coward Akt Hegedűvel című előadását lehet majd látni, illetve a Megálló Közösségi Házban a Jövő Olvasóköre címmel egy program várja majd az érdeklődőket, illetve Óti Pervers Gazok. Vágyfokozó növények az ötös esték keretében az STE 5-ös Lóránt Kollégium nagy termében. Szintén a mai napon meglehetősen különleges programnak ígérkezik ez, is jó szórakozást hozzá.
7: Támogatta a Prémium Piac, Éléskamra Szeged kapujában.

0: Rádió 88 az életünk része, és bizony mi a szegedi sporton is rajta tartjuk a szemünket. Ékes bizonyíték erre, hogy például a Megában még az előző héten, ugye a délut STS-edeák hazai meccse előtt Mihes Gábor is bent járt a stúdióban, és beszélt a várakozásokról. Idézzük fel ezt egy picit.
1: A cél természetesen az, hogy megnyerjük a bajnokságot.
0: Köszönöm szépen.
1: A reális cél az az, hogy minél több meccset megnyerjünk. Azért nehéz még a szezon elején ezeket a célokat megfogalmazni, mert nyilván nem lehetünk még teljesen tisztában azzal. Egyrészt, hogy mi milyenek leszünk, de nem tudhatjuk azt, hogy a többi klub, a többi csapat pillanatnyilag hogy áll.
0: Azt pedig időközben a hétvégén megtudtuk, hogy 6 ponttal sikerült a Fóti Tigriseket legyőzni, és ezzel egyébként a Szedeák győzelemmel mutatkozott be. Hazai körülmények között 77-71 lett a találkozónak a vége. Hát a Falkó következik, a Szombathely otthonába látogatnak most szombaton a Szedeákosok, az nem ígérkezik könnyűnek, de hát merjünk nagyot álmodni. A Mega pedig természetesen egyébként a héten is minden reggel jelentkezik. Holnap amúgy szintén sport kap majd szerepet, a Sárközi MMA Team és Sárközi Róbert alapító érkezik majd Danihoz és Gedzóhoz a reggelbe. Ez pedig már a Vad Futtik dala, szóla!

0: turn to dust all that I adore.
1: Ez a Lüttika Mixer. Szeged kedvenc zenéi, szegedi érdekességekkel keverve.
2: A Rádió 88-ban.
3: What we're saying is not protesting.

0: A Jagger és a Wings of Love korábban Bordány és Üllés között történt egy karambol, ami miatt, amennyire tudjuk, mindig teljes útzár van érvényben, ott a forráskúti elágazás környékén, illetve az 55-ösön Dumaszék határában sebességellenőrzéssel találkozott. Légy figyelmes, időjárásunk pedig egyébként, hát olyan vénasszonyok, nyara erre még abszolút rá lehet sütni, 23 Celsiusok, ha napon vagyunk, akkor az kifejezetten kellemesnek nevezhető.
1: Támogatta az SSI Home Design. Lakberendezés felső fokon.
2: Ez a Lottika Mixer.
1: Támogatja a Lottika Optika. Több mint 30 éve elkötelezetten a CEISZ minőség képviseletében.
2: 3 után kivezet.
1: Ha te, akkor a Lucky Let's Go. Neked szól.
2: Este 7-ig segítünk. Merre indulj, mi történik a városban. Közben Szeged kedvenc zenéit hallhatod.
1: Szóval, 3 után kivezet.
2: A 88-ban Szeri Csaba vagy Bálint K. Gergő.
1: Támogatja.

0: Lecsó Fesztivált rendez a Sándorfalvi Ipartestület szombaton. Az ingyenes eseményen a főzőverseny mellett zenés és táncos programokkal is készülnek. Az este csúcspontjaként a Coco Bongo együttes lép majd fel. Jenei Csaba elnök hozzátette, délután 4 órától egy óriási ledfalon a Lecsó című animációs filmet is vetítik majd.
1: Egy órakor lenne egy megnyitó, a film után lenne a főzőverseny eredményhirdetése, és 22 órakor tervezzük a rendezvény zárását. A gyerekeknek is készülünk, természetesen lesz ugrálóvár és egyéb más gyermekjátékok.
0: Szijjártó Péter szerint egész Magyarországnak siker a BYD szegedi gyár beruházása. A volt miniszter szerint a BYD szegedi gyár építéséhez adott, illetve javasolt kormányzati pénzügyi támogatás intenzitása abszolút szokásos mértékű. Szerinte több félreértés és hamis információ jelent meg a beruházással kapcsolatban, a vendégmunkások pedig a technológia betanítása után elhagyják az országot. Újabb 4-6 ügyet venne át évvégéig a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal. Unger Anna a hivatal vezetője szerint erre azt követően kerülhet sor, hogy a hivatal beköltözik végleges épületébe, és megtörténik a szükséges létszámbővítés. Az NVVH eddig 4 ügyet vett át. A Sesták Miklóshoz kapcsolódó ügy Unger szerint nem kizárólag a Volán busz beszerzéseiről szól, hanem ingatlan és építőipari beruházásokból származó pénzekről is. És 20 éve nem volt ilyen gyenge premierje Tom Cruise-nak. Legújabb filmje, a Digger, mindössze 8 millió dollárt hozott az észak-amerikai mozikban, miközben a gyártás 150 millió dollárba kerülhetett. A fekete komédia így az év egyik nagy filmes bukásává válhat. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: A legutóbbi infónk szerint megvan még az útzár, a teljes útzár Bordány és Üllés között. Ott Ülléshez közelebb történt korábban egy baleset, amiatt ez a teljes útzár érvényben van. Légy figyelmes arra is, másfelé is. Szerencsére más balesetről itt a térséget illetően nem kaptunk jelzést, bár korábban trafipaxos ellenőrzés volt az 55-ösön Domaszék környékén, így a sebességhatárok betartására mondjuk emiatt is érdemes lehet figyelni, mi pedig rád figyelünk, ha úton vagy és infód van az utakról. 0-30-299-88-88 a számunk. A Loptika Mixer következő órájában pedig kiharapunk egy újabb, nagyobb szeletet a munkaidőből, alaposan fölpörgetjük azt Szeged kedvenceivel, akár egyébként majd mindjárt néhány programötlettel is. Mindenek előtt viszont Jason Derulo érkezik már itt az Acapulco, tőle a mikrofonnál Szeri Csaba. 8-ban.

0: jár. Az esti időszakban akár egy jó filmmel is ki lehet majd kapcsolódni, most ilyen ötleteket gyűjtöttem össze. A belvárosi moziban például Veretika Hörütit, ugye ez egy könyv alapján készült átdolgozás, a könyv hatalmasat megy egyébként a különféle közösségi oldalaknak köszönhetően is, a filmes átdolgozás is állítólag egészen jól sikerült, illetve a másik teremben a Neon Pokol, a harmadikban pedig a Tony egy séf születése látható. A Cinema Cityben pedig az esti időszakban Brad Pitt és a kutyus a vadon szívében, vagy a Kaptár legújabb felvonása, ami 18-as karikával fut, de állítólag meglehetősen vagány lett, illetve csajos hétvége is, félrelépni szabad, hogyha valami könnyedebbre vágysz, akkor ezek is ott lesznek a vásznon és a falon a Cinema Cityben. Jó filmezés majd az esti időszakban, és jó hallgatózást a folytatásban. Szól a 88, és jön Mabel.
1: Támogatta a Horváth Szekker, a bádogos termékek boltja.

0: Mindjárt 14:30, te pedig a 88-at hallgatod, és jól teszed, mert szegedi kedvencekből tényleg nem lesz hiány a folytatásban is, sőt, egy vadi új játékra is lehet számítani, hozom nem sokára a részleteket, meg mondjuk a halott pénz dalát. A 88 online zenei tesztjében is parádésan szerepelt a Gyerekek című felvétel, de a Swedish House Mafia és a Save the World is velünk lesz. Szeged kedvencei a kedvenc rádiódban szépen egymás hegyén hátán, és ha arról kérdeznek a napokban, hogy mit hallgatsz, akkor se feledkezz el, kérlek, rólunk.
1: Emlékszel, amikor a Rádió 88 miatt elkerülted a dugót?
2: Amikor egy hallgató segítségével visszakaptad, amit elvesztettél?
1: Vagy amikor együtt bulisztunk egy felejthetetlen estén?
2: A Rádió 88-al rengeteg élményt éltek át a szegediek.
1: Most mi számítunk rá? Szeretnénk még több ilyen pillanatot adni neked, és még jobbá tenni Szeged legszegedibb rádióját. Tudjuk, hogy tele vagy marketing hívásokkal. Ha mostanában felhívnak, ez a hívás most fontos.
2: Néhány perc, amivel sokat segít.
1: Ha telefonon keresnek, vedd fel, ha SMS-ben kapsz egy linket, töltsd ki, és mondd el, hogy mint mindig, most is a Rádió 88-at hallgatod.
2: Most te jössz, Rádió 88, az életünk része.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: A szép szebb, a jó jobb, ha a kocsid kívülbelül ragyog. A Szeged Pláza Autómosó csapata egy óra alatt elvégzi a munkáját. Kárpit tisztítás esetén belefér, hogy a klímán ózonos tisztítást végeznek, és dobnak a kocsidra egy külső vaxot is. Hívd őket időpontért a 75-60-90-20-as számon. A Szeged Pláza mélygarázs kijáratánál várják a kocsidat. Autódról gondoskodó Szeged Pláza Autómosó.
5: Klíma? Hőszivattyú? Persze, hogy Dél-klíma. www.délklíma.hu.
6: Legyen épp a kedvenc csapatod döntője, amikor ökölbe szorított kézzel üvöltött, hogy hajrá fiúk! Vagy amikor a legszebb lány, akit valaha láttál, a füledbe súgja a legkedvesebb szavakat. Vagy egy esős nap, amikor a fejedre húzott takaró mögül lesed a tévében a kedvenc krimidet. Vagy egy nyár este, amikor a véget nem érő nevetésektől hangos a vízpart. Legyen bármilyen örömteli, boldog a pillanat, a Mogyival mindig megtalálod a hozzád illő, tökéletes nasit. Mogyi. Mindig van minek örülni.
7: Fedax Kft.
8: Emelőhátfalak teljes körű javítása, felújítása és karbantartása. A német bérkargolift típusú emelőhátfalak kiemelt prémium márka szervize, továbbá márka független professzionális emelőhátfaljavító központ. Fedax Kft. Az emelőhátfalak szakértője.
9: Az otthon, amiről álmodott, most valósággá válhat. Deszken, mindössze 6 kilométerre Újszegedtől megépítjük új otthonát. 3 hálószoba, amerikai konyhás nappali. Kulcsakészház saját telekkel, modern műszaki tartalommal, mindössze bruttó 1 millió forintos négyzetméter áron. Építő.kft. Ahol a minőség otthonra talál. További információ építő.com.
10: Hamarosan az ön postaládájában is ott lesz a város ingyenes heti lapja, a Szegedi Tükör. Mi történt Szegeden? Mi történt a szegediekkel a múlt héten? 12 oldal tartalmas és szórakoztató olvasnivaló.
11: Heti lapszámunkból.
12: Már most a BYD beruházás a legnagyobb adófizető Szegeden. Az önkormányzat pályázati támogatást nyújt társasházaknak és lakásszövetkezeteknek dekoratív falfestmények készítéséhez. 60 ezer árvácskát osztanak ki az önkormányzati képviselők október végéig.
10: Szegedi Tükör. A város és lakói.
13: Megjöttek a fa szállítók. Újra tele a Faterem áruboltot. Hoztak kiváló minőségű kerítésléceket, lépcsőlapokat és szegőléceket. Nálunk nem gond a méret, a táblásított fenyőből is óriási a választék. Gyere el még ma és válogass a teljes készletből. Várunk a Gergely köz egyben a Rókusi víztorony mögött. Faterem áruboltot. Széles a kínálatunk, mint egy mamutfenyő. www.fakötőjelterem.hu.
14: Az Ácsfa Kft. Tetőt készít az álmoknak. Rugalmas ügyintézés, helyszíni felmérés, gyors gyártás, ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Látogass meg weblapunkat és keresd akcióinkat. www.ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Szeged, Vásár utca 12.
15: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj gozteszeinknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
16: Újra itt a Cinema City film ünne. Október 8-a és 11-e között újra a mozizás ér.
7: fűszerek. Régóta várod, újra nézni? Lemaradtál róla? Gyere és mozizz extrán kedvezményes 1690 forintos jegyáron. Premier előtti vetítések, premierek, közönség találkozók, meglepetés és még filmes mörcsvásár is. Jegyvásárlás cinemacity.hu.
16: Margit, hallottad, hogy szerda a legjobb nap a Szent Erzsébet gyógyfürdőben?
17: Na nem, Andilonkám, szerdánként úgyis mindig ráérek.
16: Igen, Senior Szerda, 60 év felett 20% kedvezmény.
17: És a Mórahalmi gyógyvíz, hát az csodát tesz az ízületekkel és a derékkal.
16: Pontosan, Margit, csobbansz, lubickolsz és feltöltődsz a gyógyvízben.
18: Senior Szerda Mórahalmon, 60 év felett 20% kedvezménnyel. A belépőjegy szerdánként 4500 helyett csak 3600 forint, egészen november végéig. További infók a www.erzsébetfürdő.mórahalom.hu oldalon.
19: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
20: Elszállítatná építési hulladékát? Tudta, hogyha hulladékát engedélyekkel nem rendelkező szállítóra bízza, ön is bajba kerülhet? Ha fontos önnek, hogy szabályosan, a környezetvédelmi jogszabályok maximális betartásával történjen az elszállítás, rendeljen konténert a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-től. Velünk most igazán megéri a kevert és szelektált építési hulladék elszállítatása, ráadásul a tiszta beton esetében csak a szállítási díjat számoljuk fel. Rendelés és további információ 0662 777 205 vagy kattintson az skht.hu weboldalra. Bízza meg a KHT-t, hogy a törmelék ne az áron parton végezze.
2: Ez reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Hallottál már a gonosztról, a csúf porckopásról? Hát könnyen lehet, hogy igen, és hát abban bízom, hogy még nem vagy érdekelt a témába, de az a helyzet, hogy előbb-utóbb azért beleszaladhatunk mindannyian, mert hogy az ízületeken a porc felszíne idővel elvékonyodik, és ez okozhat problémákat. Ezért fontos a preventív védelem. Mindez azt jelenti, hogy már időben odafigyelünk rá. Akár egyébként ízületbarát testmozgással, a gyógytorna, a fizikoterápia, ilyen, de az úszás, a kerékpározás is jót és sokat tud segíteni. Emellett pedig egyébként a megfelelő táplálékbevitel és a porc erősítő étrend kiegészítők fogyasztása is tud segíteni. A Kabai Patika legalábbis azt javasolja, hogy erre a témakörre időben kezdjünk el odafigyelni.
2: Támogatta az UE.hu online patika. Zöld út az egészséghez.

Ghost és az iménti percekben itt a Lottika Mixerben a 88-ban. Úgy tűnik, hogy megszűnt a teljes útzár Üllés és Bordány között, ott korábban történt egy baleset. Némi forgalom korlátozás előfordulhat, de a legutóbbi infom az, hogy a teljes útzár már egyébként nem tapasztalható arra felé. Itt a 88-ban pedig, hát azt gondolom, igyekszünk élményeket adni, és ezt bizony tényleg komolyan is vesszük. Mindig azon törpölünk és agyalunk, hogy hogy lehetne még vagányabb dolgokat összehozni. Akár ennek fényében ezen a héten egy világhírű DJ is csatlakozik a Rádió 88, Klub 88 csapatába, hiszen szombattól Topik is nálunk csapatja. Bizony, az ő exkluzív mixére is lehet majd számítani, és hát persze mindig hétről hétre vadi új játékokkal is jelentkezünk. Jön például nem sokára az Amikor én még kisrác voltam elnevezésű játékunk. A Tisza Gyöngye rendezvénytere és játszóház családi belépőjegyét lehet egyébként elvinni majd a játék nyereményeként. Azok nem sokára egy kérdést, ami visszaröpít minket abba az időszakba, amikor kisrácok vagy kislányok voltunk. Megjön Tom Grennan is, hogy a zenei élményből sem legyen hiátus. Már itt a Little Bit of Love, ez a 88.

0: Shawn Mendes is hozzátett, vagy elvett picit a munkaidőből, így vagy úgy, remélem, hogy tényleg egyre közelebb kerülünk a kicsöngetéshez. Aztán a hazafelé úton is hallgass a 88-at, hiszen hozom majd az útinformációkat a rögves rajtoló Lucky Let's Go-ban, na meg a vadonatúj, amikor én még kisrác voltam, elnevezésű játékunkra is lehet számítani. És amíg nem bukik alá a napocska, addig bizony sütni fog felhő, nem igazán lesz az égen. Éjszaka alaposan kihűl majd a szegedi környék, mert hogy megint olyan plusz 3-4 Celsiusokat ígérnek, ugyanakkor holnap sok napsütés mellett 25 Celsiusok lesz majd a csúcs.
1: Támogatta az nvstore.hu munkavédelmi szaküzlet és webshop. Dolgozz minőségben, biztonságban. Ez a Lucky Let's Go. Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve. Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
2: Micsoda?
3: Vagy ezt most találtuk ki?
1: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
3: Három szegedi sztori, egy kamu. Találd ki melyik.
1: És nyerd meg a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívását.
3: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
1: Támogatja a Trécselő kávézó.

0: Nemzetközi önkéntes találkozót hirdetett a hétvégén a Szegedi Talentum Alapítvány. A rendezvényen összesen 7 ország önkéntesei osztották meg egymással a tapasztalataikat. A szombat esti gálán a kiemelkedő munkát végző önkénteseket is díjazták. Zsivkovicsné Gyenes Krisztina, az alapítvány ügyvezető igazgatója elmondta, az önkéntesek önmaguk közül szavazták meg a díjazottakat, akik elismerő oklevelet és ajándékot kaptak.
1: Minden országból 2 díjazott volt, az egyik szavazás alapján történt, a másik pedig úgy, hogy maguk a szervezetek, akik ide érkeztek, önkéntes szervezetek jelöltek olyan személyt, akit méltónak tartanak arra, hogy képviselje az önkéntességet. Szeretnénk, hogyha majd a jövőben a többi visegrádi országban is akár ez folytatódhatna.
0: Elkészült a Szilléri sugárúti zebra és környezetének újjáépítése. A megnövelt zöld területben még 2 fát is telepítenek majd a szakemberek az őszi faültetés során. Nagy Sándor alpolgármester elmondta, hogy a felújítás szeptember közepéig befejeződik. Kiengedheti Karácsok mögül Felsi Ádám feleségét. Az ATV-nek megerősítették, hogy az ügyészség indítványozta a bűnügyi felügyelet elrendelését Felsiné Kurzdó Mária ügyében. A NAV nyomozói szeptember 9-én vitték vezetőszáron a nőt a Kecskeméti Bíróságra. A gyanú szerint Felsiné Kurzdó Mária és társa egy 82,5 millió forintos támogatás elszámolásakor valótlan számlákat és teljesítési igazolásokat használt fel. És megtalálták a tejút leggyorsabb csillagát. Az S301 nem csak elképesztően gyors, hanem bármelyik ismert csillagnál közelebb kerül a galaxisunk közepén elhelyezkedő fekete lyukhoz. Amikor a legközelebb halad el a fekete lyuk mellett, a csillag másodpercenként mintegy 25 000 kilométeres sebességgel halad. Ez egy utasszállító repülőgép sebességének 100 000-szerese. A kutatók szerint a megfigyelése új lehetőséget ad a fekete lyuk forgásának és az általa megcsavart téridő vizsgálatára. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Berninek nagyon szépen köszönjük az információkat, nekem pedig az utakról vannak infóim. Egyrészt az Algyői úton, a Kastélykertnél pontosan, tehát ugye a 47-es azon részén rendőri ellenőrzéssel lehet találkozni, és könnyen lehet, hogy ott a mobilozást is figyelik, ugye a héten ilyen szempontból akció van, úgyhogy tényleg érdemes a sebességhatárok betartására figyelni meg az egyéb szabályokra, illetve rendőri ellenőrzés a Makkosházi körúton is a szokott helyen úgy tűnik, hogy előfordulott, és figyelj arra, hogy mennyire cipőzöd a gázpedált. Másrészt pedig Üllés és Bordány között volt egy baleset korábban teljes útzárral, amennyire tudjuk a legutóbbi információ már az, hogy a teljes útzár megszűnt, talán picit jobban lehet ott haladni, de azért nem árt résen lenni. És mi is figyelünk, ha útinfód van, 0632998888 a számunk.
2: Támogatta a Vásárhelyi Pepperoni Pizzeria és Biliárd Bár.
3: 3 óra múlt egy picivel, ez pedig a 88-ban a Lucky Let's Go, a hazafelé tartó úton mindjárt egy vadi új játékkal érkezem, na meg természetesen valóban hozom az információkat is majd a hazaúthoz, Szegedről és a környékről, meg itt a Give Me Everything.
4: 88. Me not working hard, yeah right, picture that with a Kodak, or better yet, go to town.

0: az Amikor én még kisrác voltam játék a Rádió 88-ban.
1: Bizony, már is jön a játék egy kis multidézéssel, meg egy remek nyereménnyel. Családi belépőjegyünk van két felnőtt, két gyermek részére a Tiszagyöngye rendezvényterem és játszóház felajánlásából két órás időtartamra, meg egy kérdés, ami ehhez kapcsolódik. Arra volnék kíváncsi, hogy a rendszerváltást megelőzően a Marstérnek mi volt a neve. Ugye eredetileg Marstér volt katonai gyakorlás.

0: Korló tér volt az talán még nagyon-nagyon régen, aztán az 1800-as évek környékén piacként kezdett már el funkcionálni, viszont ugye 1945 után volt néhány év egy időszak a rendszerváltásig bezárólag, amikor nem Mars tér volt a neve. Hát nem olyan bonyolult a kérdés, de idézzük fel ezt a helyes válaszadók között, pedig kisorsolom az említett családi belépőjegyet a Tiszagyönnye rendezvényterem és játszóházba, az üzeneteket és a helyes válaszokat a 0632998888-ra várom már most.
1: Amikor én még kisrác voltam játék, minden hétköznap a Lucky Let's Go-ban.
2: Támogatja a Tiszagyönnye rendezvényterem és játszóház, a felejthetetlen pillanatok helyszíne.
0: A játék mellett pedig itt a 88-ban csekkoljuk azt is, hogy mire lehet holnap számítani. Egy biztos, október 6-a lesz a Brunók és a Renáták a névnaposok, és az Aradi vértanúk emléknapja, nemzeti gyásznap is a holnapi. Mind a mellett egyébként időjárás tekintetében megint csak csípősen indul a nap, felhőmentesen, vagy legalábbis sok felhőre nem kell számítani. Ez egyébként azt is jelenti, hogy nyilván csapadék sem valószínű, ellenben 25 Celsiusok holnap kisülhet majd a sok napsütés mellett. Ez legalább úgy hiszem, hogy jól hangzik. Na és persze holnap reggel 6 órától jön a Gedzó meg a Dani, ahol a holnapi napon egyébként 8 órától vendég is érkezik, Sárközi Róbert, a Sárközi MMI Team alapítója, úgyhogy lábbal pofozásra föl a holnap reggelben, itt a 88-ban.
2: Támogatta az Intellomitra Kft. Legyen otthonod okosan napra kész.
1: Figyelj, Szeged! Ez új! Hey, it's gonna spiral. Material lover.

0: Gorillaz sikere a Feel Good Inc. a 88-ban, ami a zenei tesztünkben is parádéssal szerepelt. Ezért is hallgattuk meg, de jön nekem még szegedi kedvencek. Például Justin Timberlake és a Sexy Back velünk lesz. És Bitang jól sikerült Miley Cyrus vadivúj dala is, a Bass Pursuit. Ezt is meghallgatjuk. No, de egy picit hátrébb az agarakkal, mindjárt ezek a szegedi kedvencek szólnak, előtte viszont néhány hirdetői tipp és ötlet, na meg ne feledjük, hogy holnap is jön a Lottika Mixer.
1: Mi előre összekeverjük, és jól esik minden délután. Lottika Mixer. A munka könnyed ritmusával várunk 1 és 3 között.
2: Támogatja a Lottika Optika. Több mint 30 éve elkötelezetten a CEISZ minőség képviseletében. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Motorra pattannál, autót vezetnél, vagy a hivatásod lenne a volán? Ne keresd tovább! A Szegedi Stop Autós Iskolánál több mint 25 éve segítünk célba érni. Több kategóriából választhatsz, a motortól, a személyautón át, egészen a teherautóig. Tanulj profiktól, készülj fel online klasszal a saját tempódban, és szerezz magabiztos tudást modern járműveinken. Stop Autós és Motoros Iskola, Szeged, Londoni körút 10, az Árkáddal szemben. Stop Autós Iskola.
4: Klíma vagy hőszivattyú? A megoldás Délklíma. www.délklíma.hu.
5: Ön hány éves? Most érdemes elárulnia. Mert a GG Dent fogászatnál új pácienseink annyi százalék kedvezményt kapnak a fogkő eltávolítás árából, a hány évesek. Kérjen időpontot még ma. GG Dent fogászat. Szeged, Főfasor 30. GG Dent, ahol a személyre szabott megoldás a trend.
6: A világ leghíresebb kosárlabda csapata, a Harlem Globetrotters idén 100 éves. A világkörüli turné elképesztő trükkjei, cselezései és zsákolásai október 30-án a Szegedi Városi Sportcsarnokban. Jegyek broadway.hu. Október 30-án a Szegedi Városi Sportcsarnokban a Harlem Globetrotters.
7: Az IKV ZRT pályázatot hirdet 33 darab lakás költségelven történő bérbeadására. A lakások megtekintésére 2026. október 5-én és 6-án van lehetőség. A pályázati dokumentáció szeptember 28-a és október 9-e között térítésmentesen átvehető az IKV ZRT ügyfélszolgálatán, illetve a www.ikv.hu honlapról letölthető. Benyújtásának határideje október 22-e 12 óra. További részletek és a pályázati felhívás a Szegedi Tükörheti Lapban, a www.ikv.hu és a www.szegedingatlanok.hu weboldalon, az IKV ZRT Facebook oldalán, a 0662 563 122-es telefonszámon, vagy személyesen a Szeged Dáni utca 14-16 szám alatti ügyfélszolgálaton. IKV ZRT, a szegediekért vagyunk.
8: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10.000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hostesseinknél, forgass és nyerj akár 150.000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
9: Titkok, félreértések és fergeteges helyzetek egy paplakban. A Fórum Színház bemutatja a Botrány a paplakban, avagy a Hasznos futás nem szégyen című vígjátékát. Főbb szerepekben Pikali Gerda, Beleznai Endre, Németh Kristóf és Vanya Tímea. Október 9-én pénteken 19 óra akkor Szegeden, az IH rendezvényközpontban. Jegyek fórumszínház.hu.
10: A régóta nem működő mikró, használt mosógép vagy egyéb elektronikai eszköz csak a helyet foglalja. A Kolométransz megkezdte az elektronikai hulladékok átvételét is. A hagyományos vagy színes fém akú és papír hulladékok miatt is keressen minket Makón, az Újvárosi vasútállomásnál, valamint Szegeden a Cserjesor 5 szám alatt. Kalomék, ahol a hulladékból új érték születik.
11: Fedezd fel, milyen egy nemzetközi általános iskola Szegeden. Az IPS Szegedi Nemzetközi Általános Iskola vár egy iskola bemutató beszélgetésre. Október 7-én szerdán 17 órakor a Lidicei téren. További információ és regisztráció www.szegedips.com.
9: Új magyar ős bemutató, féktelen Queen musical, operett sztárok és visszatérő legenda. Dés László és Geszti Péter debütáló Petőfi musicalje, a We Will Rock You, Csillagfény és Déli báb operett gála és a Miss Saigon várja a szegedi szabadtéri játékok nézőit. Találkozzunk 2027-ben is a Dóm téren. szegedi szabadtéri.hu.
12: Életlen a kép, elmosódnak a részletek? Itt az ideje egy ellenőrzésnek a prágai látszerészetben és a Butik Optikban. A látás hónapjában ingyenes látás ellenőrzéssel, szemüveg ellenőrzéssel és szaktanácsadással várjuk mindkét üzletünkben. A készleten lévő optikai keretekre 20%, napszemüvegekre 30% kedvezményt adunk október 31-ig. Az ingyenes szolgáltatásokért telefonos időpontfoglalás szükséges. Élesítse ki a mindennapjait és csatlakozzon a látás hónapjához. Prágai látszerészet és Butik Optik a Bartók téren.
13: Az idő múlik, az érték örök, 1902 óta. A Babós Óra ékszerszalon megújult, elegáns környezetben várja újra önöket Szeged belvárosában. Exkluzív ékszerek, prémium karórák és közel 125 éves szakértelem.
14: Ez reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Nézzünk picit a jövőben, na nem annyira messzire, de mondjuk holnapi programokat gyűjtöttem össze. Hajrá Szeged, Zenket a PIK Arénában, ugyanis a Csurgóval játszik 47-szer egyébként az OTP Bank PIK Szeged. Holnap 17 órakor kezdődik majd a csörte. Az IH-ban Noel Coward Akt Hegedűvel című darabja lesz látható, de például a Somogyi Könyvtárban Könyv és Lélek címmel Pozitivitás és Megoldás fókusz a szülőségben Polányi Viktória előadására lehet számítani. Ez ingyenes, de regisztrációhoz kötött a könyvtár oldalán. Részletek ennek kapcsán. A Nagy Színházban ott lesz a Szegedi Kortárs Balett, és ha ők ott vannak, akkor valami remek előadás is fémjelzi ezt ez alkalommal. Egyébként a Lirt láthatja majd a közönség. Az STE rektori épületében pedig holnap 19 órától a 27. Nemzetközi Zenei Konferencia záró hangversenyét tartják majd. A programokhoz jó szórakozást!
14: Támogatta a Stüssi Vadász étterem és Illés Hotel.
15: 88.
16: Figyelj, Szeged! Ez új!

0: Az Airi Mafia is volt egy álmom, hát talán azoknak, akik játszottak velünk, volt egy álmuk, hogy nyerjenek egy családi belépőt a Tiszagyöngye rendező interem és játszóház felajánlásából. Oda hozzájuk, két felnőtt, két gyermek részére. Voilà, hát minden álom így teljesüljön, de legalábbis van egy nyertesünk. Ugye az ügyben érdeklődtem, hogy annak idején, még a rendszerváltás előtt a Mars térnek mi volt a neve. Ugye nagyon régen Mars tér volt, aztán Marx tér lett, az est X-re cserélték érthető okokból, ugye 1945 után, úgyhogy X-el írva értendő. És köszönöm az üzeneteket, egy 20-as számról játszott velünk hallgatónk, 43-as kezdéssel. Ő a szerencsés, de hamarosan majd értesítelek és átbeszéljük a nyeremény átvételének részleteit. Gratulálok! Másrészt pedig körbefürgészünk a szegedi utakon is. Alakul a molekula, hogy így fogalmazzak, például a Tiszalajos körúton, ott bizony már meglehetősen sokan vannak, főleg a klinikák felüli részen, de akár a Kálvária sugárút környékén is van némi lassulás. Hasonló a helyzet az Algyői úton is, ahogy az lenni szokott, ott is azért most már nem biztos, hogy az első lámpán lehet kijutni vagy bejutni, mert hogy bizony ott is van némi lassulás. A gyors hajtásról hát mondj le, mert a Kastélykertnél ezügyben egyébként ellenőriznek is, illetve ugye a héten azt is különösen figyelik, hogy mennyire használunk mobiltelefont autóba. Leginkább semennyire, mert azt ugye nem szabad. Egyébként erősödik a forgalom a Kossuth-Lajos sugárúton is.
1: Támogatta a Hattyas Dentál, a fogpótlások és az őszinte mosolyok szakértője.

0: 23 Celsiusok továbbra is kitart, szép időnk van, maradjunk annyiba. Na persze a hajnali időszakban megint plusz 3, plusz 4 Celsiusokig hűlhet vissza a levegő. Holnap azonban sok napsütés és 25 Celsiusok az, amire számíthatunk, mindenféle csapadék nélkül. Bár a héten lehet, hogy esik, majd hozom ezzel kapcsolatban is később a részleteket.
1: Ez a Lucky Let's Go. Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
2: Napközben dolgozol? Mi is?
1: Amíg te a munkáddal foglalkozol, mi figyelünk minden másra.
2: Mi történik Szegeden? Mi van a világban?
3: Játékok, jó sztorik és Szeged kedvenc zenéi, ismétlés nélkül.
2: Hogy a délelőtt ne csak a munkáról szóljon.
1: Hello Szeged, Bürgés Dáviddal, hétköznap 9-től 1-ig
2: a Rádió 88-ban.
1: Támogatja az Input csoport.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Hallod ezt? Ez csak egy része annak, ami október 10 és 11-én vár rád Hódmezővásárhelyen. Stonewall Tattoo Convention. Tetoválások, nemzetközi művészek, sók, koncertek és idén kiemelten a családoké a főszerep. Ingyenes arcfestés a gyerekeknek, programok az egész családnak. A Hunajmirigyes Sipos Peti és Kabai Laci Tumács podcastja élőben. Stonewall Tetováló Fesztivál. Október 10-11, Hódmezővásárhely, Feketesas.
6: Tisztelt szegediek! A Setáv Kft. Megkezdi a lakóházak fűtési rendszereinek felkészítését a következő fűtési idényre. Arra kérjük Önöket, hogy a munka zökkenőmentes elvégzése érdekében minden radiátoron teljesen nyissák ki a termosztatikus szelepeket, biztosítva ezáltal az épületek légtelenítését. Köszönjük az együttműködésüket! Setáv Kft.
7: Egy mosoly mindent megváltoztat. A Hattyas Dentálnál tudjuk, hogy a fogpótlás nem csak esztétika, életminőség. Ha fontos, hogy mosolya újra természetes legyen, a Hattyas Dentál implantációs és fogpótlási kezelései ezt a magabiztosságot adják meg. Szakértelem, odafigyelés, természetes végeredmény. Hattyas Dentál. Mosoly, amire jó ránézni. Jelentkezzen most! hattyasdentál.hu.
8: Megnyílt a Léla könyvesbolt a Szegedi Árkádban.
9: Szegedi Árkádban.
8: Újdonságokkal, széles könyvválasztékkal és minden korosztálynak szóló olvasnivalókkal várunk. Térj be hozzánk, nézz körül, és találd meg a következő kedvenc könyved. Léla könyvesbolt. Mostantól a Szegedi Árkádban.
10: Sötétben tapogatózol az utakon?
11: Lásd tisztán a B99 autó segítségével!
10: Akár kiégett a régi izzót, akár nagyobb fényerejű modern LED világításra váltanál, nálunk a legjobb kezekben vagy. Szakértő csapatunk segít kiválasztani a számodra tökéletes megoldást. B99 autó, a Szegedi Ozram márka képviselet. Keresd minket Szegeden a Kormányos utca 5 szám alatt.
12: Figyelem, Szeged! Valami nagyon bajor költözik a kampuszba. Október 5-től 18-ig jön a Campus Oktoberfest. Csülök, bajor kolbász, perec, hidegsörök és hamisítatlan Oktoberfest hangulat. Két hét, amikor nem kell Münchenig utaznod a bajor hangulatért. Campus Oktoberfest október 5-től 18-ig Szegeden, a Vitéz utca 24-ben, a Campus Beer & More-ban. Te ott leszel.
4: Ez reklám volt.
13: Vasárnap megnyílt a 72. vásárhelyi őszi tárlat az Alföldi Galériában. A december 6-áig tartó kiállításon összesen 185 alkotást láthatsz. Ezek között számos festmény, plastika és installáció is helyet kapott. A nyitó ünnepségen összesen 14 díjat adtak át. A tárlat fődíját, a tornyai plakettet Németh Marcell szobrász művész kapta. Nátyi Róbert kurátor hozzátette, a közönség díjat a tárlat végén osztják ki.
14: A közönség végig, november végéig szavazhat az ő neki legjobban tetsző alkotásra, és aztán valamikor a kiállítás végén fogjuk ezt az urnát, ezt a szavazatgyűjtő urnát kibontani, és megnézni, hogy akkor ki lesz a közönség díjas idén. Tehát így összesen 15 díj kerül átadásra a vásárhelyi őszi tárlaton.
13: Már csak 50-nel mehetnek át a vonatok és a tramtrén az Algyúi Tisza hídon. A MÁV újabb korlátozást vezetett be a hídon észlelt szerkezeti hiba miatt. Az intézkedés egy 500 méteres szakaszt érint, és a vasútársaság szerint mindössze 1-2 perces menetidő növekedést okoz. A hidat folyamatosan ellenőrzik, a végleges műszaki megoldásról várhatóan november 2-ig felére készül el a szakértői vélemény. Emelik a sebesség határt az M1-es autópálya felújítása alatt álló M0 és Tatabánya közötti szakaszán. A forgalmat fokozatosan a már kiszélesített négysávos pálya oldalra terelik, ahol 80 helyett 90, a csomópontoknál pedig 60 helyett 70 km/órával lehet majd haladni. Közben a másik pályaoldalt teljesen visszabontják és újjáépítik. És megcsinálják az űrviszkit, 5 évig érlelik majd a Föld körül. A fél évtizedes űrbéli kaland a skót és japán kutatók szerint karakteres ízt adhat az italnak. Az alkohol mintát 2028-ban jutatják a világűrbe egy műholddal. Ha a kísérlet sikerrel jár, megnyithatja az utat az űrben érlelt viszki készítése előtt. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Egyre élénkebb a forgalom a szegedi utakon, a Tiszalajos körúton például, akár a klinikák felől így, aztán például egyébként a Boldogasszony sugárútnál is, de a Kálvárián és a Kossuth-Lajos sugárúton is egyre többen autóznak, némiképp a budapesti körút környékén, a Makkosházi körúton is van némi lassulás, ahogy a térképet nézem, aminek örvendhetünk, hogy balesetről legalább jelzést nem kaptunk. A 47-esen pedig a Kastélykertnél úgy tűnik, hogy rendőri ellenőrzés van, ott is figyelj erre.
1: Támogatta a Pannon Ventil, a szellőzés és légtechnika szakértője.
0: A Lucky Let's Go pedig már is tovább pörög itt a 88-ban, mindjárt egy plusz játékra is lehet számítani, na meg Bibi Rexára a Fateless dalának átdolgozásával. Én Szónia, de most New Religion címen ez jön, én pedig üdvözöllek és köszönöm, hogy együtt rádiózunk. A mikrofonnál Szeri Csaba.

0: ezért imádom a 88-at hallgatni, mert hogy a 80-as évekből is előkerülnek igazi örökzöldek, Elton John és az I'm Still Standing az iménti percekben. Itt a 88-ban, ahol a Lucky Let's Go szól. És ilyen dalok társaságában még egyébként akkor is más a helyzet, hogyha az algyői úton ülsz a dugóban, de ebben egyébként, hát ha közlekedési szempontból vizsgáljuk a helyzetet, ahol torlódni szokott a forgalom, ott torlódik, legrövidebben így foglalhatnám össze, jelenti ez mondjuk a Bertalan hidat és ezzel együtt a Temesvári körutat Újszegeden, de talán a Szőregi úton most még nem olyan ökör nagy a forgalom, de azért ott is lehet autósokra számítani. A Kálvária sugárúton van nagyobb lassulás, ott ugye talán a Katona József utcánál voltak munkálatok is, ez még lehet, hogy tart, és ez okozza ezt a szokatlanul nagy torlódást, de sokan autóznak a Kossuth-Lajos sugárúton, akár egyébként a lámpás körforgalomnál, és így ebből fakadóan ott a Vásárhelyi Pál utca is érintett. Az algyői utat már emlegettem, annak folytatásában a 47-esen a Kastélykertnél rendőri ellenőrzéssel is találkozhatsz. Én pedig szívesen találkozom a te útinformációddal, ha van ilyen, 0632998888 a számunk.
1: Támogatta a Nita ékszerüzlet. Időtlen elegancia.
0: És a számot mindjárt ismétlem, mert hogy erre szükség lesz a folytatásban, ugyanis van egy játékunk, méghozzá október 10-ére lehet nyerned a Jatéba egy páros belépőt a Random Trip koncertre. Október 10, Jaté Random Trip koncert. Ha elmennél, ott lennél, akkor ezen most könnyedén tudunk segíteni. Arra volnék kíváncsi, hogy az alábbiak közül melyik zene köthető a Random Trip nevű formációhoz. A Szeretem a reggelt, vagy a Sorskerék. Mind a kettőben Tóth Vera hangját halljuk. Ez is igaz, viszont csak az egyiknek van köze Random Triphez is. Sorskerék vagy Szeretem a reggelt? A válaszod SMS-ben várom, tehát a 06.

0: igazi zenei csoda, és hát milyen úti csoda volna, hogyha Szegeden ez időtájt nem lenne mondjuk egy hétköznapi délutánban torlódás. Hát ilyen csodáknak nem örvendhetünk. A belvárosi hídat nem emlegettem, hogy ott milyen sokan vannak. Be is pirosodott egyébként rögvest a forgalmi térképünk, amiről ezt az információt olvasom, úgyhogy ott is van torlódás a másik hídon is. Az sem biztos, hogy Egér út, ráadásul a temesvári körúton is meglehetősen sokan autóznak. De hasonló a helyzet egyébként akár a Tiszalajos körúton, a Kálvária sugárúton, ott főleg egyébként a Katona utca környékén, mert hogy ott némi munkálat is zajlott az elmúlt időszakban. A Kossuth-Lajos sugárúton is többen iparkodnak kifelé a városból, a lámpás körforgalomnál pedig hát szintén mutatkozik lassulás, ott a Vásárhelyi Pálon vannak egyébként talán meglehetősen sokan. A Virtói út is sok autót tartogat, és hát nyilván a külső körút, na és kedvencünk az Algyűi út sem kivétel egyébként ebből a lassulásból és torlódásból. Balesetről jelzést nem kaptunk, sebességellenőrzés és rendőri jelenlét viszont korábban a 47-esen a Kastélykertnél volt.
1: Támogatta a Prima Klinik Egészségközpont. Gyógyítás, gondoskodó odafigyeléssel.
2: Bármikor felismered a kedvenc dalaidat? Akkor is, ha külön jön a zene, meg a szöveg?
1: Játssz a Gedzó meg a Daniban,
2: és nyerd meg a Klasszik Grill szervétterem meghívását. Töltsd el, hogy a zenét vagy az éneket akarod hallani, aztán válaszd ki, hányadik másodperctől induljon a dal. Zene, meg a szövegjáték minden hétköznap reggel a Rádió 88-ban.
1: Támogatója a Klasszik Grill szervétterem, Szeged első paráskonyhája. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Motorra pattannál, autót vezetnél, vagy a hivatásod lenne a volán? Ne keresd tovább! A Szegedi Stop Autós Iskolánál több mint 25 éve segítünk célba érni. Több kategóriából választhatsz, a motortól, a személyautón át, egészen a teherautóig. Tanulj profiktól, készülj fel online klasszel a saját tempódban, és szerezz magabiztos tudást modern járműveinken. Stop Autós és Motoros Iskola, Szeged, Londoni körút 10, az Árkáddal szemben. Stop Autós Iskola.
4: Fáj a nyakad, a vállad, a hátad vagy a térded? Ne hagyd, hogy a fájdalom határozza meg a mindennapjaidat. A Mozgás Klinika gyógytorna és manuálterápiás kezelésekkel vár már Szegeden is. Személyre szabott állapotfelmérés, manuálterápia, gyógytorna az ország legnagyobb gyógytorna hálózatának tapasztalatával, ahol már egészségkártyával is fizethetsz. Bejelentkezés a mozgásklinika.hu oldalon, vagy a József Attila sugárút 108 szám alatt. Mozgás Klinika. A te fájdalmad a mi dolgunk.
5: Lecserélnéd nyílászáróidat, de nem tudod, kihez fordulj? Keres minket, mert neked a német nyílászárókra van szükséged. De ha éppen építkezel, akkor is jó helyen jársz. Ha neked fontos a minőség, megbízhatóság, garancia, vagy legyen bármi, akkor Német Nyílászárók Gyomaendrőd. www.németkft.hu. Helyszíni beépítés az egész ország területén.
6: Klíma, hőszivattyú, persze, hogy délklíma, www.délklíma.hu.
7: Pepperoni pizzéria és biliárd már Vásárhelyen, ahol a koktélok keverednek, a bulik dübörögnek, és az élet pezseg.
8: Október 10-én megmutatjuk, hogy Vásárhely is lehet Ibiza. A lemezjátszóknál a Spanyol-sziget hangulatával Dante.
7: Részletek a Pepperoni web és Facebook oldalán. Hódmezővásárhely, Andrássy út 10-12.
9: Halmozd a TAR kedvezményeidet! Vásárolj készüléket! Most 100 000 forinttal olcsóbban!

0: részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon.
1: Ki mondta, hogy a munkaruha nem lehet stílusos? Indul az őszi szezon, és a munkában sincs megállás. Az MV Store új őszi kollekciója kényelmes fazonokkal és friss színekkel vár a legkeményebb munkanapokon is. Nézd be hozzánk szegedi üzletünkbe az Ápor utca 3 szám alatt, vagy válogass a webshopunkból. mvstore.hu.
2: Anyu, te most beleharaptál egy almába?
3: Bele bizony. Ragasztó nélkül, csúszkálás nélkül, szégyenkezés nélkül.
4: A BPS teljes kivehető fogsor egyenre szabottan svájci technológiával készül, vákumosan tapad. Élethű, kényelmes, 3 év garanciával egy hónap alatt kevesebb, mint 500 000 forintért. És most jön a legjobb rész, 15% kedvezmény egész hónapban. Dentalá fogászat Szeged és Algyő. Hívjon 0620-333-0313.
3: Kérjek neked is egy időpontot lézeres fogfúrás vagy mikroszkópos gyökerkezelésre.
4: Élj át újra a felhőtlen mosoly, a magabiztos étkezés élményét, és váltson a jövő fogászati megoldásaira.
0: Indulj lendületből! Cubase Stevens Premium bringák egy helyen, a Lendület kerékpár szaküzletben. Újszeged, Derkovics Fasor 94, újlendület.hu.
5: Mi lenne, ha az új otthonába már csak költöznie kellene? Deszken, mindössze 6 kilométerre Újszegedtől megépítjük álmai családi házát. Az otthon a megvalósítását biztos kezekben tudhatja. Tapasztalt szakemberek, komoly referenciák, garanciák és kimagasló minőség. Építő.kft. Ahol a minőség otthonra talál. További információ építő.com.
6: Gyönyörű barna bőr, amikor csak akarod. Próbáld ki Szeged legújabb vörösfényterápiás szoláriumát, az Amánit éjjel-nappal 0-24-ben. Fizess egyszerűen bankkártyával és töltődj fel. Amáni, a Novotel mellett.
7: Figyelem, Szeged! Valami nagyon bajor költözik a kampuszba. Október 1-től 18-ig jön a Campus Oktoberfest. Csülök, bajor kolbász, perec, hidegsörök és hamisítatlan Oktoberfest hangulat. 2 hét, amikor nem kell Münchenig utaznod a bajor hangulatért. Campus Oktoberfest október 1-től 18-ig Szegeden, a Vitéz utca 24-ben, a Campus Beer & More-ban. Te ott leszel?
8: Gyere Morzsi, gyere Moxi, Fickó, Viti ül, Luna, Zserbó, Cézár, hozzám, Mangó, Pupák!
9: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
10: Ez reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
11: Az a fránya koleszterin, ugye? A koleszterin szintről egyébként, hogyha szóba hozzuk, akkor hát néha elkezdünk csirogni, hogy az milyen rossz. Viszont az a helyzet, hogy van jó és rossz koleszterin. Csúf nincs, jó? Tehát itt a film címét azért nem vesszük bele. A rossz az LDL koleszterin, ez lerakódik az érfalakon és szűkíti azokat, a 700-át az ilyennek. A jó viszont a HDL, ami pont ezeket a lerakódásokat segít eltávolítani. Így aztán a magas összérték mögött állhat akár mondjuk egy védő folyamat is, de a normál szint is takarhat kockázatot. Ezért is érdemes egyébként egy laborvizsgálattal föltárni az esetleges helyzet, állást, és így, ha esetleg problémát észlelünk, és a kezelőorvosunk ilyet észlel, akkor még időben lehet tenni a szívünk és az ilyen rendszerünk egészségéért.
10: Támogatta a Mediverzál, a 21. századi egészségügyi szolgáltatások és labordiagnosztika szakértője.
11: Ha ma estében nem otthon szeretnél ülni, akkor vannak ötleteim. Na, a Coward Akt Hegedűvel az IH rendezvényközpontban egy zenés vígjátékra lehet majd számítani 19 órás kezdéssel. A jövő olvasókörre a Megálló Közösségi Házban jelentkezik, oly fényesen ragyogtunk, ez a könyv kerül majd elő. Az ST 5-ös Lórend kollégium nagytermében pedig az 5-ös esték keretében óti pervers gazok, a vágyfokozó növények kerülnek szóba. Hát azok még egy ívet is adhatnak egyébként, akár mondjuk a hétfő estének is, nem?
10: Támogatta a Sercegő Pizzéria. Az ízek összekötnek minket.

0: Ricky Martin és a Living La Vida Loca lendülete, hát hiányzik néhány szegedi szakaszból, például a Temesvári körútból egészen bizonyos, de araszolás a mutatvány neve a Tisza-Lajos körúton és főleg ott a klinikák felől, hát az Algyői út hozza a szokott formáját. A Kossuth-Lajos sugárúton is meglehetősen erős a forgalom, a Kálvária sugárúton is hasonló a helyzet, illetve a Lámpás körforgalomnál is hát viszonylag sokan próbálnak meg ki jobbra, ki előre, ki hátra, ki délfelé araszolni és eljutni a saját kis megcélzott helyszínére. Némi lassulás természetesen benne van a pakliban. Szerencsére balesetről nem kaptunk jelzést, illetve ha útinformációd van, akkor a segítségnek örülvendünk. 0632998888 a számunk.
1: Támogatta a Dentaláv. Szívvel, szakértelemmel.
0: Játékunkban pedig mindjárt sorsolok, de előtte még egyszer a kérdés. Arra volnék kíváncsi, és október 10-re a Random Trip koncertjére van páros belépő a Jatéba, hogy a Szeretem a reggelt, vagy a Sorskerék az a dal, ami Tóth Vera neve mellett a Random Trip formációhoz is köthető. A válaszodat szintén SMS-ben a 0632998888-ra várom a Random Trip-es október 10-ei páros belépőért, Retailtunk pedig az Éterben. Nálunk a 88-ban már a Bloodline szól.

0: Megans dala az előző percekben itt a 88-ban, október 5. napján, amikor bizony volt egy játékunk is, egészen pontosan október 10-re a Jatiban Random Trip koncertre lehetett nyerni belépőt. Szeretem a reggelt, ez fűződik egyébként Tóth Vera hangjával a Random Trip nevű formációhoz. Dávidnak gratulálunk, de majd fölveszük a kapcsolatot, és akkor értesítjük őket, egy 30-as számról játszott velünk. A nap még igyekszik sütni, bár a hőmérséklet most már azért nem kúszott fölfele, inkább picit lefelé, 21-22 Celsius fok. Éjszaka és a hajnali időszakban hűvös lesz, de holnap aztán megint 25 Celsiusokra lehet majd számítani.
1: Támogatta az Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak. Ez a Lucky Let's Go. Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
2: Dani.
3: Kedzo. Szerinted ezek átgondolták ezt?
2: Nem mindegy, újra együtt leszünk. Hát nem hiányoztam.
3: De, csak azt hittem már elmúlt.
4: Gedzó meg a Dani újra együtt.
1: Őszintén, humorral, Szegedről.
4: Gedzó meg a Dani minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
1: Támogatja a csúcsminőségű karbolett hőszigetelés szegedi gyártótól.
5: Biztonságos hónapokat tudhat maga mögött a Szegedi Fatima Ház Alapítvány. Miután márciusban nem kaptak támogatást a Nemzeti Együttműködési Alaptól, rengeteg támogató segítette meg az alapítvány működését. Kis Erzsébet elnök hozzátette, az adó 1%-os felajánlásokból tavalyhoz képest csaknem négyszer akkora összeg, 2,1 millió forint gyűlt össze.
6: Nagyon-nagyon hálásan köszönjük azoknak, akik támogattak bennünket. Azért nagyon nagy biztonságot ad ilyen élményprogramokhoz, vagy a képességfejlesztő programokhoz, vagy szeretnénk persze egy pár napot eltölteni, és akkor lehet, hogy erre is jó lesz.
5: Megvan a helyszín a második tisztított ivóvizet biztosító konténernek Makón. Az Árpád utca 12 szám alá kerül. Az online szavazáson csaknem 500-an vettek részt, és a voksolók 60%-a ezt a helyszínt választotta. A konténerek ideiglenes megoldást jelentenek. A helyiek továbbra is azt várják, hogy a csapvíz arzéntartalma véglegesen megfeleljen az uniós előírásoknak. Újabb banki csalási módszer terjed Magyarországon. Az úgynevezett NFC-s trükkel a csalók akár a telefonon lévő bankkártya adatait is megszerezhetik. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint 2026 második negyedévében több mint 7 milliárd forint kárt okoztak a sikeres bankkártyás és átutalásos visszaélések. A szakértők azt tanácsolják, ismeretlen kérésére ne telepítsünk alkalmazást, ne adjuk meg a PIN kódunkat és gyanús telefonhívást esetén azonnal keressük meg bankunkat a hivatalos elérhetőségén. És aláírta a román államfő, több mint 800 medvét lőhetnek ki még idén. Az idei év első 8 hónapjában mintegy 300 lakossági riasztást regisztráltak a lakott területekre tévedt medvék miatt, és két medvetámadás is történt. A szakemberek szerint azonban kétséges, hogy sikerül a medveritkítás. Kutatások szerint az egyet szám akár 13 ezer is lehet. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Berninek köszönjük szépen az információkat. Sokan autóznak az új hídon, és ebből fakadóan egyébként mind szegedi, mind új szegedi oldalon viszonylag sok az autós, némi lassulásra és lassabb átjutásra ott érdemes számolni. Egyébként a budapesti körút, Lugas utca környéke, Szilléri sugárút csomópont is némi lassulást mutat. A Kossuth-Lajos sugárúton is sokan autóznak, talán egyébként városból befelé és kifelé egyaránt, és a Tisza-Lajos körúton sem biztos, hogy olyan sétagalopp a helyzet. Érdemes ott is egy picit lassabb átjutással számolni, és hát nyilván az Algyői úton is még mindig meglehetősen sok az autós. Útinformációra pedig nagyon is számítunk. 0630-299-88-88 a számunk.
1: Támogatta az Üllési Kádár műszaki vizsgaállomás.
0: Meg pedig nem állunk a Lucky Let's Go-ban, mindjárt egy kis multidézésre kerítünk sort, előtte viszont Szeged kedvencei szépen egymás hegyén, hátán most éppen jön Purple Disco Machine, Kungszal kiegészülve, már itt a Substitution, a mikrofonnál pedig Szeri Csaba, üdv!

Nellytől 2010-ből, amikor egy picit ő ráhagyta a zenélést, eltelt néhány év, és a Just a Dream pont egy visszatérő dala volt, amit mind a közönség, mind a kritika jól fogadott. Nagy siker volt ez annak idején. Na mondjuk pont ezért lehet, hogy a hazaúton a 88-ban ezt a dalt hallod, mert hát ebből az időszakból is azért nyilván a nagy sikereket hozzuk. De most egy picit még inkább visszatekerjük az időkerekét, mi 2010-hez képest is, pedig az sem most volt. 1989 a célállomásunk, és Belinda Carlisle dala, a Live Lighton szólhat mindjárt itt a 88-ban, de hát abból az időszakból egyébként fölidézhetjük a kisországunk béli történéseket. Ugye nem sok volt már hátra az állampárt feloszlásáig, talán az ugye október 7-én következett a történelemkönyvek szerint, aztán 23-án Szűrös Mátyás kikiáltotta a harmadik magyar köztársaságot, de egyébként itt október elejében pont ekkoriban futott a belvárosi moziban Szegeden a Roger Nyula Pácba, nem tudom, hogy megvolt-e ez a film moziba, én ezt a később VHS-en láttam, és bevallom, én féltem ezen a filmen, nem tudom, hogy voltál vele. Volt benne egy ilyen hát sötét bája, vagy hogy is mondjam, tehát gyerekként egy kicsit a Roger Nyula Pácba, annak ellenére, hogy ugye volt benne ez a rajzolt karakter a nyúl, egy picit szerintem félelmetes volt, de kíváncsi vagyok akár a te véleményedre is, illetve a Cápa bosszúja a Fáklya moziban pont október 5-én futott. Hát az azóta nem lett akkora klasszikus, mint mondjuk az eredeti, de hát megvolt annak is a bája. Valamint a Carlisle dalának pedig bőven megvan a bája, ezt a felvételt idézzük. Most 89-ből, és hát ha más emlékeket is előcsalogat ez a dal.

0: Rádió 88 hallgatói az életünk zenéjé közé választottak.
1: Online zenei best a Rádió 88.hu-n. Rádió 88.
0: Az életünk része.
1: Az életünk.

0: Bala és a Dracula, a dal, ami nagyon jól szerepelt a Rádió 88 online zenei tesztjébe, de hát van ott még, ahonnan ez jött. Igen, például Michael Jackson dalai, de Duff Cameron és a Too Much is igazi szegedi kedvenc. Ezek a dalok pedig pillanatok múlva teljes hosszúban érkeznek a következő fél órában, na meg holnap reggel 6-tól jön Gedzó és Dani is.
1: Dani.
2: Gedzó, szerinted ezek átgondolták ezt?
1: Nem mindegy, újra együtt leszünk.
2: Hát nem hiányoztam.
1: De, csak azt hittem már elmúlt.
3: Gedzó meg a Dani újra együtt.
4: Őszintén, humorral, Szegedről.
3: Gedzó meg a Dani minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
4: Támogatja a Bodrogi Bau Kft. A tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Tisztelt szegediek! A Setáv Kft. Megkezdi a lakóházak fűtési rendszereinek felkészítését a következő fűtési idényre. Arra kérjük Önöket, hogy a munka zökkenőmentes elvégzése érdekében minden radiátoron teljesen nyissák ki a termosztatikus szelepeket, biztosítva ezáltal az épületek légtelenítését. Köszönjük az együttműködésüket! Setáv Kft.
6: Beleférsz az első 15-be. Csoportos óráink az igényeidre szabva. Ha kell, felpörgetünk, keményen megdolgozunk, testileg lefárasztunk. Ha kell, ellazítunk, lenyújtunk, lelkileg feltöltünk. Csoportos edzéseinkkel várunk a Fit World-ben, Szeged belvárosában, a Dózsa György út 12 szám alatt.
7: Újra itt a Cinema City filmünne. Október 8-a és 11-e között újra a mozizási lehetőségek. Régóta várunk újra nézni. Lemaradtál róla? Gyere és moziz extrán kedvezményes 1690 forintos jegyáron. Premier előtti vetítések, premierek, közönség találkozók, meglepetés és még filmes merch vásár is. Jegyvásárlás cinemacity.hu.
8: Gyönyörű barna bőr, amikor csak akarod. Próbáld ki Szeged legújabb vörösfényterápiás szoláriumát, az Amanit éjjel-nappal 0-24-ben. Fizess egyszerűen bankkártyával és töltődj fel. Amani, a Novotel mellett.
9: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
10: Gyere Morzsi! Gyere Moxi! Vicko! Viti! Ül! Luna! Zserbó! Cézár! Ozzán! Mangó! Pupák!
11: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
12: Hamarosan az Ön postaládájában is ott lesz a város ingyenes heti lapja, a Szegedi Tükör. Mi történt Szegeden? Mi történt a szegediekkel a múlt héten? 12 oldal tartalmas és szórakoztató olvasnivaló.
13: Heti lapszámunkból. Már most a BYD beruházás a legnagyobb adófizető Szegeden. Az önkormányzat pályázati támogatást nyújt társasházaknak és lakásszövetkezeteknek dekoratív falfestmények készítéséhez. 60 000 árvácskát osztanak ki az önkormányzati képviselők október végéig.
12: Szegedi Tükör. A város és lakói.
14: Már csak pár napig, október 9-ig biztosíthatsz magadnak egy egész évadnyi szórakozást. Jó estét nyár, jó estét szerelem, La Traviata, Victoria, Momo, Oliver, jövőre veled ugyanitt. Néhány cím, amelyekről garantáltan nem maradsz le, ha bérletet váltasz. Várunk a jegyirodában, hogy az új évadban is a Szegedi Nemzeti Színház legyen a napfénypontja.
15: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hostesseinknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát, vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
4: Ez reklám volt. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Krimi, thriller és egy kis erotika. Na nem itt a Lucky Let's Go-ban, hanem akár egyébként a filmvásznon, mert hogy befutott a Verity című film. Anne Hathaway, Dakota Johnson és Josh Hartnett is fölbukkan egyébként ebben a történetben, amely akár a belvárosi moziban, akár a Cinema Cityben is elcsíphető még esti időpontban. De emellett egyébként akár a belvárosi mozi kínálatában a Tony Achieve Születése című film, vagy a Barátságos című Neon Pokol is a kínálat részét képezi. A Cinema Cityben pedig ott van a Bosszúállók végén játék, ráadás, néhány perccel kiegészítették az eredeti filmet, és így egyébként majd a Dr. Doom ébredése is picivel több értelmet kap, vagy legalábbis magyarázatot arra, hogy hogy kerülhet elő ez a karakter, de egyébként a kora estében még a Préri Farkas Visszavág című filmet is el lehet csípni a Cinema City-ben, ha már ugye rajzolt meg élő szereplős karakterek kapcsán, vagy filmek kapcsán a Roger Nyúl a Pácban az imént szóba került. Emellett pedig ajánlom figyelmedbe a Klub 88-at is, amely ha hétfőn szor, akkor szinte bizonyos, hogy Peter Lohner mixe hangzik föl benne. Ez ma sem lesz másként.

0: Molnár Ferenc, Karamell és a Szabad Esés az iménti percekben. Itt a 88-ban, október 5-e van, hétfő, ne felejtsük el köszönteni egyébként a névnaposokat. Lehet, hogy ezzel elmaradtunk, hát nem mindig jut eszünkbe minden, az aurélokat esetleg ilyen fülcibálásba bele lehet vinni egy kicsit. Másrészt pedig természetesen ma reggel is jelentkezett a Gedzó meg a Dani, ahol sok minden szóba került, például egyébként a szomszédokat is fölidézték a srácok, mi pedig idézzük fel most a reggelt.
1: Ezzel indul az egész Szomszédok című sorozat. Taki bácsik azért költöztek a gazdagréti lakótelepre, mert épül az M0-as elkerülő, ugye kisajátították a házokat, hát nem kisajátították, megvették. Na most a sorozat, ami egyébként sokáig futott, tehát azt hiszem 8-10 évig ment ez a sorozat, miután véget ért, még 15 év volt, mire befejezték a 0-as elkerülőt.
0: De legalább elkészült, gondolhatnánk. A Gedzó meg a Dani pedig nem csak, hogy gondoljuk, hanem tudjuk, 6 órától 9-ig minden hétköznap reggel, így például a holnapi napon is jelentkezik. Ráadásul ott az MMA is szerepet kap majd, de hozom a részleteket nem sokára, meg más vissza, és Nine Horrendalát már most, itt a Drive Safe.

0: Topic és A7S a Breaking Me-vel, az a Topic, akivel ezen a héten már a Klub 88-ban is találkozhatsz. Igen, ő is csatlakozik a csapathoz, és az ő mixe is elhangzik majd hétről hétre a Klub 88-ban. Szombaton már be is mutatkozik a csapatban. Az időjárásunk pedig hát úgy áll, ahogy azt várhattuk, a napocska lassacskán alábukik, most már azért hűvös időjárás várható. 3-4 Celsiusok lesz majd hajnalban, aztán persze holnap napközben megint sok napsütés, és nagyjából 25 Celsiusok várható, úgyhogy a vénasszonyok nyara még kitart.
1: Támogatta az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark, a Magyar Kalandok Parkja. Ez a Lucky Let's Go. Támogatja a Lucky Pizzeria, olasz pizzák több mint 30 éve.
2: Emlékszel, amikor a Rádió 88 miatt elkerülted a dugót?
1: Amikor egy hallgató segítségével visszakaptad, amit elvesztettél?
2: Vagy amikor együtt bulisztunk egy felejthetetlen estén?
1: A Rádió 88-al rengeteg élményt éltek át a szegediek.
2: Most mi számítunk rá? Szeretnénk még több ilyen pillanatot adni neked, és még jobbá tenni Szeged legszegedibb rádióját. Tudjuk, hogy tele vagy marketing hívásokkal. Ha mostanában felhívnak, ez a hívás most fontos.
1: Néhány perc, amivel sokat segít.
2: Ha telefonon keresnek, vedd fel. Ha SMS-ben kapsz egy linket, töltsd ki. És mondd el, hogy mint mindig, most is a Rádió 88-at hallgatod.
1: Most te jössz. Rádió 88. Az

0: Lecsó Fesztivált rendez a Sándorfalvi Ipartestület szombaton. Az ingyenes eseményen a főzőverseny mellett zenés és táncos programokkal is készülnek. Az este csúcspontjaként a Coco Bongo együttes lép majd fel. Jenei Csaba elnök hozzátette, délután 4 órától egy óriási LED falon a Lecsó című animációs filmet is vetítik majd.
1: Egy órakor lenne egy megnyitó, a film után lenne a főzőverseny eredményhirdetése, és 22 órakor tervezzük a rendezvény zárását. A gyerekeknek is készülünk, természetesen lesz ugrálóvár és egyéb más gyermekjátékok.
0: Szijjártó Péter szerint egész Magyarországnak siker a BYD szegedi gyár beruházása. A volt miniszter szerint a BYD szegedi gyár építéséhez adott, illetve javasolt kormányzati pénzügyi támogatás intenzitása abszolút szokásos mértékű. Szerinte több félreértés és hamis információ jelent meg a beruházással kapcsolatban. A vendégmunkások pedig a technológia betanítása után elhagyják az országot. Újabb 4-6 ügyet venne át évvégéig a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal. Unger Anna a hivatal vezetője szerint erre azt követően kerülhet sor, hogy a hivatal beköltözik végleges épületébe, és megtörténik a szükséges létszámbővítés. Az NVVH eddig 4 ügyet vett át. A Sesztek Miklóshoz kapcsolódó ügy Unger szerint nem kizárólag a Volán busz beszerzéseiről szól, hanem ingatlan és építőipari beruházásokból származó pénzekről is. És 20 éve nem volt ilyen gyenge premierje Tom Cruise-nak. Legújabb filmje, a Digger, mindössze 8 millió dollárt hozott az észak-amerikai mozikban, miközben a gyártás 150 millió dollárba kerülhetett. A fekete komédia így az év egyik nagy filmes bukásává válhat. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Az új hídon némi torlódás tapasztalható a forgalmi térképünk szerint, és nyilván a Temesvári körút is érintett ebben a kalamaikában. Ott még lassabb a haladás, illetve a Csongrádi sugárúton is sokan vannak ebben a pillanatban a forgalmi térképünk. Ezt a két helyszínt jelöli, de hát nyilván azért még lehetnek olyan szakaszok, ahol a torlódás nincs is, de erősebb a forgalom. Szerencsére balesetről nem kaptunk jelzést, trafipaxos információról sem futott be helyzetjelentés, de hát ettől függetlenül a sebességhatárok betartására érdemes lehet odaügyelni. A Lucky Let's Go-ban pedig a következő 60 perces etapban még együtt rádiózhatunk sok szegedi kedvenc társaságában, de mindjárt jön a nap legmenőbb dala is, előtte viszont Mike Posner, hát azért ez sem kevésbé menő. Már itt az iTunes a pillanat, Ibiza, a mikrofonnál pedig ez alkalommal Szeri Csaba. 8.

0: Szombra és a 12-12, ez pedig a 88, benne pedig a Lucky Let's Go szól, ahol már is hozom a nap legmenőbb dalát. Shakirától, aki egyébként most tényleg menő volt, hiszen október 3-án Madridban volt föllépése, ahol hát a helyszínen is meglehetősen sokan voltak. Egy tűt nem lehetett volna ledobni, de ugye az Amazon Music élőben közvetítette a koncertet, és rekord nézettséget hozott a női előadók között legalábbis mindenképpen. Ráadásul meglepetés vendég is volt olyannak, akinek hát nálunk is lehetne meglepetés vendég, mondjuk a feleségem nagyot nézne, de Dua Lipa volt a sztár vendég, a meglepetés vendég, aki egyébként ha már ott járt, akkor énekelt is egyet, és hát a beszámolók szerint fergeteges volt. Az pedig kétségtelen, hogy a Die Die ott is elhangzott. Az idei év nagy sikere Shakirától. Na ez a menő dal, és jön is most itt a 88-ban.
1: Itt a nap legmenőbb dala a 88-ban.
2: A prémium kategóriás

0: Tóth Andi visszatérő dala júniusban, ez pedig a 88, ahol néhány nagy kedvencre még lehet számítani. Lo és a Get Lucky is felénk tart például.
1: Mi előre összekeverjük, és jól esik minden délután. Lottika Mixer. A munka könnyed ritmusával várunk 1 és 3 között.
2: Támogatja a Lottika Optika. Több mint 30 éve elkötelezetten a CEISZ minőség képviseletében.

0: Lepetés vendég, Dua Lipa, na hát nem itt nálunk, hanem Shakira madridi koncertjén a hétvégében, a Levitating szólt tőle, illetve az elmúlt jó néhány óra hosszában a Lucky Let's Go szólt, én hálás vagyok, hogy együtt rádióztunk, igen, ez már nem olyan búcsú pillanat, de azért elezném, hogy holnap október 6-a lesz, csípős időről kezdünk majd neki a napnak, érdemes rétegesen öltözködni, csak úgy tényleg aztán a textilt valamelyest le tud dobálni, mert hogy 25 Celsiusokat jósolnak csúcsként, úgyhogy előbb-utóbb már talán ott a délelőtt késői részébe elérünk oda, úgyhogy azért egy picit neki lehet majd vetkőzni, illetve neki lehet gyűrközni majd 6 órától a Gedzó meg a Daninak is, a srácok már jönnek menetrendszerűen a kora reggelben, aztán 8 órától egyébként a Sárközi MMA team is szerepet kap majd, Sárközi Róbert alapító érkezik vendégként, aki én azért bízom benne, hogy valamiféle edzőst is levezényel majd a srácoknak, ezt majd külön kérjük tőle, másrészt pedig a holnapi nap ugye a Nemzeti Gyásztap október 6-a az aradi vértanúkra emlékezünk majd, de a Brunók és a Renáták is névnaposok lesznek, róluk se feledkezzünk meg semmiképpen. Pedig még egyszer köszönöm, hogy együtt rádióztunk, és ajánlom magunkat már most a folytatásban, mert hogy a Klub 88-ba fordul át a hétfő este története, ott pedig Peter Lawner lesz az, aki a lemezeket pörgeti, a műsor házigazdája pedig Büte Zsolt, a későbbiekben persze az ő mixével is találkozhat, Szeri Csabával pedig majd legközelebb. Most köszönöm, hogy együtt rádióztunk, holnap a Lottika Mixerben és a Lucky Let's Go-ban Bálint K. Gergő lesz itt a mikrofonnál.
1: Támogatta az Intellometra Kft. Legyen otthonod okosan napra kész.
2: Figyelj, Szeged! Ez új!

0: Az este itt kezdődik. Nyit Szeged legnagyobb klubja, a Klub 88, a Rádió 88-ban.
1: Azonnal 7 óra lesz a Rádió 88-at hallgatott Szeged kedvenc zenéivel, a következő 3 órában pedig a Klub 88 jön. Szép estét kívánok neked, én Büta Zsolt vagyok, ahogy már akár meg is szokhattad. Hétfesténként 7 és 9 óra között Peter Lonard mixeit hallhatod. Ezzel kezdünk mindjárt az időjárás jelentés és a hírek után.
2: Köszi, hogy most is a 88 szól nálad. Holnap is sok napsütés várható, csak kevés fátyol felhő szűrheti meg a napfényt. Esőre ezen a napon sem számíthatunk. Kora reggel nagyon hideg lesz. A sapkasál és a kesztyű sem szégyen, ha felveszed, mert csak 3 fokot mérhetünk. Délután viszont hirtelen megint felmelegszik a levegő 24 fokra. Szép tiszta időben a csillagnézés is jó program lehet, a lényeg, hogy ne fényszennyezett helyen kémleljük az eget. A hírekben arról is hallhatsz, hogy megtalálták a tejút leggyorsabb csillagát. Ezt biztos nem fogod látni az égen, de rögtön mondom, hogy mit kell tudni róla.
0: Napközben dolgozol. Mi is?
3: Amíg te a munkáddal foglalkozol, mi figyelünk minden másra.
0: Mi történik Szegeden? Mi van a világban?
4: Játékok, jó sztorik és Szeged kedvenc zenéi, ismétlés nélkül.
0: Hogy a délelőtt ne csak a munkáról szóljon.
3: Hello Szeged, Gürgés Dáviddal, hétköznap 9-től 1-ig
0: a Rádió 88-ban.
3: Támogatja az Input csoport.
2: Nemzetközi önkéntes találkozót hirdetett a hétvégén a Szegedi Talentum Alapítvány. A rendezvényen összesen 7 ország önkéntesei osztották meg egymással a tapasztalataikat. A szombat esti gálán a kiemelkedő munkát végző önkénteseket is díjazták. Zsivkovics Négyenes Krisztina, az alapítvány ügyvezető igazgatója elmondta, az önkéntesek önmaguk közül szavazták meg a díjazottakat, akik elismerő oklevelet és ajándékot kaptak.
5: Minden országból 2 díjazott volt, az egyik szavazás alapján történt, a másik pedig úgy, hogy maguk a szervezetek, akik ide érkeztek, önkéntes szervezetek jelöltek olyan személyt, akit méltónak tartanak arra, hogy képviselje az önkéntességet. Szeretnénk, hogyha majd a jövőben a többi visegrádi országban is akár ez folytatódhatna.
2: Elkészült a Szilléri sugárúti zebra és környezetének újjáépítése. A megnövelt zöld területbe még 2 fát is telepítenek majd a szakemberek az őszi faültetés során. Nagy Sándor alpolgármester elmondta, hogy a felújítás szeptember közepéig befejeződik. Kiengedheti Karácsok mögül Felsi Ádám feleségét. Az ATV-nek megerősítették, hogy az ügyészség indítványozta a bűnügyi felügyelet elrendelését Felsiné Kurzó Mária ügyében. A NAV nyomozói szeptember 9-én vitték vezetőszáron a nőt a kecskeméti bíróságra. A gyanú szerint Felsiné Kurzó Mária és társa egy 82,5 millió forintos támogatás elszámolásakor valótlan számlákat és teljesítési igazolásokat használt fel. És megtalálták a tejút leggyorsabb csillagát. Az S301 nem csak elképesztően gyors, hanem bármelyik ismert csillagnál közelebb kerül a galaxisunk közepén elhelyezkedő fekete lyukhoz. Amikor a legközelebb halad el a fekete lyuk mellett, a csillag másodpercenként mintegy 25.000 kilométeres sebességgel halad. Ez egy utasszállító repülőgép sebességének 100.000 szerese. A kutatók szerint a megfigyelése új lehetőséget ad a fekete lyuk forgásának és az általa megcsavart téridő vizsgálatára. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: 88! És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez. Ez a Klub 88, a Rádió 88-ban.
3: A lemezjátszóknál Peter Lohner.
0: Az

0: Szeged legnagyobb klubja. Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban.
1: Az estei kezdődik.
0: Klub 88.
2: A lemezjátszóknál

Hétfő este is veled van a Rádió 88 Szeged kedvenc zenei mixben szólnak, ez a Klub 88 Szeged legnő a klubja. Egészen 9 óráig Peter Loader mixeit hallottad, 16 fok van Szegeden, egészen 8 fokig süllyedhet a levegő hőmérséklete. Hogyha későig dolgozol, vagy éppen korán kell kelned, akkor erre számíthatsz majd kora reggel, vagy hajnalban, de egyébként a keddi napod is szépen telhet, hiszen rengeteg napsütésre számíthatsz, úgyhogy reggel vigyél magaddal egy jó vastag kulcsit, vagy egy vékony

0: Will Smith nem csak a zenéi, hanem a filmjei miatt is lehet a kedvenced, az ő dala zárta mai Klub 88 első óráját itt a Rádió 88-ban. Szeged legnagyobb klubja ma este is 10 óráig szól, 8 és 9 óra között az időjárás jelentés és a hírek után is Peter Lohner mixét hallod.
1: Ma is nagyon szép időnk volt Szegeden, és az előrejelzések szerint ez csütörtökig így is marad. Holnap reggel 3 fokot mérhetünk, úgyhogy elkíl a réteges öltözködés, napközben pedig már akár 24 fokig is melegedhet a levegő. Mit szólnál, hogyha űrben érlelt viszkit kóstolhatnál? Mert most kutatók megcsinálják az űrviszkit. Erről is hallhatsz a hírekben.
2: 3 után kivezet.
3: Ha te, akkor a Lucky Let's Go neked szól.
2: Este 7-ig segítünk. Merre indulj, mi történik a városban? Közben Szeged kedvenc zenéit hallhatod.
3: Szóval, 3 után kivezet.
2: A 88-ban Szeri Csaba vagy Bálint K. Gergő.

0: Vasárnap megnyílt a 72. vásárhelyi őszi tárlat az Alföldi Galériában. A december 6-áig tartó kiállításon összesen 185 alkotást láthatsz. Ezek között számos festmény, plastika és installáció is helyet kapott. A nyitó ünnepségen összesen 14 díjat adtak át. A tárlat fődíját, a tornyai plakettet Németh Marcell szobrász művész kapta. Nátyi Róbert kurátor hozzátette, a közönség díjat a tárlat végén osztják ki.
1: A közönség végig, november végéig szavazhat az ő neki legjobban tetsző alkotásra, és aztán valamikor a kiállítás végén fogjuk ezt az urnát, ezt a szavazatgyűjtő urnát kibontani, és megnézni, hogy akkor ki lesz a közönség díjas idén. Tehát így összesen 15 díj kerül átadásra a vásárhelyi őszi tárlaton.
0: Már csak 50-nel mehetnek át a vonatok és a tramtrén az Algyúi Tisza hídon. A MÁV újabb korlátozást vezetett be a hídon észlelt szerkezeti hiba miatt. Az intézkedés egy 500 méteres szakaszt érint, és a vasútársaság szerint mindössze 1-2 perces menetidő növekedést okoz. A hidat folyamatosan ellenőrzik, a végleges műszaki megoldásról várhatóan november 2. felére készül el a szakértői vélemény. Emelik a sebességhatárt az M1-es autópálya felújítása alatt álló M0 és Tatabánya közötti szakaszán. A forgalmat fokozatosan a már kiszélesített négysávos pálya oldalra terelik, ahol 80 helyett 90, a csomópontoknál pedig 60 helyett 70 km/órával lehet majd haladni. Közben a másik pálya oldalt teljesen visszabontják és újjáépítik. És megcsinálják az űrviszkit, 5 évig érlelik majd a Föld körül. A fél évtizedes űrbéli kaland a skót és japán kutatók szerint karakteres ízt adhat az italnak. Az alkohol mintát 2028-ban jutatják a világűrbe egy műholddal. Ha a kísérlet sikerrel jár, megnyithatja az utat az űrben érlelt viszki készítése előtt. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez.
4: Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban.
5: A lemezjátszóknál Peter Lohner.
3: A

9 órával néz farka szemet, ez a Rádió 88 az életünk része, és hogyha úton vagy és vezetsz, akkor a legjobb helyen vagy, hiszen a Klub 88 ma este is 10 óráig szól, Pete Alonar ebben az órában egészen 9 óráig Szeged kedvenc zenét játsz a mixben, olyan előadók jönnek a folytatásban, mint az ETB, Fragma, de egyéb meglepetéseket is tartogatunk neked.

0: Mindjárt 9 óra lesz ez a Klub 88 Szeged legnagyobb klubja, és az előző napokban már elhintettük a port, hogy lesz egy nagy bejelentésünk. Ez ma meg is történt, a műsorral kapcsolatos természetesen. A nagy hír pedig az, hogy most szombaton csatlakozik a Klub 88 csapatához egy nemzetközi sztár DJ és producer, mégpedig Topic, akinek rengeteg slágert köszönhetünk. Az ő mixét is hallhatod mostantól majd itt a Klub 88-ban bizonyos rendszerességgel. Az első tehát most szombaton fog szólni 7 órától, úgyhogy érdemes ezt is rögzíteni a naptáradban, de vissza a jelenbe, hiszen most jön az időjárás jelentés és jönnek a hírek, utána pedig tovább folytatódik a Klub 88 egészen 10 óráig.
1: Hamarosan jönnek a hírek, de előtte egy kis időjárás. Holnap marad a napos, derült idő Szegeden. Reggel 3, délután 24 fokkal. Még szerencse, hogy itt Szegeden nincsenek medvék. Igaz, nagyon erdőse. Friss hír, hogy több mint 800 medvét lőhetnek ki még idén Romániában. Erről is hallhatsz hamarosan. Biztonságos hónapokat tudhat maga mögött a Szegedi Fatima Ház Alapítvány. Miután márciusban nem kaptak támogatást a Nemzeti Együttműködési Alaptól, rengeteg támogató segítette meg az alapítvány működését. Kis Erzsébet elnök hozzátette, az adó 1%-os felajánlásokból tavalyhoz képest csaknem 4-szer akkora összeg, 2,1 millió forint gyűlt össze.
2: Nagyon-nagyon hálásan köszönjük azoknak, akik támogattak bennünket. Azért nagyon nagy biztonságot ad ilyen élményprogramokhoz, vagy a képességfejlesztő programokhoz, vagy szeretnénk persze egy pár napot eltölteni, és akkor lehet, hogy erre is jó lesz.
1: Megvan a helyszíne a második tisztított ivóvizet biztosító konténernek Makón. Az Árpád utca 12 szám alá kerül. Az online szavazáson csaknem 500-an vettek részt, és a voksolók 60%-a ezt a helyszínt választotta. A konténerek ideiglenes megoldást jelentenek. A helyiek továbbra is azt várják, hogy a csapvíz arzéntartalma véglegesen megfeleljen az uniós előírásoknak. Újabb banki csalási módszer terjed Magyarországon. Az úgynevezett NFC-s trükkel a csalók akár a telefonon lévő bankkártya adatait is megszerezhetik. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint 2026 második negyedévében több mint 7 milliárd forint kárt okoztak a sikeres bankkártyás és átutalásos visszaélések. A szakértők azt tanácsolják, ismeretlen kérésére ne telepítsünk alkalmazást, ne adjuk meg a PIN kódunkat és gyanús telefonhívást esetén azonnal keressük meg bankunkat a hivatalos elérhetőségén. És aláírta a román államfő, több mint 800 medvét lőhetnek ki még idén. Az idei év első 8 hónapjában mintegy 300 lakossági riasztást regisztráltak a lakott területekre tévedt medvék miatt, és 2 medvetámadás is történt. A szakemberek szerint azonban kétséges, hogy sikerül a medveritkítás. Kutatások szerint az egyet szám akár 13 ezer is lehet. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: 88! És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez. Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban.
5: A lemezjátszóknál DJ Robin.

0: Szeged legnagyobb klubja. Ez a Klub 88, a Rádió 88-ban. Klub 88.
1: A lemezjátszóknál DJ Robin.

0: Ez a Rádió 88 Szeged az életünk része. Ma nagyon kellemes idő volt, és ez nem változik. Holnap is napos, derült időre számíthatsz napközben. Reggel viszont nagyon hideg lesz, mindössze 3 fok, úgyhogy jól öltöz fel. Délután már 24 fokot mérhetünk. Jó program lehet, holnap egy mozi is, vetítik már Szegeden is Tom Cruise új filmjét, bár a számok szerint eléggé rosszra sikerült. Erről is szó lesz a hírekben. Lecsó fesztivált rendez a Sándorfalvi Ipartestület szombaton. Az ingyenes eseményen a főzőverseny mellett zenés és táncos programokkal is készülnek. Az este csúcspontjaként a Coco Bongo együttes lép majd fel. Jenei Csaba elnök hozzátette, délután 4 órától egy óriási LED falon a Lecsó című animációs filmet is vetítik majd.
1: Egy órakor lenne egy megnyitó, a film után lenne a főzőverseny eredményhirdetése, és 22 órakor tervezünk a rendezvény zárását. A gyerekeknek is készülünk, természetesen lesz ugrálóvár és egyéb más gyermekjátékok.
0: Szijjártó Péter szerint egész Magyarországnak siker a BYD szegedi gyár beruházása. A volt miniszter szerint a BYD szegedi gyár építéséhez adott, illetve javasolt kormányzati pénzügyi támogatás intenzitása abszolút szokásos mértékű. Szerinte több félreértés és hamis információ jelent meg a beruházással kapcsolatban. A vendégmunkások pedig a technológia betanítása után elhagyják az országot. Újabb 4-6 ügyet venne át évvégéig a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal. Unger Anna a hivatal vezetője szerint erre azt követően kerülhet sor, hogy a hivatal beköltözik végleges épületébe, és megtörténik a szükséges létszámbővítés. Az NVVH eddig 4 ügyet vett át. A Sesztek Miklóshoz kapcsolódó ügy Unger szerint nem kizárólag a Volán busz beszerzéseiről szól, hanem ingatlan és építőipari beruházásokból származó pénzekről is. És 20 éve nem volt ilyen gyenge premierje Tom Cruise-nak. Legújabb filmje, a Digger, mindössze 8 millió dollárt hozott az észak-amerikai mozikban, miközben a gyártás 150 millió dollárba kerülhetett. A fekete komédia így az év egyik nagy filmes bukásává válhat. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.

0: Köszi, hogy most is a 88 szól nálad. Holnap is sok napsütés várható, csak kevés fátyol felhő szűrheti meg a napfényt. Esőre ezen a napon sem számíthatunk. Kora reggel nagyon hideg lesz. A sapkasál és a kesztyű sem szégyen, ha felveszed, mert csak 3 fokot mérhetünk. Délután viszont hirtelen megint felmelegszik a levegő 24 fokra. Szép tiszta időben a csillagnézés is jó program lehet, a lényeg, hogy ne fényszennyezett helyen kémleljük az eget. A hírekben arról is hallhatsz, hogy megtalálták a tejút leggyorsabb csillagát. Ezt biztos nem fogod látni az égen, de rögtön mondom, hogy mit kell tudni róla. Nemzetközi önkéntes találkozót hirdetett a hétvégén a Szegedi Talentum Alapítvány. A rendezvényen összesen 7 ország önkéntesei osztották meg egymással a tapasztalataikat. A szombat esti gálán a kiemelkedő munkát végző önkénteseket is díjazták. Zsivkovics Négyenes Krisztina, az alapítvány ügyvezető igazgatója elmondta, az önkéntesek önmaguk közül szavazták meg a díjazottakat, akik elismerő oklevelet és ajándékot kaptak.
1: Minden országból 2 díjazott volt, az egyik szavazás alapján történt, a másik pedig úgy, hogy maguk a szervezetek, akik ide érkeztek, önkéntes szervezetek jelöltek olyan személyt, akit méltónak tartanak arra, hogy képviselje az önkéntességet. Szeretnénk, hogyha majd a jövőben a többi visegrádi országban is akár ez folytatódhatna.
0: Elkészült a Szilléri sugárúti zebra és környezetének újjáépítése. A megnövelt zöld területbe még 2 fát is telepítenek majd a szakemberek az őszi faültetés során. Nagy Sándor alpolgármester elmondta, hogy a felújítás szeptember közepéig befejeződik. Kiengedheti Karácsok mögül Felsi Ádám feleségét. Az ATV-nek megerősítették, hogy az ügyészség indítványozta a bűnügyi felügyelet elrendelését Felsiné Kurzó Mária ügyében. A NAV nyomozói szeptember 9-én vitték vezetőszáron a nőt a Kecskeméti Bíróságra. A gyanú szerint Felsiné Kurzó Mária és társa egy 82,5 millió forintos támogatás elszámolásakor valótlan számlákat és teljesítési igazolásokat használt fel. És megtalálták a tejút leggyorsabb csillagát. Az S301 nem csak elképesztően gyors, hanem bármelyik ismert csillagnál közelebb kerül a galaxisunk közepén elhelyezkedő fekete lyukhoz. Amikor a legközelebb halad el a fekete lyuk mellett, a csillag másodpercenként mintegy 25.000 kilométeres sebességgel halad. Ez egy utasszállító repülőgép sebességének 100.000 szerese. A kutatók szerint a megfigyelése új lehetőséget ad a fekete lyuk forgásának és az általa megcsavart téridő vizsgálatára. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.

félve késett ébredés, téves kényszer képzel, gondolatban kicsim kézen. A hét mámorától vagyok még kicsit részeg, szemkontaktus mossa, mindenség mocskát le, külvilágom hangos zajában

sem figyelmed. Bujakottalat, mint a robból, a hiúság megvett az elme a kolosor. Miért az álmorgén, hogyha kifacsar? Örökké nem lehet ez, más is akar. Külcsíny, az ösztön, az agyú.

látszik a város, míg ébrá reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar, az agy lárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket. Hey.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember. Benne minden ember, lámpafény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé, amin alszom.

0: 88.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt. Így elfogyok, ahogy a láng. Én nem tudok valaki lenni, ha nem vagy itt.